0: Petőfi Sándor, itt van az ősz, itt van újra. Részlet. Itt van az ősz, itt van újra. Szép, mint mindig én nekem. Tudja Isten, hogy mi okból szeretem, de szeretem. Kiülök a dombtetőre, innen nézek szerte szét, s hallgatom a fák lehulló levelének lágy neszét. Mosolyogva néz a földre, a szelíd nap sugara, mint elalvó gyermekére néz a szerető anya. Valóban, ősszel a föld csak elalszik, nem hal meg, szeméből is látszik, hogy csak fáradt ő, de nem beteg. Levetette szép ruháit, csendesen levetkezett, majd felöltözik, ha virrad, reggele a kikelet. Aludjál hát szép természet, csak aludjál reggelig, s álmodj olyakat, melyekben legnagyobb kedvet telik.
1: Nagyon jó.
0: Na és akkor most elmondom ezt a keresztutat.
1: Jó. Akkor ez a hetedik volt, ez a keresztúton állok.
0: Igen. Petőfi Sándor, keresztúton állok. Keresztúton állok, merre tartsak? Ez keletre néz, az nyugatnak. Bármerre is megyek, mindegy nekem, mindenütt szomorú az életem. Miért is nem tudom, hol vár a halál rám, hogy egyenesen azt választhatnám. Igazság szerint
1: bravo.
0: Nem lenne rossz végének.
1: Nem. Nem.

0: Nem az órádió.
1: Na mi van még?
0: Tudtad? Most már tegek, vagy kulcsszavak szerint is kereshetsz műsoraink között. www.lamacsunk.hu/tag
2: Mémelés. Ez a Julia Roberts, nem?
0: De, szerintem igen.
2: Igen? Nagyon szarul néz ki. Mármint, hogy így nem, tehát, hogy így most itt, ezen egy kicsit. És ilyen matekos ábrák vannak még az arcára rajzolva, szöveg.
0: Testvérházasság, az elég népszerű.
2: Ja, aha, Alabamában.
0: Igen. Amikor így nagyon elgondolkozol valamin, és tudod így az összefüggéseket így most.
2: Hogy, hogy kifundálni?
0: Igen. És akkor kifundálod, hogy így, hú, Alabama, akkor testvér, hú, hát akkor...
2: Akkor jó vagyok.
0: Így, igen. Én azt mondom rádió, te azt mondod...
2: Lamacsun.
0: Lamacsun.
2: Rádió.
0: Lamacsun.
2: Rádió.
0: Lamacsun.
2: Rádió.
0: Lamacsun rádió.
1: Na mi van még?
3: Hé, Endre, van még egy kis kesejű tonika a bárban?
4: Nyilván.
3: Akkor hozz már egyet!
5: És a most következő bő egy percben hallgassuk meg. Izland, India, Indonézia, Irán, Irak, Írország, Izrael, Olaszország és elefántcsontpart nemzeti himnuszait egyszerre.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pipa online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Ilyen hangot ad ki a nyikorgós ajtó.

0: Lachmacun Rádió.
1: Az érdekes, lebilincselő, lenyűgöző, trubadúr, pattogtató, müezzin bömböltető, sámán, csuklasztó történeteket és karaktereket és közmondásokat, fejezet címek. Tartsatok velünk!

0: Lakmacsun Rádió.
1: Pont csináljunk egy ilyen jingle-t, amiben mondjuk így, hogy hogyan tudnak támogatni minket.
2: És hogyan tudnak támogatni titeket?
1: A lakmacsun.hu per donate oldalon.
2: Lakmacsun?
1: Igen!
3: Na mi van még?
4: Most pedig következik egy Wiki szócikk.
5: Tilos felszabadítás, túlütés. Túlütés, ha a támadó csapat a saját térfeléről az ellenfél alapvonala mögé üti a korongot. Az NHL-ben nem fújják be automatikusan, csak akkor, ha a korongot megérinti a védekező csapat egy játékosa. Európában automatikusan fújják, amint a korong áthalad az alapvonalon. A tilos felszabadítást elkövető csapat büntetése, hogy a buli az ő védő harmadukban lesz. Szintén nevezik túlütésnek is, bár ez kevésbé elterjedt. Angolul icing.
3: Lakmacsun Rádió.
1: Ilyen hangot adsz ki, amikor megijedsz.
4: Most pedig következik egy Wiki szócikk.
6: Warhammer 40.000. Háttér. A szemben álló felek. Emberiség. Az emberiség birodalma, Imperium, egy galaktikus birodalom, mely több millió csillagrendszer tartalmaz. Központja a Szent Terra, röviden Terra vagy Föld, a valódi Föld. Innen irányítja az Isten császár a birodalmat és bocsátja ki az Astronomicant, egy masszív pszichikai jelzőfényt, melynek segítségével irányítják a navigátorok a hipertérben a hajókat, lehetővé téve a fénysebességnél gyorsabb utazást.
3: Lakmacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
3: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
5: Szerintetek mit iszik a keselyű?
3: Keselyű tonikot.
7: Ez itt a lakmacsúcs.
6: És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Korjó. Korjó egyik legnagyobb vívmánya a Celadon kézművesség volt, amely a kínai fazekasságot is jóval felülmúlta. Számos innováció fűződik a korjói fazekassághoz. Ugyancsak Korjóban találták fel a mozgatható fémbetűs nyomtatást, mint egy 200 évvel Gutenberg előtt a legrégebbi ilyen eljárással készült könyv a Csik-Csi. A Dél-Kyongszang tartománybeli Heinsa templomban őrzik akkor egy másik kiemelkedő és egyedi dokumentumát, a Tripitaka koreanát, amelynek 81.258 fanyomó dúcával a világ legrégebbi, érintetlen, kínai írással feljegyzett buddhista kánonját lehet nyomtatni.
3: Lakmacsun Rádió.
8: Lakmacsun Rádió 2018 óta a budapesti underground közösségeket képviseli.
3: Ha támogatnád a működésünket, adományozz a Kuldeszk kulturális alapítványnak a 16

0: Tudod, mi az elemacsony? Ha nem, akkor hallgasd meg. Vagy edd meg.
1: Zamatos, mint a lahmacsun.
2: Szerintetek mit iszik a keselyű?
3: Keselyű tonikot.

0: Copy.
1: Peace.
0: Window. 60 seconds.

0: Én azt mondom rádió, te azt mondod...
1: Lamacsún.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún rádió.
2: Na mi van még?
3: Lamacsún Rádió 2018 óta a budapesti underground közösségeket képviseli.
0: Ha támogatnád a működésünket, adományozz a Kuldeszk kulturális alapítványnak a 16

Oh, my God.

Nope.

down. Mm-hmm.

0: Hola,
1: Bueno, hola.
0: muchísimas gracias.
2: Muchas gracias
0: un
2: a
0: beso.
2: Vosotros. Hasta
0: Chao.
2: pronto, ¿eh? Un beso.
1: Tschüss. ¿Cómo se dice
2: Tschüss.
1: Adiós en polaco?
2: Pes.
0: Pes.
3: Pes.
2: Pes.
4: Sziasztok, Dominika vagyok, és ez a Lamacsó Rádió.
5: Az érdekes, lebilincselő, lenyűgöző, trubadur, pattogtató, müezzin bömböltető, sámán, csuklasztó történeteket és karaktereket és közmondásokat, fejezet címek. Tartsatok velünk!

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
0: Hallod, Bettina? Léci, segíts már!
3: Mégis miben?
0: Nem bírom már a rádiót üzemeltetni, szükségünk lenne még egy önkéntesre.
3: Hát én nem értek semmihez.
1: Ha te értesz valamihez, akkor küldj egy üzenetet a kontakt@lamacsun.hu-ra, és jelentkezz önkéntesnek a rádióhoz. Kelsey!

0: മറ്റു റേഡിയോ.
1: Tika, Szöcske, Kóla 2016 óta.
2: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.
3: Az érdekes, lebilincselő, lenyűgöző, trubadur, pattogtató, müezzin bömböltető, sámán, csuklasztó történeteket és karaktereket és közmondásokat fejezett címek tartsatok velünk!
4: Első évad, harmadik könyv, tizedik rész. Giovanni Boccaccio, Decameron, negyedik nap, nyolcadik novella, kilencedik novella, tizedik novella. Ötödik nap, és ötödik nap első novella, második novella.
5: Vakok és csökkentlátók szövetségének hangos könyvtára, 855. Giovanni Boccaccio, Decameron. Fordította Révai József, a verseket Jékeli Zoltán fordította. Felolvassa Bodor Tibor. Hetedik novella. Simona szereti Pasquinót, midőn együtt vannak egy kertben, Pasquino megdörzsöli fogait zsája levéllel, és meghal. Simonát elfogják, ki is mikor meg akarja mutatni a bírónak, hogyan halt meg Pasquino, ugyancsak megdörzsöli fogait amac zsája levelével, és hasonlatosképpen szörnyet hal. Pamphilo bevégezte novelláját, midőn a király ki semmi szánalmat nem mutatott Andrea Olora iránt, rávetette szemét Emiliára, és eképpen értésére adta, hogy kedvére volna, ha folytatná az elbeszélések sorát ama módon, mint a többiek. Kés semmit nem késlekedvén, ekképpen fogott szóban. Kedves társnőim, ama novella, melyet Pamphilo elmondott, arra indít, hogy én is elmondjak egyet, mert csupán abban az egyben hasonlít amarra, hogy valamint Andrea Ola, aképpen ímes hölgy is, kiről szólni fogok, kertben veszítette el kedvesét. És hasonlatosképpen elfogták, mint Andrea Olát, s annak utána nem bátorságával, sem virtusával, hanem váratlan halálával szabadult meg az ítélettől. És miként máskor is elhangzott már közöttünk. Ám bár ámor szívesen lakik nemes emberek házaiban, azért nem veti meg az uralkodást a szegények házaiban sem, s mit több. Épp úgy megmutatja néha napján erejét, mint ahogy fölöttébb hatalmas úr lévén, tiszteletet gerjeszt még a leghatalmasabbakban is. Ez pedig, ha nem is teljesen, nagyobb részében megtetszik az én novellámban, mellyel is vissza akarok térni városunkba, melytől oly igen messzire eltávolodtunk emez napokban, különböző esetek különb-különb elbeszéléseivel a világnak más-más részeibe kalandozván. Nem nagy ideje még élt Firenzében valamely szép és rangjához képes bájos leány, szegény ember leány, akinek neve Simona volt. S ámbátor, hogy tulajdon kezeivel kellett megkeresnie mindennapi kenyerét, és gyapjúfonással tengette életét, azért nem volt oly gyáva lelkű, hogy nem merte volna ámort szívébe fogadni, ki már régóta kívánkozott bejutni abba bizonyos ifjúnak cselekedetei és szavai révén, ki is épp oly ágról szakadt volt, mint a leány, és a fonáshoz való gyapjút hordta neki mesterétől, a posztóstól. Minek utána tehát szívébe fogadta őt, amaz ifjúnak kedves képében, ki őt szerette, és kinek neve Pasquino volt, s forró vágyakozásban fonogatott, nem volt mersze előbbre vinni dolgát, s valahányszor egy-egy fonalat tekert az orsóra, ezernyi sóhaj szakadt kebléből, mind valamennyi forróbb a tűznél, mivel szüntelenül azon jártatta elméjét, ki a fonalat néki hordta. Az pedig buzgón szorgoskodott, hogy a leány ügyesen fonja meg mesterének a gyapjú fonalat, mintha bizony az egész posztónak csupán abból a fonálból kellett volna készülni, amelyet Simona fonogatott. És bizony, ő maga még a leánynál is jobban buzgolkodott. Miközben tehát az egyik buzgolkodott, a másiknak pedig örömet szerzett, hogy nógatják, történt, hogy az ifjú szokatlanul neki bátorodott, a leány pedig levetkőzte régi félénkségét és szégyenkezését, és akkor nagyon nagy gyönyörűségben egyesültek. Ez pedig mindkettőnek oly igen kedvére volt, hogy egyik se várta meg, míg a másik hívja, hanem megelőzni igyekeztek egymásra hívó. Volt valamely magas és szép zsája bokor. Letelepedtek tehát annak tövében, és nagyon sok ideig mulatták magukat, és sokat beszélgettek valamely ozsonnáról, melyet amakertben jó hangulatban rendezni szándékoztak. Akkor Pasquino odafordult a dús zsája bokorhoz, letépett róla egy levelet, és azzal dörzsölni kezdte fogait és ínyét, mondván, hogy a zsája pompásan megtisztítja a fogakat mindentől, mi az evéstől rajtuk maradt. S minek utána kevés ideig ekképpen dörzsölte fogait, megint csak az ozsonnára fordította a szót, melyről annak előtte beszélt. S még alig mondott egy-két szót, midőn kezdett az arca színt váltani. E színváltozás után nem sok időbe telt, hogy szeme elhomályosult, szava elállt, és ő maga pillanatok múlva meghalt. Amikor ezt Simona látta, sírva fakadt és sikoltozott, és szólította Strambát és Laginát. Azok nyomban odafutottak, és mikor látták, hogy Pasquino nem csupán meghalt, hanem már egészen felfúvódott, s arca és teste teli van fekete foltokkal, Stramba nyomban elkiáltotta magát: ó, gonosz leányzó, te mérgezted meg! És oly nagy lármát csapott, hogy sokan meghallották, kik a kertnek szomszédságában laktak. Ezek tehát odaszaladtak a kiáltozásra, és hogy az ifjút holtan és felfúvódva lelt, és hallották, amint Stramba jajveszékel és vádolja Simonát, hogy orvul megmérgezte az ifjút, az pedig a váratlan eset miatt érzett fájdalmában, mely kedvesét elrabolta tőle, szintén eszét vesztette, a védekezni se tudott, mindenki szentül meg volt győződve róla, hogy Stramba igazat mond. Annak okáért elfogták a leányt, ki szüntelenül keservesen zokogott, és a városbíró palotájába vitték. Ottan Stramba és Atticciato és Malgevole, Pasquinónak barátai, kik ugyancsak odaérkeztek, sürgették.

kezdték a vizsgálatot, mire a bíró késedelem nélkül hozzáfogott, hogy a leányt kihallgassa az eset felől. Mivel pedig sehogy sem fért a fejébe, hogy a leány ebben a dologban gonoszul cselekedett, avagy bűnös volna, jelenlétében meg akarta tekinteni a holt tetemet és ama helyet és minden egyebet, miről a leány előtte szólott, mivel ott szavaiból nem tudta kihámozni az igazságot. Minek utána tehát minden feltűnés nélkül oda vezette, hol még ott feküdt Pasquino teteme feldagadta, mint valami hordó, s maga is odament utána, ámulattal nézte a holt tetemet, s kérdezte a leányt, hogyan történt a dolog. Az pedig odalépett a zsályabokorhoz, és rendre elmesélte az esetnek minden részletét, és hogy egészen megértesse vele a váratlan szerencsétlenséget, úgy cselekedett, miként Pasquino zsálya levéllel megdörzsölte fogait. Miközben tehát Stramba és Atticsátó és Pasquino többi barátai és cimborái a leány előadását léhaságnak és hiába valóságnak csúfolták a bíró színe előtt, és még hevesebben vádolták gonoszsága miatt, és követelték, hogy mágja halálra ítéltessék, mivel csak így bűnődik méltóképpen, így nagy gonosz tettért, akkor szegényke, ki szerelmesének elvesztése miatti fájdalmában, és a Strambától követelt büntetéstől való félelmében dermedten állott ottan, minek utána megdörzsölte fogait a zsája levéllel, éppen úgy összeesett, mint annak előtte Pasquino, nagy rémületére mindazoknak, kik ottan voltak. Ó, boldog lelkek! Kiknek ugyanaz napon osztályrészül jutott bevégezni forró szerelmüket és halandó életüket. S még boldogabbak, hogy a más világon összekerültetek. És túlon túl boldogok, ahogy a más világon is van szerelem, s ottan is úgy szeretitek egymást, miként itt a földön. De a mi vélekedésünk szerint, kik túléltük a leányt, a leges, legboldogabb Simona lelke, mivel a sors nem engedte meg, hogy ártatlansága elbukjék, holmi Stramba és Atticsátó és Malagvole tanú bizonysága miatt, kik talán gyapjú kártolók, vagy még alacsonyabb rendű emberek voltak, hanem sokkal a tisztesebb utat nyitott számára, hogy szerelmeséhez hasonlatos halállal meneküljön gyalázatos vágyjuk elől, és kövesse Pasquinójának lelkét, melyet oly igen szeretett. A bíró a többiekkel együtt, kik ottan voltak, szinte megdermedt az eseten, szólani sem tudott, és jó ideig eltöprenkedett. Végezetül megemberelte magát, és szólott. Nyilvánvaló, hogy eme zsája mérges, holott a zsája nem szokott mérges lenni. De nehogy más valakiben hasonlatos módon kárt tegyen, gyökerestül ki kell vágni és tűzre vetni. Minek utána a kertész a bíró jelenlétében végrehajtotta egy parancsot. Alig, hogy kiásta a földből a nagy bokrot, nyomban kiderült, mi volt a két szerencsétlen halálának oka. Ugyanis emes zsályabokor alatt valamely óriási varangyos béka volt, és úgy vélték, hogy ennek mérges lehelete mérgezte meg a zsáját is. Mivel pedig a varangyos békához senki nem mert közeledni, körülötte rengeteg rőzsét halmoztak fel, és azon a zsájával együtt elégették, és ezzel bevégződött a bíró úrnak a szegény Pasquino halála ügyében folytatott eljárása. Őt tehát Simon törvényeivel is szembeszegezni maguk vélekedését. Ez a vakmerőség már roppant bajoknak vált forrásába, jó pedig soha nem fakad belőle. Mivel pedig a természetes dolgok között éppen a szerelem az, mely legkevésbé tűri a tanácsot, vagy az ellenszegülést, mivel olyan a minéműsége, hogy önmagában emésztődik, mint sem óvatossággal meg lehetne szüntetni. El akarok nektek mondani,

egy novellát valamely hölgyről, ki okosabb akart lenni, mint amilyen volt, és mint várták volna tőle még akkor is. Ha amaz dolog, melyben okosságát meg akarta mutatni, sehogyan sem volt erre alkalmatos, s midőn ki akarta tépni a szerelmet a szerelmes szívből, hová talán a csillagok plántálták azt, végezetül oda jutott, hogy a szerelemmel együtt a lelket is kiszakította fiának testéből. Él tehát városunkban, miként öreg emberek mesélik valamely fölöttébb tekintetes, dúsgazda kereskedőkinek neve Leonardo Siggieri. Ennek feleségétől fia született Girolamo nevezetű, s alig, hogy ennek születése után minden ügyes-bajos dolgát elvégezte, elköltözött ez árnyékvilágból. A gyermeknek gyámjai pedig anyjával egyetemben becsületesen és hűségesen sáfárkodtak annak vagyonával. A gyermek, ki a szomszéd gyermekkel együtt növekedett, az egész környéken senkivel sem volt oly jó barátságban, mint egy maga korabéli kisleányjal, ki valamely szabómesternek leánya volt. És hogy korban egyre növekedett, ez a pajtáskodás oly nagy és forró szerelemmé vált, hogy Girolamo csak akkor érezte jól magát, ha a leányt látta. És bizony, a leány is épp úgy szerette, mint az ifjú őt. Midőn a fiúnak anyja ezt észrevette, gyakran korholta és megbüntette őt ezért. Annak utána pedig, mivel Girolamo nem tágított, gyámjainál panaszt tett ellene, s mivel azt hitte, hogy fiának roppant vagyonával a sárból is aranyat csinálhat, szólott hozzájuk eképpen, ez a mi fiunk még alig 14 esztendős, és már is szerelmes szomszédunknak a szabónak leányába, akinek neve Salvestra. Ezt pedig, ha nem szakítjuk el tőle, talán egy napon titokban feleségül vesz, és akkor örökre gyászba borul az én életem. Vagy pedig elemészti magát, érette, ha megtudja, hogy máshoz megy feleségül. Hogy tehát ezt elkerüljük, javallanám, küldjétek el üzleti ügyekben valahová messzire, mivel ha nem látja a leányt, majd kivegy a fejéből, és annak utána összeházasítjuk valamely előkelő leánnyal. A gyámok javallották a hölgy szavait, és megígérték, hogy tőlük telhetőleg ekképpen cselekszenek, miért is lehívatták a fiút a boltba, és egyikük nyájasan imígyen adta fel a szót. Fiacskám, te már nagyocska vagy. Illendő, hogy magad is törődjél ügyeiddel. Miért is fölöttébb örömünkre volna, ha egy időre elmennél Párizsba, hol látnád, miképpen sáfárkodnak vagyonod javarészével. Nem is szólván arról, hogy derekabb, finomabb és előkelőbb úr válnék belőled, mint itten, ha látnád amaz urakat és bárókat és nemes embereket, kik ott bőven vannak, és eltanulnád viselkedésüket. Annak utána pedig visszatérhetnél. A fiú figyelmesen végighallgatta, és röviden azt felelte, hogy ez semmiképpen meg nem teszi, mivel vélekedése szerint épp oly jól meg lehet Firenzében is, mint más. A derék emberek ennek hallatára még nyomatékosabban lelkére beszéltek, de nem tudván egyéb feleletet kivenni belőle, megjelentették anyjának. Az pedig szörnyű haragra lobbant emiatt, és nem is annyira azért, hogy a fiú nem akar Párizsba menni, hanem inkább szerelme miatt gorombán összeszitta. De aztán édeskés szavakkal puhítgatta, hízelkedni kezdett, és mézes-mázos beszéddel kérlelte, hogy tegye meg a kedvéért, mit gyámjai kívánnak, és addig-addig beszélt, míg nem a fiú beleegyezett,
hogy elmegy oda egy esztendőre, de nem többre. És ekképpen történt. Girolamo tehát lángoló szerelmével Párizsba ment, s folytonos halogatás közben két esztendeig ottan tartották. Mikor pedig visszatért, szerelmesebb volt, mint valaha, és megtudta, hogy Szalvesztrája férjhez ment valamely derék ifjúhoz, ki sátorponyva készítő mester volt, és ezen nagyon elbúslakodott. De látván, hogy úgysem változtathat rajta, kieszelte, hogyan vigasztalódjék. Megtudakolta, hol lakik az asszony, és szerelmes ifjak módjára kezdett háza előtt ő gyelegni, abban a hiszemben, hogy az asszony nem feledkezett meg róla, mint ahogy ő sem felejtette el. Csak hogy a dolog másképpen volt. Az asszony nem emlékezett rá. Mintha csak nem aludt, még sikoltani akar, de az ifjú hirtelen rászólt. Az Isten szerelmért ne sikolts, mivel hogy én vagyok a te Girolamod. Amikor az asszony ezt meghallotta, egész teste megreszketett, és szólott egyébben. Jaj az Istenért, Girolamo, menj innét! Elmúlt már amaz idő, mikor gyermekek lévén szabad volt szeretnünk egymást. Mint látod, férjes asszony vagyok. Miért is nem szabad immár más férfira vágyakoznom, mint férjemre? Annak okáért Istennek nevében kérlek, menj innét! Mivel, hogyha férjem észrevesz, még ha egyéb baj nem is szakadna rám, annyira bizonnyal megadnám az árát, hogy soha többé nyugalomban és békességben nem élhetnék vele, holott mostan szeret, s boldogan és nyugodtan élünk együtt. Az ifjú eme szavak hallatára gyötrő fájdalmat érzett, s eszébe juttatta az asszonynak az elmúlt időt és maga szerelmét, melyet a távolság ugyan nem csökkentett, és könyörögve kérleltes közben dús ígéretekkel árasztotta el, de semmire nem ment. Miért is kívánta a halált, és végezetül kérte, hogy így nagy szerelmének jutalmául engedje meg melléje feküdnie, hogy kicsinyék, fölmelegedjék, mivel várakozás közben szinte megdermedett. Megígérte, hogy egy szót sem szól, egy ujjal sem nyúl hozzá, s a kevéssé fölmelegedett, távozik onnét. Szalvesztrának némiképpen megesett rajta a szíve, és megengedte, hogy melléje feküdjék ama feltételekkel, miket ő maga szabott. Az ifjú tehát melléje feküdt, de hozzá nem nyúlt, s mikor gondolatjában egybevetette iránta való hosszú szerelmét, s az asszonynak mostani hidegségét és maga elvesztett reményét, föltette magában, hogy egy pillanatig sem él tovább, és visszafojtotta lélegzetét, és mozdulatlanul ökölbe szorította kezét, és ott az asszony mellett meghalt. És kisvártatva a menyecske csodálkozott az ifjúnak tartózkodásán, s mivel félt, hogy a férje felébredt, szólongatni kezdte, no, Girolamo, hát miért nem mégy már? De mivel nem kapott feleletet, azt gondolt, hogy az ifjút elnyomta az álom. Miért is kinyújtotta kezét, hogy felébressze, rázogatni kezdte, s amit hozzáért, észrevette, hogy az hideg, mint a jég. Ezen elcsodálkozott, aztán erősebben megfogta, s látván, hogy csak nem mozdul, többször is megrázta, s akkor megismerte, hogy halott. Ezen mód felett megszomorodott, s jó darab ideig nem tudta, mit évő legyen. Végül elhatározta, hogy próbát tesz férjével is, mit javallana az, ha mással történt volna ímez eset. És fölébresztette, és elmondta neki azt, mi véle történt, mintha mással történt volna, és megkérdezte, mit évő lenne, ha vele történt volna ez. A derékember azt felelte, hogy vélekedése szerint a halottat titokban el kellene vinni a házába, és ott hagyni, mivel az asszonyra semmi baj nem háromolhatna, mivel vélekedése szerint semmi bűnt el nem követett. Szólott akkor a menyecske,
Hát akkor nekünk is ekképpen kell cselekednünk.

és megfogván férje kezét odaérintette a halott ifjúhoz. A férje rémülten felugrott, mécses gyújtott, és semmi pörlekedés nem kezdvén, mivel szentül hitt az asszony ártatlanságában, a holttetemet felöltöztette, késedelem nélkül vállaira vett, és elvitte annak házához, ottan letette és otthagyta. Hogy pedig megvirradt, és az ifjút kapuja előtt holttal lelték, nagy elveszékelés csapott a nép, kivált kép pedig az anyja, és minek után az orvosok gondosan megvizsgálták, és semmi sebet, avagy sérülést rajta nem leltek, egyértelemmel kimondották, hogy csak fájdalmában halhatott meg, amit hogy valóban így is volt. Elvitték hát a holttetemet az egyik templomba, hová is elment a bánatos anyja, több más rokon és a szomszédasszonyok, s mint már nálunk szokás, keservesen zokogni kezdtek fölötte, és gyászolták. És miközben nagy hangosan síránkoztak, ama derék ember, kinek házában az ifjú meghalt, mondá Szalvesztrának, enye, vesd csak fejedre kendőt, s menj el a templomba, hová Zsirolámót vitték, keveredj az asszonyok közé, és hallgass ki, mit beszélnek ím ez esetről. Én pedig hasonlatosképpen a férfiak közé elegyedem, hogy meghallgassam, ha szólanak-e valamit ellenünk. Az asszony, kiben későn ébredt fel a szánakozás, beleegyezett, és most már holtában kívánkozott látni azt, kinek életében egyetlen csókkal sem akart kedvére lenni. Elgondolni is csodálatos, mely igen nehéz kifürkészni a szerelemnek elejét. Ama szív, melyet Zsirolámó virágzó élete nem bírt megnyitni, most a szomorúságban megnyílott. S a régi lángok mind fellobbantak benne, és hirtelen oly szánakozásra facsarodott, midőn a holtnak arcát meglátta, hogy a fejkendőbe burkolódzván előre furakodott az asszonyok között, s meg sem állott, míg nem a tetemhez ért, ottan pedig hangos sikoltással, arccal a holt ifjúra vetette magát. Arcát pedig nem öntözte bő könnyeivel, mivel alig, hogy hozzáért, a fájdalom kioltotta életét, miként az ifjújét kioltotta. De aztán az asszonyok, akik még nem ismerték meg, vigasztalni kezdték és biztatgatták, hogy keljen föl. De mivel csak nem kelt fel, látták, hogy megmerevedett, és akkor fölemelték, és egyszerre megismerték, hogy ez Szalvesztra, és hogy halott. Miért is az asszonyokon, kik ottan voltak, kétszeres szánalom vett erőt, és újra kezdték a síránkozást még keservesebben. A dolognak híre ment a templomon kívül, a férfiak között is, és midőn eljutott a menyecske férjének fülébe, ki azok között volt, az nem hallgatott senkinek vigasztaló és biztató szavaira, hanem nagy ideig csak zokogott. Minek utána pedig az ott jelenlevők közül sokaknak elbeszélte, mi történt az éjszaka feleségével s amaz ifjúval, valamennyien nyilván megismerték, mi volt mindkettejük halálának oka, s mind valamennyin erőt vett a fájdalom. Fölemelték tehát a halott asszonyt, s fölékesítették, miként holt tetemeket fölékesíteni szokás, s odafektették amaravatalra az ifjú mellé, s minek utána hosszan elsiratták, mindkettőt egy azon sírba temették, s kiket a szerelem nem tudott egyesíteni életükben, azokat feloldhatatlan közösségben egyesítette a halál. 9. novella. Giulielmo Rossiglione úr megéteti feleségével Giulielmo Guardastagno úr szívét, kit az asszony szeretett, ő maga pedig meggyilkolt. Mikor az asszony ezt megtudja, az ablakból a mélységbe veti magát, és szörnyet hal, és szerelmesével együtt temetik el.
Nejféle novellája bevégződött és nagy szánakozást keltett mind társnőinek szívében. Midőn a király nem akart Csorbát ejteni Dioneo kiváltságás, mivel rajta kívül már csak neki magának kellett novellát mondania, eképpen fogott szóba. Eszembe jut egy novella kegyes szívű hölgyeim, mivel oly igen megesik szívetek a boldogtalan szerelem példáin, ezen épp oly szánakozást fogtok érezni, mint az előbbi. Mivel előkelőbb emberek voltak, kikkel megesett az, mit elmondani akarok, és végzetük is sokkal kegyetlenebb volt, mint azoké, kikről előbb szó esett. Tudnotok kell tehát, hogy miként a Provence-beliek mesélik, élt valamikor Provence-ban két nemes lovag, és mindkettőnek várkastélya és hűbéresei voltak, és egyiknek neve volt Giulielmo Rossiglione, másiknak Giulielmo Guardastagno. Mivel pedig egyik és másik is fölöttébb jeles férfiú volt a fegyverforgatásban, igen szerették egymást, és szokásuk volt minden némű tornákra, mérkőzésekre és lovagi játékokra együtt és egyforma színekbe öltözötten menniük. És ám bár mindegyik maga kastélyában lakott, és egyik kastély a másiktól jó 10 mérföldnyire esett, mégis megtörtént, hogy Giulielmo Guardastagno, feledvén Giulielmo Rossiglione úr iránt való barátságát és szimboraságát, halálosan beleszeretett annak gyönyörűséges és kedves feleségébe, és hol ilyen, hol amolyan mesterkedésekkel elérte, hogy a hölgy észrevette ezt, és mivel fölöttébb deréklovagnak ismerte őt, megtetszett neki, és szerelem ébredt benne a férfi iránt olyannyira, hogy nála jobban semmit nem kívánt és nem szeretett, és semmi más nem óhajtott, mint hogy a férfi megkívánja őt. Nem sok időbe telt, és ez is megtörtént, és akkor forró szerelemben egyszer s másszor együtt voltak. Mivel pedig érintkezésükben nem voltak eléggé óvatosak, történt, hogy a férj neszét vette a dolognak, s igen megháborodott olyannyira, hogy Guardastagno iránt való nagy szeretete halálos gyűlöletté fordult. De ő jobban tudta ezt rejtekben tartani, mint a szerelmesek ő szerelmüket, és feltette magában, hogy mindenáron megöli a férfit. Hogy pedig Rossiglione ilyen lelki állapotban volt, történt, hogy Franciaországban nagy lovagi tornát hirdettek, melyről Rossiglione nyomban híradással volt Guardastagnónak, és megüzente neki, hogyha kedve van, jöjjön el hozzá, s majd együtt meghányják vetik, vajon elmenjenek-e is miképpen. Guardastagno nagy örömmel feleletül adta, hogy másnap okvetlenül elmegy hozzá vacsorára. Rossiglione ennek hallatára észbe vette, hogy most itt az alkalom Amannak megölésére, és másnap felfegyverkezvén néhány szolgájával együtt lóra szállt, és várától körülbelül egy mérföldnyire valamely cserjésben lesben állott ottan, hol Guardastagnónak el kellett haladni, s minek utána jó darabig várakozott rá. Megpillantotta két fegyvertelen szolgája kíséretében, fegyvertelenül, mivel hogy egyáltalában nem tartott tőle. És mikor látta, hogy Amasz helyre ért, hol meg akarta támadni, orvul, és gonosz indulattal rárohant láncsájával kezében, s elkiáltotta magát, most meghalsz. Alig, hogy így kiáltott, abban a pillanatban már mellébe is döfte a láncsáját. Guardastagno védekezni sem tudott, szólni sem, és amint a láncsa átfúrta, összeesett, és kisvártatva meghalt. Csatlósai nem ismerték meg, ki volt a tettes, megfordították lovukat, és sebes vágtában eliramodtak urok kastélyának irányában. Akkor Rossiglione leszállt lováról, késsel felvágta Guardastagno mellét, tulajdon kezével kitépte annak szívét, s minek utána begöngyöltette azt valamely kopja kis zászlajába, parancsolta egyik csatlósának, hogy hozza utána, embereinek pedig megparancsolta, hogy emez dologról senki nem erészelje szót ejteni. Megint lóra szárt,
és az éjszaka Beátával megtért kastélyába. Az asszony, amikor meghallotta, hogy Guardastánió azon este náluk fog vacsorázni, és nagy sóvárgással várta már őt, most, hogy nem látta, fölöttébb elcsodálkozott, és mondá férjének, hogy van az uram, hogy Guardastánió nem jött el. Felelte a férje. Asszony, üzenetet vettem tőle, hogy csak holnapra lehet ittem. Ezen az asszony némiképp megütközött. Rossilione pedig leszállt lováról, hivatta a szakácsot, s mondá neki, fogd ezt a vatkan szívet, és készíts belőle pompás és ízletes fogást, melyet csak tudsz, olyan pompás legyen, s ha majd asztalnál ülök, tálalt fel ezüst tálban. A szakács fogta azt, és megfeszítvén minden művészetét és minden ügyességét apróra vagdalta, és jóféle fűszerszámokat tett belé, és pompás pecsenyét készített belőle. Midőn pedig ideje volt, Giulia

kinek bizony volt étvágya, enni kezdett, abból s íz lett neki, miért is az egészet megette. Amikor a lovag látta, hogy felesége mind az egészet megette, szólott ekképpen: asszony, hogy íz lett néked ez a fogás? Felelte az asszony: hitemre, uram, pompásan íz lett. Isten engem úgy segéljen, mondotta erre a lovag, meghiszem azt, és nem csodálkozom rajta, hogy holtában íznik néked az, ki életében mindennél jobban íz lett. Az asszony ennek hallatára kicsinyég meghökkent, annak utána pedig szólt: micsodát, mit adtál ennem? Felelte a lovag: az, kit megettél, valóban Giulielmo Guardastagno úr szíve volt, kit te hűtlen asszony oly igen szerettél, és bizonyosra vett, hogy annak szíve volt, mivel hogy tulajdon kezemmel téptem ki kebléből annak előtte, hogy hazatértem. Ne is kérdezzétek, vajon fájt-e az asszonynak, mikor meghallotta ezt arról a férfiról, akit mindennél jobban szeretett. Kisvártatva azonban szólott: te becstelen és hitvány lovag módjára cselekedtél. Mivel hogyha én szerelmes páromul választottam őt, ki semmire engem nem kényszerített, s téged ekképpen megbántottalak, én érdemeltem meg a büntetést, nem pedig ő. De Isten mentsen, hogy még valaha más falat lemenjen torkomon, oly fölöttébb nemes étek után, mint oly derék és becsületes lovagnak szíve, minő Giulielmo Guardastagno úr volt. És felkelt, és az ablakon, mely háta mögött volt, pillanatnyi habozás nélkül hátrafelé kivetette magát. Az ablak igen magasan volt a földtől, miért is a hölgy, amint leesett, nem csupán szörnyet halt, hanem szinte darabokra zúzta magát. Giulielmo úr ennek láttára szörnyen megrémült, és észbe kapott, mely gonoszul cselekedett. Mivel pedig félt a néptől és Provence grófjától, nyergeltetett és elmenekült. Másnap az egész vidéken híre futott, hogyan esett a dolog. Miért is Giulielmo Guardastagno úr várának népe, s mint a hölgy várának népe is, keserves gyásszal és síránkozással összeszedte a két holttetemet, s a hölgy kastélyának templomában egy sírba temette mind a kettőt, föléjük pedig verseket írtak, melyek elmondják, kik vannak abban eltemetve, és mi volt az oka haláloknak. 10. novella. Valamely orvos felesége halott gyanánt ládába helyezi alvó kedvesét. A ládát két uzsorás elviszi maga házába. Az ifjú felébred, és tolvaj gyanánt elfogják. A hölgy szolgálója megvallja a bírónak, hogy ő tette be a férfit ama ládába, melyet az uzsorások elloptak. Miért is a férfi megmenekül az akasztófától, az uzsorásokat pedig a láda ellopása miatt pénzbírságra ítélik. Minek utána a király bevégezte elbeszélését, már csupán Dioneónak kellett kötelességét teljesítenie. Ki is tudta ezt, de meg a király is felszólította már, és ezért ekképpen fogott szóba. A szerencsétlen szerelmekről mondott elbeszélések, hölgyeim, megszomorították szemünket és szívünket, miért is fölöttébb kívántam már, hogy véget érjenek. Na, hála Istennek, hogy véget értek, ha csak nem akarnám egy iralmas portékát magam is valamely szomorú ráadással tetézni, mitől Isten óvjon. És ezért én nem folytatom tovább e fájdalmas tárgyat, hanem valami vidámabbra és kívánatosabbra térek, és ezzel talán jó utat mutatok abban, miről a következő napon kell majd beszélnünk. Bizonyára tudjátok, szépséges hölgyeim, hogy nem nagy ideje még élt Salerno városában valamely híres neves seborvos, kinek neve volt Mazzeo della Montagna mester, ki is ag ember létére valamely

városbeli szépséges és nemes, ifjú hölgyet vett feleségül, kit a város minden más hölgyénél bőségesebben elhalmozott előkelő és gazdag öltözetekkel és más drágaságokkal és minden egyébbel, mi csak egy hölgynek kedvére lehet. Viszont igaz, hogy a hölgy legtöbbnyire didergett, mivel hogy a mester nemigen törődött vele, hogy betakargassa. Valamint pedig Ricciardo di Cinzica mesterkiről szólottunk, maga feleségét az ünnepekre oktatgatta. Akképpen ez azt magyarázgatta a feleségének, hogy ha ki valamely asszonnyal szerelmeskedett, annak tudom is én, hány nap kell, hogy kipihenje magát, és egyéb efféle ostobaságokat. Miért is az asszonynak keserű zúgolódás volt élete, de okos és kardos menyecske lévén feltette magába, hogy nyakába veszi a várost, és a másokét fogja koptatni, hogy az otthonit kímélje. És minek utána számos ifjút szemügyre vett, végezetül megakadt szeme egyikben, kibe minden reménységet, minden gondolatját és minden javát vetette. Észrevette ezt az ifjú, és mivel neki is tetszett az asszony, hasonlatos képpen forró szerelemmel fordult feléje. Emez ifjúnak neve volt Ruggeri da Jeroli. Nemes származású, de gonosz életű és züllött erkölcsű ember olyannyira, hogy nem volt már sem rokona, sem barátja, ki szerette volna, vagy szívesen látta volna. És mind szerte Salerno városában hírhet volt rablásairól és egyéb hitvány gaztetteiről. De az asszony édes keveset törődött ezzel, mivel hogy mindenki másnál jobban tetszett neki. És valamely szolgálója segedelmével addig-addig mesterkedett, míg nem összekerült az ifjúval. S minek utána kevés ideig élvezték gyönyörűségeiket, az asszony feddeni kezdte őt eladdig folytatott életmódjáért, és iránta való szerelmére kérte, hogy hagyjon fel amaz dolgokkal, hogy pedig módot adjon neki erre. Kezdette kisebb-nagyobb summa pénzekkel segíteni őt. Miközben nagy óvatosan ekképpen élték világukat, történt, hogy az orvosnak gondjaira bíztak valamely beteget, kinek fájós volt egyik lába. Mikor a mester megvizsgálta ennek baját, megmondotta hozzátartozóinak, hogyha ki nem veszik ama szuvas csontot, mely a combjában vagyon, akkor le kell vágni a tőből a combját, vagy pedig belehal. S ha kiveszi a csontját, meggyógyulhat ugyan, de ő csak úgy vállalja a gyógyítást, mintha a beteg már is halott volna. A hozzátartozói beleegyeztek ebbe, s rábízták a beteget halott gyanánt. Az orvos abban a meggyőződésben, hogy a beteg elaltatás nélkül nem bírja ki a fájdalmat, és nem hagyja majd vagdalni magát, mivel a műtéttel estig kellett várni, reggel valamely keverékből oly italt szűrt, mely azt ki megissza, oly hosszú időre elaltatja, ameddig az ő vélekedése szerint a fájdalmas gyógyítás eltarthat. Ebez italt hazahozatta, letette szobájában, de senkinek nem szólt, mi az. Hogy pedig a vecsernye ideje elérkezett, és az orvosnak éppen indulnia kellett volna betegéhez, üzenetet kapott bizonyos Amalfi-beli Kebel barátaitól, hogy hagyja ottan minden dolgát, és nyomban jöjjön hozzájuk, mivel hogy nagy verekedés volt ottan, és sokan megsebesültek. Az orvos tehát másnapra halasztotta a combnak gyógyítását, bárkára szállott, és elment Amalfiba. Miért is az asszony tudván, hogy férje nem tér haza éjszakára, szokása szerint titokban elhívatta Ruggerit, és bebocsátott a szobájába, és bezárta abban, míg nem a háznépe, mint aludni tért. Ruggeri tehát ottan várakozott a szobában, és már vagy azért, mert sokat fáradozott napközben, vagy mert sós ételt vacsorázott, vagy csupa megszokásból rettenetesen megszomjazott, és akkor megpillantotta az ablakban az üveg vizet,
melyet az orvos a beteg számára készített, s abban a hiszemben, hogy ivóvíz, szájához emelte, és fenékig kiitta. És nem sok időbe telt, hogy szörnyű álmosság fogta el, és elaludt. Az asszony, mihely csak szerét ejthette, bement abba a szobába, és hogy Ruggierit álomba lelte, költögetni kezdett, és suttogó hangon szólítgatta, hogy keljen föl, de mint hiába. Az bizony meg se bukkant, meg se moccant. Miért is az asszony némiképpen bosszankodott, s erősebben megrázta, mondva, kelj fel, álomszuszék, mentél volna haza, ha aludni akartál, ne jöttél volna hozzá. Ruggieri a ráncigálástól földre zuhant a ládáról, melyen feküdött, és oly érzéketlennek látszott, mint valami holttetem. Ezen az asszony némiképpen megrémült, próbálgatta felemelni, erősebben rázogatta, megráncigálta az orrát, megrángatta a szakállat, de mint hiába. Na, az bizony, jól elnyomta a buzgóság. Miért is az asszony félni kezdett, hogy ne talán meghalt, mégis még jól belecsípett a húsába, és gyertyalánggal égette, de hiába. Az asszony tehát, ki nem volt orvos, miképpen férje orvos volt, szentül halottnak hitte. Mivel pedig a világon mindennél jobban szerette, mondanom se kell, mely igen elbuslakodott. És mivel nem mert lármát csapni, csendben siratni kezdette, és szomorkodott eme szerencsétlenségén. De kevés idő múltán az asszony attól tartván, hogy veszteségét gyalázattal tetézi, gondolta, késedelem nélkül módját kell ejtenie, hogy valamiképpen eltávolítsa a holttetemet a házból. És mivel ebben nem tudott kiokosodni, halkan szólított a szolgálóját, s elmondván neki szerencsétlenségét, tanácsát kérte. A szolgáló fölöttébb elálmélkodott, és maga is rázogatta és csipkette az ifjút, de látván, hogy nincs benne élet, azt mondta, amit az asszony mondott, hogy tudnillik, ez valósággal meghalálozott. Tehát tanácsolt, hogy vigyék ki a házból. Felelte erre az asszony, hát hová vihetjük, hogy holnap gyanút ne fogjanak, ha látják majd, hogy innen viszik ki. Felelte erre a szolgáló. Madonna. Ma este későn láttam szomszédunknak, az asztalosnak műhelye előtt egy nem valami nagy ládát, s ha még a mester nem vitte be házába, éppen kapóra jönne nekünk, mivel hogy abba beletehetjük ímeszt tetemet, aztán 2-3 törzszúrást ejthetünk rajta, és ott hagyjuk. Ha ki megleli őt ebben a ládában, nem tudnám miért hinni, hogy éppen innét vitték oda, nem pedig máshonnan. Sőt, azt fogja hinni, hogy mivel garázdalegény volt, bizonyosan rosszba sántikált, és valamely ellensége leszúrta és beletette ebbe a ládába. A hölgy javallotta szolgálójának tanácsát, csak épp a tőrszúrásba nem egyezett vele, mondván, a világért sem veszi lelkére, hogy ilyesmit cselekedjék, és kiküldötte megnézni, hogy vajon ott van-e még a láda, ahol látta. Az pedig visszatért, s megjelentette, hogy ott vagyom. Tehát a szolgáló, ki fiatal és izmos leány volt, az asszonynak segedelmével vállára vette Ruggierit, és miközben az asszony előre ment kémlelni, ha nem jönne valaki, odaértek a ládához, beletették az ifjút, rázárták a fedelet, és ott hagyták. Kevés napoknak annak előtte beköltözött ott az egyik házba 2 ifjú, kik uzsorára kölcsönöztek, és szíves örömest beseperték a pénzt, de csak nagy nehezen adtak ki egy garast is. Mivel pedig házi bútorra volt szükségük, s előtte való napon látták amaz ládát, összebeszéltek, hogyha éjjelre is ott marad, beviszik házukba. Midőn pedig az éjfél elérkezett, kiosontak házukból, ott lelték a ládát, és nem sokat vizsgálgatták, hanem, már kissé nehéznek érezték, hirtelen bevitték házukba, s letették amaszoba mellett, melyben feleségeik aludtak, s arra se ügyeltek, hogy rendesen a fenekére állítsák, aztán ott hagyták, és aludni tértek. Ruggieri
ki jó nagyot aludt, s már megemésztette az italt, s annak ereje megszűnt, mivel reggel felé járt az idő, felébredt. És ám bár álma megszakadt, és érzékei visszanyerték erejüket, mégis némi kábulat maradt fejében, mely nem csupán amaz éjszakán, hanem még napokkal utóbb is hatalmában tartotta. És felnyitotta a szemét, de semmit nem látott. És akkor kezeivel ide-oda tapogatódzott, és észrevette, hogy ládában van. Akkor pedig kezdte törni a fejét, és ekképpen töprenkedett magában. Milyen, hol vagyok? Alszom, vagy ébren vagyok. Arra bizony emlékszem, hogy ma este elmentem kedvesem szobájába, és most, mintha valami ládában volnék. Mit jelent ez? Talán visszatért az orvos, vagy más baj esett, hogy az asszony miközben aludtam ebben rejtett. Igen, bizonyosan így lesz. Annak okáért csendben maradt, és hallgatódzott, vajon hall-e valamit. S jó darabig, ekképpen maradván, fölöttébb kényelmetlenül érezte magát a szűk ládában, oldala is fájt, amelyen feküdt. Másik oldalára fordult teát, ezt pedig oly ügyesen végezte, hogy egyik csípőjével nekifeszülvén a láda oldalának, mely nem feküdt vízirányosan, megingatta azt, végezetül pedig feldöntötte. Ez pedig estében nagy zaj csapott, melyre az asszonyok, kik a szomszéd szobában aludtak, felébredtek, s megijedtek, s ijedtükben meg sem ukkantak. A Ruggieri a láda zuhanására igen megrémült, de észrevette, hogy zuhanás közben kinyílt, és annak okáért mindenek felett akármi áron is ki akart jutni belőle, mint sem benne maradni. Mivel pedig nem tudta, hol van. Lépésről lépésre kezdett előre tapogatózni a házban, hogy megpróbálja, talál-e lépcsőt vagy ajtót, melyen kiosonhat. Mikor az asszonyok, akik felébredtek, meghallották eme topogást és megszólaltak. Ki az? Ruggieri, nem ismervén a hangot, semmit nem felelt. Miért is az asszonyok kiáltozni kezdettek a két ifjúért, kik mélyen aludtak, mivel sokáig ébren voltak, és semmit nem hallottak mindezekből, az asszonyok tehát még jobban megrémültek, felkeltek, az ablakhoz sietek, és kiáltozni kezdtek, tolvaj, tolvaj! Annak okáért minden felől számos szomszéd szaladt össze, és tódult a házba, egyik a tetőn, másik egyfelől, harmadik másfelől. Hasonlatos képen az ifjak is felébredtek, íme zajra is felkeltek. Ruggierit pedig, ki hogy itten látta magát, szinte magán kívül volt ámulatában, és nem tudta, merre meneküljön, vagy menekülhetne, elfogták. Kezökre adták a városi helytartó poroszlóinak, kik a lármára odafutottak. Mikor pedig a bíró elébe vezették, mivel hogy általában elvetemedett ember hírében állott, késedelem nélkül kínpadra vonták, és akkor megvallotta, hogy rablásnak okáért hatolt be az uzsorások házába. Miért is a bíró késedelem nélkül olyképpen határozott, hogy felkötteti. Másnap szerte egész Salernóban híre futott, hogy Ruggieri rablásnak okából behatolt az uzsorások házába. Mikor pedig a hölgy és szolgálója ezt meghallották, e fordulaton úgy elálmélkodtak, és a dolgot oly igen furcsállották, miképpen szinte már maguk is elhitték, hogy mit az elmúlt éjszakán cselekedtek, nem is cselekedték, hanem csupán álmodták. Ezen felül pedig ama veszedelem miatt, melyben Ruggieri cseppent, az asszony oly nagy fájdalmat érzett, hogy szinte belebolondult. Nem sokkal reggeli 8:30 után az orvos megtért Amalfiból, és szólott, hogy hozzák el amaz italt, mivel gyógyítani akarja betegét. Időn az üveget üresen lelte. Nagy lármát csapott, hogy már az ő házába semmit békén nem hagynak.
Az asszony, kit egyéb fájdalom marcangolt, mérgesen felelt, mondván, mit szólnál, mester, ha valamely nagy dolog történne, hogy így nagy hűhó csapsz azért, mert egy üveg vizet kiömlött, hát nincs belőle több a világon? Felelte erre a mester. Asszony, te azt hiszed, hogy tiszta víz volt? De nem úgy van ám, hanem bizony álomital volt az. És még elmondotta, mely célból készítette azt. Az asszony ennek hallatára nyomban kitalált, hogy Ruggieri megitta ezt az italt, és annak miatt a vélték halottak. Szólott tehát, mester, mi bizony nem tudtuk, készíts tehát másikat. A mester látván, hogy egyebet nem tett, még egyszer elkészítette az italt. Kevéssel utóbb a szolgáló, ki asszonyának parancsára lement megtudni, mit beszélnek, Ruggiero felől visszatért és szólott. Madonna, Ruggierit mindenki elítéli, és amennyire én megtudhattam, nincs egyetlen rokona sem, ki segítségére kiállt volna, vagy hajlandó volna kiállani. Mindenek bizonyosra veszik, hogy holnap a vérbíró felkötteti. És ezen kívül a más újságot is akarok jelenteni neked, mivel úgy hiszem, megértettem, hogyan jutott be az uzsorások házába. Hallja tehát. Jól ismered itt mellettünk az asztalost, kinél a maláda volt, amelyben Ruggierit rejtettük. Az imént szörnyű civakodása volt bizonyos emberrel, ki nyilván amaz láda volt. Tudnélik, ez az ember kérte a ládáért járó pénzt. A mester pedig felelte, hogy ő bizony nem adta el a ládát, s mi több, az éjszaka ellopták tőle. Felelte erre, amaz nem igaz, eladtad a két ifjú uzsorásnak, miként ők maguk mondották nekem ma éjjel, s magam is láttam házukban, mikor Ruggierit elfogták. Felelte erre az asztalos hazudnak, mivel hogy én nekik soha nem adtam el, hanem ők a most múlt éjszakán ellopták tőlem. Gyerünk csak hozzájuk. És egyetértésben elmentek az uzsorások házába. Én pedig hazajöttem. Én megértem, s magad is láthatod, hogy Ruggierit onnan, hol meglelték, eképpen vitték ama házba. Hogy miképpen támadott fel, azt meg nem foghatom. Akkor az asszony tisztára megértette, hogyan történt a dolog. Elmondta szolgálójának, mint férjétől hallott, s kérte, hogy segítse őt Ruggieri megmentésében, mivel ha akarja, megmentheti Ruggierit, egyúttal megóvhatja asszonyának becsületét. Felelte a szolgáló, Madonna, csak mondd meg, hogyan, és én szíves örömest mindent megteszek. Az asszonykinek bizonyára körmére égett a dolog, hirtelen ötlettel kitalálta, mit kell tennie, s apróra elmondott a szolgálójának. Azt tehát mindenek előtt elment az orvoshoz, és zokogva ekképpen szólott hozzá. Uram, bocsánatodat kell kérnem valamely nagy bűnömért, melyet ellened elkövettem. Kérdezte a mester, ugyan mi az? Szolgáló pedig sűrű könyhullajtás közben szólott. Uram, te tudod, kicsoda Ruggieri Dajeroli, kinek is én megtetszettem, s félig félelemből, félig szerelemből úgy esett, hogy kedvesévé lettem. Mivel pedig tudta, hogy tegnap este nem vagy itthon, addig-addig hízelkedett, míg nem bevezettem szobámba, hogy vélem háljon. Hogy pedig megszomjazott, hamarjában nem tudtam, hová szaladjak, vízért vagy borért, s nem akartam, hogy meglássa őt, feleséget, ki a nagy teremben volt. Eszembe jutott, hogy láttam szobádban egy üveg vizet. Elszaladtam hát, értes, odaadtam inni, az üveget pedig visszatettem, odahonnét elvettem. Miért is, mint hallom, nagy lármát csaptál. Hát bizony megvallom, gonoszat cselekedtem, de kinevét kezdnék néha napján. Szívemből szánom bánom, hogy elkövettem-e bűnt, s nem csupán ezt, hanem azt is, mi ennek nyomában következett. Tudnék, hogy Ruggieri hamarosan halállal bűnhődik. Annak okáért minden erőmből kérlek, bocsáss meg nékem, s adj engedelmet,
hogy elmehessek Ruggierit megsegíteni abban, mit érette tehetek. Bár az orvos nagyon mérges volt, ennek hallatára mégis tréfálkozva felelte. A penitenciát már te magad kiszabtad magadra, midőn azt hitted, hogy ma éjjel valamely ifjú lesz nálad, ki alaposan megdögönyöz, és helyette álomszuszékot kaptál. Na, hát csak menj, és munkálkodjál kedvesed megmentésén, máskor azonban óvakodjál házamba vezetni őt, mivel hogy akkor megfizetek neked mindezért, mind amazért. A szolgáló úgy vélte, hogy az első vágás pompásan sikerült, tehát ahogy csak lábai bírták, elment a börtönbe, ahol Ruggieri sínylődöcs, addig-addig környékezte a porkolábot, minden megengedte, hogy Ruggierivel beszéljen. Akkor a szolgáló kioktatta őt, hogy miképpen feleljen a bírónak, ha meg akarja menteni bőrét, és addig mesterkedett, míg nem bejutott a vérbíró színe elébe. Ki is minek előtte meghallgatta, mivel hogy a szolgáló piros posgás és tűzről pattant leányzó volt, előbb be akarta akasztani horgát Istennek egy kis keresztény leányzójába, ez pedig, hogy szívesebb meghallgatást nyerjen, éppenséggel nem húzódozott. Hogy pedig felkelt a köpülésből, szólott: Uram, te tolvajgyanánt elfogadtad Ruggieri da Jerolit, holott nem igaz, amivel vádolják. És elejétől kezdve apróra elmondott néki mindent, elmondta az egész esetet, miképpen engedte be kedvesét az orvosnak házába, miképpen adta néki inni az álomitelt, mivel hogy nem ismerte azt, és hogyan tette a ládába halott gyanánt. Annak utána elmondotta az asztalos mesternek és a láda gazdájának beszélgetését, melyet kihallgatott, és egyként megbizonyította, hogyan jutott Ruggieri az uzsorások házába. A vérbíró, látván, hogy könnyűszerrel megállapíthatja, vajon igaz-e ez, mindenek előtt kihallgatta az orvost, hogy csak ugyan úgy volt-e az álomitallal, és megtudta, hogy valóban úgy volt. Annak utána maga elébe idéztette az asztalost, és a ládának tulajdonosát, és az uzsorásokat, és sok húzavona után megállapította, hogy az uzsorások a múlt éjszakán ellopták a ládát, és házukba vitték. Végezetül maga elé hozatta Ruggierit, megkérdezte, hol tanyázott előtte való este, ki is felelte, hogy nem tudja, hol tanyázott, de arra jól emlékszik, hogy éjszakára elment tanyázni Mazzeo mester szolgálójához, kinek szobájában vizet ivott, mivel hogy kegyetlenül megszomjazott. De hogy aztán mi történt vele, nem tudja, csak annyit tud, hogy mikor az uzsorások házában felébredt, ládában lelte magát. A vérbíró az eset hallatára pompásan mulatott rajta, és a szolgálóval és Ruggierivel és az asztalossal és az uzsorásokkal többször egymás után elmondotta azt. Végezetül megismervén Ruggieri ártatlanságát, az uzsorásokat a láda ellopása miatt 10 unciára ítélte, Ruggierit pedig szabadon bocsátotta. Ne kérdezze senki, mekkora volt ennek öröme, kedvese pedig ugyancsak kimondhatatlanul örvendezett. Annak utána pedig kedvesével és a jóságos szolgálóval, ki a törrel meg akarta szurkálni, még sokszor kacagott és mulatott az eseten, szerelmüket és egymás mulattatását egyre nagyobb gyönyörűséggel folytatván. Kívánom, hogy nékem is ez jusson részemül, de ládába ugyan ne dugjanak. Ha az előbbi novellák a bájos hölgyek szívét megszomorították, ez az utolsó Dioneo novellája oly jó ízűen megnevettette őket, különösképpen, mikor azt mondta, hogy a vérbíró beakasztotta a horgot, hogy egészen megkönnyebbültek ama szomorúságtól, melyet a többi novellák miatt éreztek. De midőn a király látta, hogy a nap immár halványodni kezd, és uralkodásának vége elérkezett, nyájas szavakkal mentegette magát a hölgyek előtt azért, mit elkövetett, vagyis hogy oly komor tárgyat szabott az elbeszéléseknek, minő a szerelmesek szerencsétlensége. E mentegetődzés után felkelt, levette fejéről a babérkoszorút, s miközben a hölgyek kíváncsian várták, kinek a fejére teszi,
Nagy udvariassan fia Metta aranyszőke fejére illesztette, mondván, fejedre teszem íme koszorút, mivel hogy a mai zordon nap miatt bárki másnál jobban meg tudod majd vigasztalni társnőinket a holnapi nappal. Fia Metta, akinek aranyszőke göndörhaja hosszan leomlott vakító fehér és finom vállaira, arca pedig gömbölyded volt, s fehér liliomok és piros rózsák egymásba simuló színeiben ragyogott, szeme pedig, mint vándor sólyom szeme, akkor picin száját mosolyra nyitván, miközben két ajka rubint kő gyanánt megcsillant, ekképpen felelt. Filosztrátó, én szívesen elfogadom. S hogy jobban észbe vedd, mit cselekedtél, már mostan rendelem. Kiki készülődjék, hogy holnap oly szerelmesekről kell novellát mondanunk, kik kemény és siralmas megpróbáltatások után megnyerték boldogságukat. Ezt az indítványt mindenki javallotta. Ő pedig hívatta az udvarmestert, és vele egyetemben rendelkezett a szükséges dolgok felől, s minek után az egész társaság felkelt ültéből mind a vacsora idejéig nyájasan elbocsájtotta őket. Némelyek tehát elszélettek a kertben, melynek szépségét egykönnyen ugyan meg nem unhatták, mások a malmok irányában mentek, melyek a kerten kívül őrültek, ki erre, ki arra, s hajlandóságok szerint külön-különféleképpen mulatták magukat mind a vacsora idejéig. Mely is, midőn elérkezett, szokások szerint mind egybe gyülekeztek nagy jó kedvben a gyönyörű szökőkút mellett, és pompásan megvacsoráztak. Asztalbontás után pedig szokásuk szerint táncba és énekbe kezdettek, és miközben Filoména vezette a táncot, szólott a királynő, Filosztrátó, nem szándékozom eltérni elődeimtől, hanem miként ők cselekedték, nékem is szándokom, hogy uralkodásom alatt dalt énekeljetek. Mivel pedig bizonyosra veszem, hogy dalaid is éppen olyanok, mint novelláid, rendelem, hogy oly dalt énekelj, mely néked legjobban tetszik, nehogy ezen kívül még több napunkat felzaklassad szomorúságaiddal. Filosztrátó azt felelte, hogy szívesen, és késedelem nélkül énekelni kezdett, amint következik. Sírásom bizonyítja, valahányszor a szív nyilalik okkal, ámort csapták be rút fondorlatokkal. Ámor, midőn becsempésztett szívembe azt, akiért hitemtől megraboltan sóhajtozom hiába, úgy mutatád, mint kinek annyi bája, hogy érte minden kín gyönyörű volna. Hisz te küldéd nekem te, és én vártam őt esengve, s hogy tévedésem későn ismerém fel, szívem tele búval s keserűséggel. Ráébredvén, hogy álnokul kiátszott, s hogy az, ki volt egyedüli reményem, cserben hagyott, beláttam, akkor, midőn legnagyobb boldogságban úszván, hittem, csak én vagyok kegyében, s szívemben gondok, vádak, célpontot nem találtak. Megtudtam, hogy örömet másnak érlel, s számkivetve mehetek tőle én el. Látván magam ilyen sorsnak kitéve, szívemnek keserű sírása támadt, mely máig benne reszket. Szidom is váltig a napot, a percet, amelyben legelőször rátapadtam izzóan szép szemére, mely annyi jót ígére, s csalatkozott hittel, megtört reménnyel átkozza lelkem, mely sírván enyész el. Hogy mi vígasztalan-e kín, s kegyetlen, uram, érezheted, oly fájdalommal panaszolom tenéked, mondom, oly szörnyen s iszonyúan éget, hogy a halált várom bizodalommal. Várom, uram, szünetlen, hogy végre már kietlen sorsom lezárja egy áldott ütéssel, s odavigyen, hová egy kín nem ér el. Gyászomban egy maradt, vígasztalásul s menekülésül közeli halálom,
küld hát gyorsan, könyörgöm, ámor, szüntesd meg kínjaim e földön, hol nyugtomat többé már nem találom, csalódtam, jaj, elárul, végság, öröm, csalárdul. Hadd töltse holtom azt örvendezéssel, ki már lobog új szerelem hevével. Balladácskám, nem baj, ha nem találhat örömet benned valaki, nincs még egy, ki mint én úgy dalolna, csak egy kérésem volna. Keresd meg, ámor, s hadd sírja ez ének, milyen keserű bánat jegyzett el a halálnak, és kérd meg, jobb kikötőbe vivén el, jön meg engem örök békességgel. Eme dalnak szavai nyilván megmutatták Filosztrátó lelkének állapotját és ennek okát. És talán még világosabban elárulta volna ezt egyik hölgynek arca, ki a táncban volt, ahogy a leszálló éjszaka el nem födözte volna az arcába szökkenő pirulását. De minek utána dalát bevégezte, több mást elénekeltek még, míg nem elérkezett a nyugalomra térés ideje. Miért is a királynő parancsára Kiki szobájába vonult. Végződik a Dekameron negyedik napja. Ötödik nap. Végződik a Dekameron negyedik napja, kezdődik az ötödik, melyen Fiametta uralkodása alatt oly szerelmesekről lészen szó, ki kemény és siralmas megpróbáltatások után megnyerték boldogságukat. Keleten immár egészen kivilágosodott, és a fellövellő napsugarak egész féltekénket megvilágosították, midőn Fiametta a madarak édes dalaira, melyek a napnak első órájában szerte a fákon vidáman felcsattogtak, felkelt és felkeltette mind a többi hölgyeket és a három ifjút, s lassú léptekkel leszállott a mezőre s a tágas síkságon a harmatos fűben sétálgatott társaságával, különb-különféle beszélgetésekben még nem a nap jó magasra hágott. Demidőn úgy érezte, hogy a napsugarak immár forrón tűznek, a ház felé irányította lépteit. Midőn pedig odaérkeztek. Pompás borokkal és csemegékkel üdítette csekély fáradtságukat, és akkor a kellemetes kertben szórakoztak, mind az ebéd idejéig. Mely is midőn elérkezett, és a figyelmes udvarmester ahhoz mindent előkészített, néhány táncdalt énekeltek, s akkor a királynő kívánságára vidám hangulatban asztalhoz ültek, s minek utána rendben és jókedvben megebédeltek. Nem feledték a táncnak eleddig megtartott szokását, hanem ének és zene kísérettel néhány kört lejtettek. Annak utána pedig a szundítás idejére a királynő valamennyit elbocsátotta. Némelyek pedig szundítani tértek, mások szórakozás okából ott maradtak a pompás kertben. De a királynő kívánságára kevéssel 3 óra után valamennyien egybe gyülekeztek a szokott módon a szökőkút mellett. És minek utána a királynő pro tribunáli helyet foglalt, Pamfíló felé fordulván mosolyogva parancsolta neki, hogy kezdje meg a szerencsésen végződő novellák sorát. Ez pedig készséges hajlandósággal megfogadta annak szavát, és szólott eképpen. Első novella. Csimónénak a szerelemtől megjön az esze és kedvesét, Ifigéniát hajón megszökteti. Rodoszban börtönbe kerül, melyből Lizimákó kiszabadítja. Akkor annak segítségével elrabolja Ifigéniát és Kasszandrát menyegzőjük napján, és velük együtt Krétába szökik. És minek utána mindegyik feleségül veszi kedvesét, velük együtt
hazahívják őket. Sok novella kóvályog a fejemben, kedves hölgyeim, melyeknek elbeszélésével a mai napot, mely vidámnak érkezik, megkezdhetném. Ezek közül egy különösképpen kedvemre vagyon, mivel hogy ebben megláthatjátok nem csupán a boldog véget, mely mai elbeszéléseink tárgya, hanem azt is, mely szentek hatalmasak és jótékonyak ámornak erői, melyeket sokan kárhoztatnak és becsmérelnek, azonban igaztalanul, mivel nem tudják, mit beszélnek. E megismerés pedig, ha nem tévedek, bizonyára kedvetekre leszen, mivel hogy vélekedésem szerint magatok is szerelmesek vagytok. Tehát, miként a ciprusiak régi történeteiben olvassuk, élt Ciprus szigetén valamely főnemes úr, kinek neve volt Arisztippó, ki minden földi javakban gazdagabb volt minden földiénél, és minden másnál boldogabb ember lett volna, ha hogy egyetlen dologban nem szomorította volna meg a sors. Ez pedig az volt, hogy egyéb gyermekei között volt egy fia, ki nagyságban és szépségben ugyan külön volt, mint a többi ifjaknál, de szinte hülye és félkegyelmű. Igazi neve pedig Galézó volt. De mivel sem tanítómestere fáradozással, sem atya kedveskedéssel vagy veréssel, sem bárki más semmi módon nem tudott a fejébe verni némi nemű tudományt, vagy gyóerkölcsöt, továbbá durva és idétlen hangja, és inkább állathoz, mint emberhez illendő viselkedése miatt csúfolkodásból mindenki Cimone néven nevezte, mi is az ő nyelvükön annyit jelent, mint a miénken az, hogy félkegyelmű. E fiúnak kárba veszett élete miatt atya igen nagyon búslakodott. Mivel már letett minden reményről, parancsolta neki, menjen ki valamely birtokára, s ottan éljen jobbágyai között, hogy fájdalmának ímez oka ne legyen szüntelenül szeme előtt. Minek is Cimone igen megörült, mivel hogy a paraszti emberek erkölcsei és szokásai inkább kedvére voltak, mint a városiak. Cimone tehát kiment a falura, és ottan paraszti munkákban foglalatoskodott. Történt pedig egy napon, hogy délidő után, midőn vállára vetett bottal éppen által ment egyik birtokról a másikra, betévedt valamely kis erdőbe, amely a legszebb volt ama vidéken, és mivel éppen május hónapja járta, már egészen kilombosodott. Amint ezen keresztül haladt, miként sorsa vezérelte, sudár fákkal környékezett tisztásra bukkant, melynek egyik sarkában gyönyörű és hidegvízű forrás mellett a zöld pázsiton megpillantott egy gyönyörűséges alvó leányzót, akinek a testét oly lengeruha fette, hogy vakító fehérségéből szinte semmit el nem rejtett, és csupán övétől lefelé födözte hófehér vékony takaró, lábainál pedig ugyancsak két nő meg egy férfi aludt eme leánynak szolgái. Midőn Cimone a leányt meglátta, mintha még soha életében nőt nem látott volna, botjára támaszkodván megállott, és némán határtalan elragadtatással elmerült a leány szemléletében, és bárgyú lelkében, melybe ezernyi oktatás nem tudott szikrányi nemesebb érzést beojtani, érezte valamely gondolatnak ébredezését, és most pallérozatlan és durva elméjében föltámadott a gondolat, hogy ez a leggyönyörűbb teremtés, kit földi ember valaha is látott. És annak utána sorra szemügyre vette testének részeit, és magasztalta haját, melyet színaranynak vélt, homlokát, orrát és száját, nyakát és karjait, különösképpen pedig keblét, mely még alig domborodott. És
parasztból hirtelen a szépségnek ítélő bírájává emelkedvén, fölöttébb kívánkozott látni szemét, mely mélységes álomban elnehezülten zárva volt, és hogy csak láthassa már-már, felébresztette a leányt. De mivel sokkal szebbnek látta, mint mindam a nőket, kiket eladdig látott, gondolkodóba esett, ha vajon nem istennője, és mégiscsak volt annyi esze, melyel megítélhette, hogy isteni személyek nagyobb tiszteletre méltók a földieknél, és ennek okáért tűrtőztette magát, és várakozott, míg nem az magától felébred. És ám bár túlságosan hosszúnak érezte a várakozást, a szokatlan gyönyörűség oly igen lenyűgözte, hogy nem tudott elmozdulni onnét. Történt tehát, hogy a leány, kinek neve Efigénia volt, nagy idő múltán felébredt, mégpedig előbb, mint bármelyik cselédje, és felemelte fejét, és kinyitotta a szemét. Mikor maga előtt látta Csimónét botjára támaszkodva, fölöttébb elálmélkodott, és mondá, Csimóné, mit keresel itt az erdőben ímez órán? Csimónét mind Deli termetéről, mind faragatlanságáról, mind pedig atyának nemességes gazdagsága révén e szigeten szinte mindenki ismerte. Az ifjú semmit nem felelt Efigénia szavaira, de mikor látta, hogy szemét kinyitotta, mereven rábámult, és úgy érezte, hogy abból oly édesség áradt, mely soha nem érzett gyönyörűséggel tölti el. A leány ennek láttára kezdett attól tartani, hogy ez a merev bámészkodás még majd olyas valamire ösztökéli annak paraszti otrombaságát, hogy abból magára szégyen háramolhat, miért is szólította cselédeit, fölkelt és mondotta néki, Csimóne, Isten áldjon! Felelte erre Csimóne, én veled megyek. És ám bátor a leány még mindig félt, és ezért nem fogadta el kíséretét, mégiscsak akkor tudott megszabadulni tőle, mikor az már egészen a házáig elkísérte. Innen pedig Csimóne atyának házába ment, és kijelentette, hogy semmi áron nem megy vissza többé a birtokra. Bármilyen kellemetlen volt ez atyának és öveinek, mégis belenyugodtak otthon maradásába, mivel meg akarták tudni, mi ok késztette arra, hogy eddigi életmódját megváltoztassa. Minek utána tehát Csimóne szívébe, melybe eleddig semmi némű tanítás nem tudott behatolni, Efigénia szépsége által behatolt ámornak nyilvesszeje, hamar idő után elméje egyre jobban kibontakozván, csodálatba ejtette atyát és öveit és mindenki mást, aki csak ismerte. És mindenek előtt megkérte atyát, hogy járassa őt olyan ruhákban és minden egyéb ékességekben, mint ahogy testvérei jártak, mit is atya nagy örömmel megtett. Annak utána pedig deréki fiakkal társalkodván eltanulta tőlük a viselkedésnek mindam a módjait, melyek nemes urakhoz és különösképpen szerelmes ifjakhoz illenek. S mindenek igen nagy csodálkozására hamar idő múltán nem csupán a betűvetést tanulta meg, hanem egyikévé vált a legműveltebb embereknek. Annak utána pedig, mivel mindennek oka Efigénia iránt való szerelme volt, nem csupán durva és parasztos hangját váltotta illendő városiasra, hanem mesteri módon megtanult énekelni és muzsikálni, és a lovaglásban, és mind a tengeri, mind a szárazföldi hadviselésben fölöttébb ügyes és vitéz emberré vált. Egy szó, mint száz, hogy ne soroljam fel apróra minden jelességét. Négy esztendő sem telt el a manap óta, hogy szerelembe esett, és már is a legkedvesebb, legszeretetreméltóbb ifjúvá fejlődött, és semmi jelességben nem volt hozzája fogható ifjú Ciprus szigetén. Nos tehát, bájos hölgyeim,
mit gondoljunk Csimón felől. Bizonyára azt, hogy ama kiváló jelességeket, melyekkel az ég ez ifjúnak nemes lelkét megáldotta, az irigy szerencse erős kötelékekkel lenyűgözte, és elzárta szívének valamely rejtett zúgába, melyeket is ámor sorra letépett és összetört, mivel hogy ő a sorsnál is hatalmasabb, és mint a szunnyadó tehetségek ébresztője, azokat a szörnyű homálynak sötétjéből maga erejével fölhozta a ragyogó világosságra, nyilván megmutatván, mely minden némű helyekről kiszabadítja a nékihódoló lelkeket, és hová vezéreli őket sugáraival. Ám bár Csimóne Efigénia iránt való szerelmében, ifjú szerelmesek gyakori szokása szerint bizonyos dolgokban túlságba tévedt, mégis Arisztippó meggondolván, hogy ámor változtatta birkából emberré, nem csupán türelmesen békén hagyta, hanem még biztatta is, hogy szerelméért mindenben maga kedve szerint cselekedjék. De Csimóne, ki nem engedte, hogy Galesónak nevezzék, visszaemlékezzen, hogy Efigénia is e néven hívta őt, tisztes végre akarván juttatni szándokát, többször is kérőket küldött Cipszeóhoz, Efigénia atyához, hogy adja hozzá a leányt feleségül, de Cipszeó mindannyiszor azt felelt, hogy ő már odaígérte a lányt bizonyos Pazimunda nevezetű ródoszi nemesi fiúnak, és esze ágába sincs megszegnie néki adott szavát. Mikor pedig Efigénia mennyegzőjének ideje elérkezett, és jövendőbeli férje érte küldött, Csimóne ekképpen szólott magában: most itt az ideje megmutatnom, ó, Efigénia, mennyire szeretlek. Általad lettem emberré, és ha megnyerhetlek, bizonyosra veszem, hogy boldogabbak leszek akármely Istennél, és bizony, vagy megnyerlek, vagy meghalok. És ekképpen töprenkedvén nagy titokban összeszedett néhány nemes ifjút, akik barátai voltak, és titokban felszereltetett egy hajót mindennel, mi a tengeri csatához szükséges, és tengerre szállott, várakozván ama hajóra, melynek Efigéniát férjéhez kellene volna vinni Rodoszba. Efigénia pedig, miután atya pompásan megvendégelte férjének barátait, tengerre szállott, és akkor Rodosznak fordították a hajó orrát, és útnak indultak. Csimó neki semmit nem aludt. Másnap rajtuk ütött hajójával, s a hajó orráról nagy hangon átkiáltott azokhoz, kik Efigénia hajóján voltak: megálljatok, vonjátok be a vitorlákat, vagy pedig legyetek készen, hogy erőt veszünk rajtatok, és a tengerbe süllyesztünk. Csimóne ellenfelei a fedélzeten fegyvert fogtak, és készülődtek a védekezésre. Miért is Csimóne, minek utána így beszélt, felkapott egy vascsákját, áthajította a rodosziak hajójának farára, s miközben azok nagy sebességgel eloldalogni igyekeztek, hajójukat roppant erővel odahúzta maga hajójához, s egy szál egymaga átugrott a rodosziak hajójára vadul, mint az oroszlán, mintha csak semmibe venné őket, mint ahányan vannak. És mivel ámor sarkantyúzta, csodálatos düvel ellenségeire vetette magát törrel kezében, és jobbra-balra szurkálván levágta őket, mint holmi birkákat. Ennek láttára a rodosziak földre vetették fegyvereiket, és szinte egyértelemmel megadták magukat. Mondotta akkor nekik Csimóne: ifjú uraim, nem a zsákmány sóvárgása, nem is az irántatok való gyűlölet indított arra, hogy Ciprusból felkerekedjem és nyílt tengeren fegyveres kézzel rejátok támadjak. Az, mi engem erre indított, a legnagyobb boldogság számomra, ha ugyan megnyerem. Nektek pedig nem nagy dolog szépszerével átengednetek nekem. Ez pedig Efigénia, kit a világon mindennél jobban szeretek, de mivel atyától barátságos békésszerrel nem tudtam megkapni őt,
Ámor arra kényszerített, hogy ellenségetek gyanánt fegyverrel szerezzen meg. Mivel pedig az akarok lenni számára, minek a ti barátotok, Pazimunda volt kiszemelve, adjátok őt nekem, és menjetek Isten hírével. Az ifjak, kiket inkább az erőszak, mint maguk nagy lelkűsége indított erre, sérván átadták Efigéniát Csimónénak. Ez pedig, mikor látta, hogy a leány sír, szólott eképpen: nemes hölgy, ne légy kicsinyhitű, én vagyok a te Csimónéd, és kitartó szerelemmel sokkal te jobban megérdemeltelek, mint Pazimunda az eljegyzéssel. Csimóna tehát, minek utána a leányt áthozatta maga hajójára, s a rodosziak semmi egyéb kincséhez nem nyúlt, visszatért bajtársaihoz, és a rodosziakat útjukra bocsátotta. Csimóne tehát, ki határtalanul boldog volt, hogy a drága zsákmányt megszerezte, minek utána kevés időt annak szentelt, hogy a síránkozó leányt megvigasztalja, bajtársaival együtt olyképpen határozott, hogy egyelőre nem szabad visszatérniük Ciprusba. Miért is valamennyiük egyértelmű vélekedése szerint Kréta irányába fordították a hajónak orrát, mivel úgy hitték, hogy ottan valamennyien, kiváltképpen pedig Csimón és velük együtt Efigénia régibb és újabb rokonságok és számos barátaik révén biztonságban lesznek. Ám a sors, amely meglehetősen könnyűszerrel kezére juttatta Csimónénak a hölgyet, nem volt álhatatos, és hirtelen szomorú és keserves sírásra fordította a szerelmes ifjúnak kimondhatatlan vígasságát. Még 4 óra sem telt el azóta, hogy Csimóne a rodosziakat útjukra bocsátott, amidől leszállt az éjszaka, melytől Csimóne soha még nem élvezett gyönyörűségeket várt. És egyszerre csak tomboló, dühös orkán kerekedett, mely az égboltot fellegekkel, a tengert pedig pusztító viharokkal töltötte be. Miért is senki nem tudhatta, mit kellene tennie, merre kellene menniük, de még a fedélzeten sem volt senkinek maradása, hogy valamely szolgálatot végezzen. Mondanom se kell, mely igen elbuslakodott ezen Csimóne. Úgy érezte, az istenek csupán azért teljesítették óhajtását, hogy annál keservesebb kínnal elveszejtsék, holott annak előtte ugyan keveset törődött a halállal. Ugyancsak neki búsultak bajtársai is, de mindenek fölött bánkódott Efigénia, ki keservesen zokogott, és minden hullámcsapásra megreszketett, és zokogván keményen átkozta Csimóne szerelmét, és káromolta annak vakmerőségét, mondván, hogy eme szörnyű vihar bizonyára semmi másért nem támadott, csupán azért, mert az istenek nem engedik meg, hogy Csimóne, ki őt akaratjuk ellenére kívánta feleségül, élvezhesse vakmerő vágyának teljesülését, hanem azt akarják, hogy előbb lássa meg a leány halálát, annak utána pedig maga is nyomban halállal elvesszem. Efféle és még keservesebb jajveszékelés közben Rodosz szigetének szomszédságába vetődtek, miközben a hajósok nem tudták, mit évők legyenek, mivel a vihar óráról órára nagyobb erőre kapott, ők pedig nem tudták, nem is sejtették, merre sodródtak. Mivel pedig nem ismerték meg, hogy ez Rodosz szigete, minden igyekezetükkel abban fáradoztak, hogy ha csak lehet, partra vergődjenek és megmentsék életüket. Ebben pedig a szerencse kedvezett nekik, s valamely kicsiny tengeröbölbe vezérelte őket, hová kevéssel annak előtte befutottak hajójukkal amarodosziak is, kiket Csimóne útjukra engedett. Nem is vették észre előbb, hogy Rodosz szigetére vetődtek csak akkor, amikor a hajnal pirkadott, és némi világosságot derített az égboltozaton. Akkor látták, hogy talán nyíllövésnyire vannak ama hajótól, melyet előtte való napon útjára engedtek.
Eme dolgon Cimone fölöttébb megháborodott, s félt, hogy az történik vele, ami csak ugyan történt. Parancsolta tehát, hogy minden erejüket megfeszítvén igyekezzenek kijutni onnét, annak utána pedig vesse őket a sors bárhová, mivel sehol sem lennének oly kínos helyzetben, mint éppen itt. Megfeszítették tehát minden erejüket, hogy onnan kijussanak, de hiába hatalmas ellenszél dühöngött, s nem

éppen úgy, mint jó magukat. Azok ennek hallatára fölöttébb megörvendeztek, maguk mellé vettek számos falubéli parasztot, és a tengerpartra siettek, és Csimónét, ki övéivel együtt partra szállott, és abban mesterkedett, hogy valamely közeli erdőbe meneküljön, Efigéniával s mind a többiekkel együtt elfogták, és a faluba vitték. És akkor nagy csapat fegyveres ember kíséretében kijött oda a városból Lizimákó, ki abban az esztendőben Rodosznak legfőbb bírája volt, és Csimónét valamennyi bajtársával egyesztette a készülődést a mennyegzőre. De a sors mintha csak megbánta volna ama csapást, melyel Csimónét oly hirtelenül sújtotta, megmenekülése okából újabb fordulatot hozott. Volt Pazimundának egy öccse, korban ugyan fiatalabb nála, jelességben azonban méltó párja, kinek neve volt Ormizda. Ez már rég ideje abban fáradozott, hogy feleségül nyerje ama városnak bizonyos szép és előkelő leányát, kinek neve Kasszandra volt, kit is Lizimákó forron szeretett. És házassága különféle okok miatt több ízben is füstbe ment. Nos, amikor Pazimunda meggondolta, hogy mennyegzőjét nagy pompával kell megülnie, legjobbnak vélte, ha nyélbe üthetné, hogy Ormizda ugyanaz napon tartsa mennyegzőjét, hogy ne terhelje még egyszer a költség és az ünnepség. Miért is Kasszandra szüleivel újból tárgyalásokat kezdett, és ezeket sikerre is vitte, és öccsével egyetértésben elhatározták, hogy Ormizda ugyanaz napon veszi feleségül Kasszandrát, melyen Pazimunda mennyegzőjét tartja Efigéniával. Mikor Lizimákó ennek hírét vette, fölöttébb megszomorodott, mivel látta, hogy reménysége elveszett, holott abban bizakodott, hogy ha Ormizda nem veszi el a leányt, akkor ő bizonyosan megkapja. De okos ember lévén bánatát magába rejtette, és törte-törte a fejét, miképpen akadályozhatná meg, hogy ez megtörténjék. De semmi egyéb módját nem látta, mint azt, hogy elrabolja a leányt. Ezt pedig könnyűnek gondolta ama hivatalánál fogva, melyet viselt, de sokkal becstelenebbnek is vélte, mintha nem viselte volna ama hivatalt. Mégis hosszas fontolgatás után a szerelem könnyen legyőzte a becsületét, és elhatározta, hogy akármi történik is, elrabolja Kasszandrát. Svédőn arra gondolt, kit vegyen maga mellé társul ennek véghezvitelében, és miképpen hajtsa végre a dolgot, eszébe jutott Csimóné, akit bajtársaival egyetemben börtönében tartott, és úgy gondolta, hogy Csimónénál jobb és hűségesebb társra eme dologban szert nem tehet. Miért is a következő éjszakán nagy titokban felhozatta őt szobájába, és eképpen adta fel neki a szót. Csimóné, valamint az Istenek jóságos és nagylelkű adományozói az emberek javainak, akképpen nagy ügyességgel próbára vetik azoknak virtusát, s kiket minden sorsokban szilárdnak és álhatatosnak látnak, azokat a legmagasabb jutalmakra méltóknak ítélik, mint mindenkinél derekabb embereket. Ők a te virtusodnak csalhatatlanabb bizonyságát kívánták, mint amin őt mutathattál volna atyád házának négy fala között, kinek mérhetetlen gazdagságát ismerem. És mindenek előtt a szerelemnek hegyes ösztökéjével, mint hallottam, bárgyú állatból emberré nemesítettek, annak utána kemény sorscsapásokkal, mostan pedig gyötrelmes börtönnel próbát kívánnak tenni, vajon most másképpen érezele, mint akkor, midőn rövidke ideig élvezted meghódított zsákmányodat? Ha pedig ugyanazonképpen érezel, akkor soha oly örömet nem adtak néked, mint aminővel most készülnek megajándékozni, ezt pedig

sértésedre adni kívánom, hogy megfogyatkozott erőidet visszaszerezzed, és újból bátorságra kapj, Pazimund, aki oly igen örvendett balsorsodon, és oly buzgón szorgalmazta kivégeztetésedet, hanyathomlok siet megtartani mennyegzőjét a te Efigeniáddal, hogy eréven élvezze a zsákmányt, melyet a szerencse jókedvében előbb néked adott, annak utána pedig haragjában hirtelen elvett tőled. Magamról tudom, hogy ez bizonyosan mennyire fáj neked, ha oly szerelmes vagy, mint hiszem. Mivel, hogy az öccse Ormizda éppi méltatlanságot akar elkövetni ellenem Kasszandra miatt, kit a világon mindennél jobban szeretek. És úgy látom, hogy a sors semmi némű utat, módot nem hagyott számunkra, hogy eme roppant méltatlanságot és csapást elkerüljük, ha hogy szívünk és karunk virtusával, karddal a kézben utat vágunk magunknak, hogy megszöktessük kedveseinket, te immár másodszor a tiédet, én pedig az enyémet először. Miért is, ha szíved gondja, nem akarom mondani, hogy szabadságod, mely kedvesed nélkül ugyan keveset ér neked, hanem kedvesed visszaszerzése, hát akkor ezt az istenek kezeidbe adták, ahogy velem tartasz vállalkozásomban. Eme szavak egészen eloszlatták Cimone csüggedését, és nem sokat tétovázott a felelettel, hanem szólott. Lisimaco. Sem vitézebb, sem hívebb bajtársat nálam nem találsz e vállalkozásra, ha ugyan elérem vele azt, miről beszélsz, és ezért legjobb belátásod szerint mondd csak, mit kell tennem, és majd meglátod, mely csodálatos bátorsággal elvégzem azt. Felelte erre Lisimaco. Mához 3 napra költöznek az új asszonyok férjük házába. Oda tehát mi, te magad fegyveres bajtársaival, s magam is néhány megbízható emberemmel este felé behatolunk, az asszonyokat a vendégsereg közepéből elraboljuk, és elvisszük valamely hajóra, melyet titokban felszereltettem. Közben pedig mindenkit levágunk, ki ellenszegülni merészel. Cimonénak tetszett ez a terv, és mind a megszabott ideig csendben várakozott börtönében. Hogy pedig a mennyegző napja elérkezett, fényes és nagyszerű volt a lakodalom, s a két testvérházának minden zugát betöltötte a hangos vidámság. Lisimaco, minek utána minden szükséges dolgot előkészített, Cimonét és bajtársait, s hasonlatosképpen maga barátait, kik valamennyien fegyvert viseltek ruhájuk alatt, előbb áradó szavakkal lelkesítette tervének végrehajtására, s amikor az időt elérkezettnek látta, 3 csapatra osztotta őket, és ezek közül az elsőt nagy óvatosan leküldötte a kikötőbe, hogy senki meg ne akadályozhassa a hajóra szállást, mikor arra kerül a sor, a másik 2-vel pedig Pazimunda házához vonult, és egyiket a kapuban hagyta, hogy senki őket be ne zárhassa, s távozásukat meg ne gátolhassa, a 3. csapattal pedig Cimonéval együtt felment a lépcsőn. Midőn pedig abba a terembe értek, melyben az új asszonyok számos más hölgyekkel egyetemben már asztalnál ültek az ünnepi lakomán. Előre nyomultak, földre döntötték az asztalokat, kiki fogta maga kedvesét, általatta bajtársainak karjaiba, s parancsolták, hogy nyomban vigyék őket a készen várakozó hajóra. Az új asszonyok jajveszékelni és sikoltozni kezdtek, s hasonlatosképpen a többi hölgyek és szolgák is, és hamarosan az egész házat felverte a lárma és a jajveszékelés. De Cimone és Lisimaco és bajtársai kardot rántottak, miközben semmi ellenállásra nem leltek, mivel mindenki utat nyitott nekik, és eljutottak a lépcsőig. És amint azon lefelé haladtak, szembe jött velük Pazimunda, ki a lármára furkosbottal kezében kirant, akkor Cimone nagyvitézül fejen sújtotta, és fejét kettészelte. Pazimunda pedig holtan rogyott lábai elébe.
A szerencsétlen Ormizdát, ki bátyjának segítségre sietett, Cimone ugyancsak egy csapással megölte, és még néhány más férfit, kik hozzájuk akartak férkőzni, Lisimaco és Cimone bajtársai megsebesítettek és visszavertek. Akkor pedig távoztak a vérben úszó házból, melyet fölvert a lárma, a sírás és a jajveszékelés, és akadálytalanul zárt rendben zsákmányukkal együtt eljutottak a hajóhoz, melyre is föltették a hölgyeket, és maguk is felszállottak minden bajtársaikkal egyetemben. S miközben már a part megtelt fegyveres hadinéppel, mely a hölgyek megszabadítására jött, ők vízbe merítették az evezőket, és újjongván nekivágtak útjuknak. És megérkezvén Krétába, ottan számos barátaik és rokonaik örömmel fogadták őket, annak utána feleségül vették a hölgyeket, nagy lakodalmat csaptak, és boldogan élvezték zsákmányukat. Ciprusban és Rodoszban sokáig nagy volt a forrongás és a lázongás eme cselekedetük miatt. Végezetül mindkét helyen közben jártak barátaik és rokonaik, és kieszközölték, hogy rövid számkivetés után Cimone Efigéniával megtérhetett Ciprusba, és hasonlatosképpen Lisimaco Kasszandrával visszatérhetett Rodoszba, és annak utána mind a ketten még nagy időn által vidáman és boldogan éltek szülőföldjükön, feleségükkel. Első novella. Cimonénak a szerelemtől megjön az esze, és kedvesét, Efigéniát hajón megszökteti. Rodoszban börtönbe kerül, melyből Lisimaco kiszabadítja. Akkor annak segítségével elrabolja Efigéniát, és Kasszandrát menyegzőjük napján, és velük együtt Krétába szökik. És minek utána mindegyik feleségül veszi kedvesét, velük együtt hazahívják őket.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Ilyen hangot ad ki a kotyogós kávéfőző.

0: És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából.
1: Hátonúszó poloska. Az állat a két mellső pár lábával fut a vízfelszín alsó filmrétegén.
2: Lamacsony Rádió.
3: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
4: A Lamacsú Rádió műsor készítőinek Szomját az italműhely üdítői oltják.
5: A Lamacsú Rádiót az italműhely támogatja.
6: És a most következő bő egy percben hallgassuk meg Katar, Románia, Oroszország és Ruanda nemzeti himnuszait egyszerre.

0: Zavartó Rádió.
1: Na mi van még?
2: Milyen hangot ki az Illuminati?
3: So 3, 2, 1, go!

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: Szereted
1: a
3: kísérletező
1: zenéket?
3: Válogatásokat?
1: Az.
3: Experimentál.
1: Teg.
3: Experimentál.
1: Teg.
3: Alatt.
1: Több.
3: Alatt.
1: Műsort.
3: Alatt.
1: Is.
3: Találsz.
1: Ebben.
3: A.
1: Műfajban.
3: Például.
1: Donát Kacsa.
3: Klub.
1: Kacsa Klub.
3: Paika.
1: Vagy.
3: Havi.
1: Zaj.
3: Műsoraink.
1: Lamacsun Rádió.

0: tudnék?
1: Most pedig következik egy Miki szócikk.
2: Ilija Jefimovics Repin, 1917 után. 1918-ban Finnország függetlenné válásakor a falu és vele Repin is elszakadt Oroszországtól. 1922-ben Petrogából átköltözött hozzá Vera nevű leánya, ő lett Penátas háziasszonya. Maga Repin begubózott történelmi eseményektől távol eső műtermébe, és kedvelt vallási tárgyú képei, vagy élénk színekkel megfestett, életörömet sugárzó zaporozsiai témái közé menekült. Késői korszakának leghíresebb festménye, az 1925-ben befejezett Golgota, azonban kilátástalan, tragikus életérzést sugároz.
3: Lamacsun Rádió.
4: Török pizza online rádió.
3: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
4: Ilyen hangot adsz ki, amikor megijedsz.
5: Sötét van. Kialudtak a lámpák. Nagy a köd. Havazik. Nyúlj a zsebedbe. Vedd elő az okost. És a böngészőbe írd be, hogy www.lakmacsun.hu. Nem csak nagyon-nagyon jó számokat fogsz hallani, és nagyon érdekes beszélgetéseket és műsorokat fogsz megismerni, hanem a lila háttérfény egyfajta éjszakai zseblápaként is működhet.
6: Lakmacsun Rádió.
4: Pont csináljunk egy ilyen jingle-t, amiben bemondjuk így, hogy hogyan tudnak támogatni minket.
7: És hogyan tudnak támogatni titeket?
4: A lamacsun.hu/donate oldalon.
7: Lamacsun.
4: Igen!

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Lamacsun Rádió műsorkészítői az italműhely üdítőit isszák a műsorkészítés közben.
2: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.
3: Ezt a buszon hallottam, figyelj, nagyon jó poén. www.lahmacun.hu. És tök máshogy kell kimondani, mint ahogy le kell betűzni, és az egész teljesen máshogy szól, mint amit egy török pizzától várnál.
1: Ez a Lamacsun hangja.
0: Szeretnéd, hogy a Lamacsun Rádió tovább működjön? Adományozz a rádiót üzemeltető Kuldesk kulturális alapítványnak, amit megtehetsz a lamacsun.hu/donate oldalon. Köszönjük az egész rádió nevében!

0: La Magyar Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Hé, Endre, van még egy kis kesejű tonika lahma bárban?
2: Nyilván.
1: Akkor hozz már egyet.
3: Az Andorban szerintem az a nagyon izgalmas, hogy képes optimista maradni, vagy hogy képes valahogy a mozgalmiságnak valamiféle formát adni, meg képes valahogy egyébként a nézőjét is lelkesíteni egy csomó ponton. Tehát, hogy egy olyan sorozatról van szó, ami abban az elképesztően, borzasztóan individualista kortárs popkultúrába gyakorlatilag előirányozza, hogy képes legyél feladni önmagadat részben azért, hát hogy hordozójává válhass valami többnek.

Sziasztok! A mai adásunkban aktuális, populáris filmekről és sorozatokról fogunk beszélgetni baloldali szemmel és a szokásosnál kötetlenebbül. Az érdekel minket, hogy az idei év néhány meghatározó mozgóképes alkotása hogyan beszél az elköteleződésről, a közösség erejéről vagy a közös valóságunkról. Beszélgetőtársam András Csaba kultúrakutató, ő a nemrég megjelent konszenzuális mozi, a kortárs emancipatórikus tömegfilm politikai esztétikája című könyv szerzője. A könyvmutatóról készült felvételünket megtaláljátok a csatornáinkon. Csabival együtt választottunk ki négy művet, a mai adásban a Paul Thomas Anderson féle Egy csata a másik utánról, az Oscar-díjas magyar rendező Nemes Jeles László új filmjéről az Árváról, és az idén egy-egy új évaddal jelentkező Andorról és a Különvállásról fogunk beszélgetni. Célunk, mint mindig, a felszabadítás. Tartsatok velünk az optimistákkal, az öröm és az utolsó.

0: Akkor itt van már velem vendégem, András Csaba.
1: Üdvözlök mindenkit.
0: És mielőtt rátérnék különböző filmekre és sorozatokra, Csabival megbeszéltünk néhány dolgot, amiről szívesen beszélgetnénk, mindkettőnek vannak gondolatai, meglátásai róla. De mielőtt erre rátérek, Csabi, kicsit még a könyv kapcsán faggatnálak. Tehát, talán egyik legérdekesebb számomra, hogy már a könyved címében amellett állsz ki, hogy a kortársi tömegfilm lehet politikai értelemben felszabadító, ugye emancipatórikusnak hívod. Ez miért nagyon egyedi, sőt, akár egyenesen hagyománysértő állítás egy bizonyos szempontból nézve? Miért van az, hogy mikor meglátom ezt a címet, akkor egy hihetetlen újdonságérzés van, tölt el engem, baloldali kultúrámélet felől jöve?
1: Hát igazából igen, itt én a tömegkultúrával foglalkozom ebben a kötetben, és azt hiszem, hogy a leggyakoribb eljárásai a kortárs kritikai elméletnek az az, hogy a művészetben lehetőségeket lát, a tömegkultúrát meg jellegzetesen virálni szokta. A kultúriparnak a bírálata az egy egyre jobban bejáratott dolog, gyakorlatilag, hogyha az ember körbenéz a YouTube-on, akkor annyi ideológia kritikai videót fog találni, hogy alig tud betelni velük. Gyakorlatilag a tömegkultúrának egy ilyen tünetként való felfogása vagy elemzése, az nagyon népszerű. Miközben a művészet területén pedig nagyon hangsúlyos az, hogy keresik az emancipatorikus lehetőségeket. Mit tud csinálni a művészet, milyen új ábrázolási lehetőségei vannak, milyen új esztétikai lehetőségei vannak, mit tud változtatni a befogadóján, és így tovább. Az én pozícióm pedig tulajdonképpen az, hogy engem az érdekel tulajdonképpen ebbe a könyvbe, hogy a tömegkultúrában milyen pozitív, affirmálható, támogatható, előremutató tendenciákat azonosíthatunk. Ezzel nem akarom azt állítani, hogy az egész tömegkultúra, mint ahogy én használom a tömegkultúra fogalmát, abban az értelemben csak a pozitív értelembe vett populáris kultúrára használom a tömegkultúrát, ami a tömegek felszabadítását célozza, valahogy így határozom meg a könyvben. Szóval nem akarom azt mondani, hogy az egész populáris kultúra, meg a kultúripar minden termékét valahogyan föl kéne szabadítanunk az elefántcsontornyok elnyomása alól, csak azt akarom mondani tulajdonképpen, hogy szerintem számos pozitív tendenciája van a tömegkultúrának, számos olyan sémát azonosíthatunk a populáris kultúra területén, ami joggal tarthat számot a kritikai érdeklődésre.
0: Szerintem én tovább is megyek, hogyha...
1: Persze.
0: Jó. Rá is térünk ezekre a filmekre. Az első film, amiről beszélgetni szerettünk volna, már csak aktualitása okán is, az Paul Thomas Anderson Egyik csata a másik utánja. Hogyha esetleg ezt még nem láttátok volna, egyrészt valószínűleg le fogjuk spoilerezni a tartalmát, tehát így hallgassátok. Másrészt röviden összefoglalva, ez a film arról szól, hogy van Amerikában, nagyjából meghatározhatatlan, de így közel hozzánk kortársi helyzetben egy forradalmi, French 75 nevű forradalmi sejt, aki különböző tárolt cselekményeket nevezzük így, vagy különböző erőszakos cselekményeket hajtanak végre, és az ő életüket követjük nyomon már 20 évvel vagy x évvel később, miután ennek a ilyen időszaka elmúlt, egy apukát és a lányát, illetve az utánuk nyomozó Lockjaw tizedes, azt hiszem így nevezték a filmben. Az igazság, hogy én erre a filmre, milyen Paul Thomas Anderson neve, ő egy nagyon jó nevű amerikai filmes mellett, én nagyon nagy reményekkel ültem be a neve miatt is, meg amiatt is, mert azt éreztem, hogy itt az milyen fikciósan, valamiképpen elemelve, de mégiscsak az amerikai mozgalmi múltról lesz szó. A Black Panther mozgalomnak az ilyen ízét éreztem már a trailereken is, hogy azt láttam, hogy ez, ahogy be van mutatva ez a mozgalmi dolog, az nagyon a Fekete Párduc pártra emlékeztet nagyon erősen, meg folyamatosan láttam már az ilyen nevezetes anyagokon is, hogy utalgatás van arra, hogy a Donald Trumpi fasizálódó Amerikában képzelünk el, hogyha létezne egyáltalán egy ilyen forradalmi dolog, az mit csinálna és miért csinálná. És azt éreztem benne, ami nagyjából egyébként a mostani értelmezések is efelé haladnak, ugye a nyugati sajtóban, New York Times, meg ilyen helyeken lehet olvasni, hogy ez a film arról szól, hogy ha nem is ért egyet ezekkel a mozgalmi dolgokkal, de keresi a mozgalmi lehetőségeket egy ilyen útkeresés, egy ilyen kiélezett helyzetben. Szóval, amit csak mondani akarok, hogy én úgy kifejezetten úgy jöttem be, hogy szeretni akartam ezt a filmet, és nagyon vártam, hogy na Paul Thomas Anderson mit csinál az amerikai mozgalmi múlttal. Nagyon csalódva jöttem ki. Leginkább azt éreztem, hogy semmit. És azt hiszem, hogy te is csalódva jöttél ki, Csabi. Uh-huh. Úgyhogy először téged kérdeznélek, mi volt a csalódásod tárgya?
1: Jó, oké, igen. Igen, szóval nem tudom, hogy mennyire felelünk meg majd végig a bevezetőnknek, mert tényleg elég sok bírálandó, vagy bírálnivalónk lesz a későbbiekben. Nagyon érdekes ennek a filmnek a recepciója, nagyon ünneplik most ezt a filmet, és ez szerintem főleg annak köszönhető, hogy filmszerű, vagy hogy így filmként viselkedik. Egészen egyszerűen ma úgy alakult át a médiafogyasztásnak, a kortárs normái úgy alakultak át gyakorlatilag, hogy egy konvencionális értelemben működő film az már a nosztalgia tárgya tulajdonképpen. És valahogy, hogy most megjelenik egy film, ami nem egy vidámparki élményre hasonlít, vagy nem úgy tűnik, mintha egy mesterséges intelligencia írta volna, hogy jól szerkesztett, meg vizuálisan erős, az már eleve népszerűvé teszi. Másrészt meg ugye bemutatja ezt a mozgalmi küzdelmet, amit itt látunk benne, aminek ugye van itt két oldala, mind a kettővel ironikus, vagy mind a kettőtől távolságot tart. Ilyen értelemben ilyen jellegzetesen posztmodern emlékeket idéző alkotásról van szó, vagy annak a korszaknak a kultúrájára emlékeztet. De azért az egyikkel kevésbé kritikus, ez elég világos, tehát ez a mozgalommal felé azért mutat valamiféle
0: szimpátiát. Empatikus, igen.
1: És hogy emiatt egyébként nyilván itt a kultúrharcba ágyazódik, vagy a kultúrharcnak meg a kortárs amerikai politikai küzdelmeknek a kontextusában jelenik meg, és az egy nagyon komoly kérdés, hogy van ezen valamennyire túlmutat-e. Én nekem is az a benyomásom, hogy nem. Szóval, hogy alapvetően én is kedvelem Paul Thomas Andersont, azt hiszem, hogy vannak olyan filmjei, nem a társadalom az ő fő témája, nem, vagy nem a társadalmi totalitásról szokott beszélni, de tud olyan filmeket csinálni, amik relevánsak ebből a szempontból. Szerintem, amikor egyfajta ilyen melodramatikus humanizmus jegyében beszél arról, hogy az egyén mennyire magányos, vagy hogy van, mekkora a távolságban az egyén és a közösség között, mondjuk például a Magnólia című filmjében, azt szerintem tök szuperül csinálja.
0: Hát meg, szóval, hogy amit mondasz, hogy nem nagyon szokott a társadalmi totalitás szintjére jutni, vagy a társadalom egészében megfogalmazni állításokat, tehát a politika szintjén beszélni, hogyha másik nyelven mondom ugyanazt. De hogy ez általában szerintem ez egy nehéz dolog a film, hogy általában a film egy romantikus műfaj, általában kevés karaktert mozgat, rövid történet, rövid időt fog át a története. Erre gondolok, hogy romantikus műfaj, hogy novellaszerűen működik gyakorlatilag, hogy irodalmi formák köré próbálom szorítani. Tehát kevés ember, szűk emberi kapcsolatok, azok akár milyen ábrázolva, viszonylag a cselekmény is általában kevés időt öl át. Nyilván vannak ellenpéldák, sokféle film van, de mondjuk a hagyományos konvenciális film ezt csinálja, tehát egy nagyon pici mikrovilágot tud csak bemutatni abban az adott időkeretben. De hogy az igazán ügyes filmek, az én szempontom szerint, amelyek valahogyan társadalmi szintre jutnak, képesek a személyes drámát allegórikusan vagy metaforikusan kiterjeszteni úgy, hogy értjük, hogy ez a személyes dráma, amit történik előttünk, ami két ember, egy szerelmi viszony, egy szakítás, bármicsoda, az valahogyan metaforikusan kiterjeszthető egy sokkal nagyobb közösségre. Tud társadalmi eseményé válni az az adott ábrázolt személyes viszony. És pont Paul Thomas Andersonnak, igen, a Magnolia nagyon jó példa, de a Vérző olaj a másik nagyon kiemelt filmje, ott is az apa-fiú viszony személyes ilyen és traumatizált jellegében, hogy végigelemez a film, az egész amerikai társadalomnak a viszonya a saját keletkezéséhez, a tőkés viszonyokhoz, apa a nagy tőkés, aki megalapítja az Amerikát, és létrehozza ennek a rendszerét, aki ez egy ilyen tiszta hősies, heroikus alak, aki közben ugye a saját fiát meg szétraumatizálja. Uh-huh. És itt valahogy a személyes, és a politikai, meg a társadalmi, meg a történeti, ugye így össze vannak fűzve. Nincs erős állítás, az se téve, nem arra van szó, hogy Paul Thomas Anderson, nem tudom, mozgalmi filmes lenne, ezt nem állítom, a Vörz Valaj is egy mozgalmi film, de mégis valahogy az amerikai múltról, történelmről, az olajiparról és az emberi viszonyokról ebben valahogy gondol valami, ezek így metszik egymást.
1: Igen.
0: És ebben a filmben így az egész film egy ilyen családdráma körül forog valójában,
1: igen.
0: És kikinek az apja, meg a gyereke, és az anyuka hogyan hagyta el a lányát. Uh-huh. És a tanulság, amire kifut végül, az ez, hogy legyünk jó szülők. És ez így a film zárlata, a film végén az anyuka küld egy levelet, az anyuka, aki elhagyta a lányát, hogy megbántam, és szeretnék, bárcsak jó szülő lettem volna. És ez az egész politikai kontextus, ami körülöttem van, ez a mozgalmi mindenféle bombázás, meg nyomozás, az mind csak egy ilyen díszítés, egy nagyon konform családi üzenete, azt hiszem. Tehát, hogy így, amikor jött a moziból, ezt mondtam a barátaimnak, hogy csak

0: elviszi ezeknek a kritikáknak nagyon sokszor az élét, és itt igen. is valami ilyesmi történik szerintem. Ami engem kiábrándított, vagy ami nekem kimondottan rossz esett ebbe a filmbe, hogy ez a szatirikusan bemutatott szélsőjobboldali hatalommal küzd ugye ez a mozgalom, ami egy ilyen teljesen tartalmatlan és teljesen gondolattalan aktivizmus.
1: Igen.
0: És hogy van a perfidia az egyik szereplő, aki az anya karakterét játsza itt tulajdonképpen, aki kb. Tisztán libidinális okokból forradalmár, tehát ő erre izgul konkrétan így ez, szexuálisan.
1: Ez a filmállítás.
0: Igen, igen. Van a partnere a Bob, aki egy ilyen sodródó füves arc tulajdonképpen. Egyébként még a legrokonszenvesebb ellenálló az a Sensei-ként emlegetett karakter.
1: Dalton játszik.
0: Igen, igen, akinek ilyen Wes Anderson és Tarantino filmekbe illő vibe-jai vannak, és ő ott a háttérben, mintha ő tényleg csinálna valamit, de ő meg egy ilyen mellékszereplő a történetben, hogy nem ráfigyel alapvetően az egész.
1: Ugye az ő szálában az van, hogy ő amellett, hogy ennek a forradalmi csoportosulásnak segít, amellett ő egy közösségszervező, egy kisebbségi közösséget, egy spanyol ajkú kisebbségi közösséget szervez, és az ő életfenntartásukat, életszervezésüket támogatja. Tehát valódi mozgalmi munkát végez abban az értelemben, ahogy te meg én mondjuk mozgalmi munkáról gondolkodunk, igen. hogy ez egy olyan dolog, ami a mindennapi élet szervezésének a szerves része. A mozgalom az nem az, hogy bombákat helyezünk el helyeken, hanem az, hogy elviszük a nagyit a bolban. Tehát ez a mozgalom, amikor a társadalmat magát újra szőjük aktivizmusból.
0: És több filmes barátom ismerősöm őt emelte ki, csak akkor meg zavar, hogy miért nem rákoncentrál
1: valahogy. Akkor miért róla van szó.
0: Egyébként ennek kapcsán hoztam egy idézetet, amit meg akartam mutatni neked, meg a hallgatóknak. Egy nagyon picit hosszú, úgyhogy nem biztos, hogy teljesen podcastba illő dolog, de hogy nagyon
1: szerintem.
0: Szívesen... Oké, kösz. Ezt Ellen Bagyú, egy francia filozófus írta, van egy szövege, az a címe, hogy eszme nélküli mozgalmak és egy eszme mozgalmaknak, ez a címe. És tulajdonképpen a kortárs mozgalmi állapotról szól, arról, hogy hogy áll ma az ellenállás. És azt írja a Bagyú, hogy a kortárs mozgalmak egysége szigorúan a negativitáson alapul. Lázadhatunk a kínai kormány hongkongi fellépése, az algériai katonai klikkek hatalomátvétere, az iráni vallási hierarchia szorítása, az egyiptomi despotizmus, a kaliforniai nacionalista és etnikai reakció, a francia hadsereg Maliban zajló beavatkozása, a brazíliai neofasizmus, az indiai muszlimok üldözése, az abortusz és a nem hagyományos szexualitás lengyelországi retrográd stigmatizálása ellen, és így tovább. De ezekben a mozgalmakban nincs semmi más, és különösen semmi, ami általános ellenjavaslatot jelentene. Az egységisítő tagadás nem hordoz magában semmiféle megerősítést, sem kreatív akaratot, sem a helyzetek elemzésének aktív koncepcióját, sem azt, hogy milyen lehetne, vagy milyennek kellene lennie egy új típusú politikának. Mindezek hiányában a mozgalom végső egységének formájához jutunk, amelynek lényege, hogy az a rendőri elnyomás ellen határozza meg magát, amelynek áldozata volt. Röviden, a mozgalom pusztán a mozgalom hatóságok általi tagadásának tagadása lesz. És tulajdonképpen ezt látjuk a filmben, és ez tök jó lenne, hogyha erre építene valamit, mint ahogy egyébként a regény, amit adaptál, ez egy Thomas Pynchon regény, a Vineland, amit adaptál, az pont valahogy a forradalmi energiák kimerüléséről szól, és ilyen értelemben reflektál erre a helyzetre, de ez a film ábrázolja valahogy ezt a típusú ürességet, de nem épít rá valamiféle reflexív réteget, nem tud erről mondani bármit, pusztán ábrázolja, és igazából felhasználja talán arra, hogy a háttere legyen valamiféle tényleg ilyen komikus, szórakoztató, néha picit gicses történetnek.
1: Ez egyetlen állítás, amit tesz, az az, hogy oké, halott a mozgalom, ilyen a mozgalom, a következő generáció majd talán elér valamit, talán jobban fog küzdeni, és adni a dolgunk, hogy a következő generációt felneveljük. És
0: bízzunk
1: a fiatalokban, mert a fiatalok megmentenek Trumptól, ugye. Nagyon érdekes ez, mert annyira érzem, hogy a koncepció ott van a filmben, tehát, hogy ami pont mondasz, hogy a mozgalmi energiák kimerülése, hogy még vizuálisan is erre a 60-as évek vége, 70-es évek elejére utalgat a film, hogy fel van véve, úgy néz ki, mint egy B-film. Úgy néz ki, mint egy 70-es évekbeli exploitation film. Nagyon sokszor. Nyilván annak egy megemelt művészfilmes formája, sokkal több pénzből és sokkal jobb kamerákkal, de mégiscsak utalgat egy olyan filmes időszakra vizuálisan is, amely időszak ebben az első amerikai mozgalmi kimerülés korszakában játszott, ugye a 60-as évek nagy mozgalmi felfutása, és a 70-es évek hát mint Európában is ugyanaz a sztori, tehát ez egyszerre történt a 68 mindenhol a nyugati világban, egyfajta megcsömörlés ennek, hogy nem, hiába van hippi mozgalom, hiába van a spiritualitás, a szabad szexualitás, ezekkel a dolgokkal nem sikerül nagyon áttörni a hatalom üvegplafonját, nem tudtuk megváltoztatni a világot, pedig hatalmas energiák szabadultak el a 60-as évek végén, tényleg, nyilván ez mai napig az amerikai kultúrának mélyen a része. És nekem nagyon fura ez, hogy látom, hogy a rendezőt őszintén érdekli, hogy őszintén végig gondolta, hogy milyen filmet akar csinálni, úgy, hogy nincsen végül semmi mondani való, hogy egy ekkora lélegzetvételt venni ahhoz, hogy aztán pukizzunk

0: Ez az elképesztően furcsa nekem. És ott vannak az elemek, tehát látom, ahogy utalgat a Black Panther partira, amit korábban is felhoztam, de mégis a lényeget elveszti, mert ez egy szomszédsági mozgalom volt, az emberek fekete elnyomott közösségek egymásnak a túlélésért próbáltak segíteni. Kaját osztottak, meg ilyen mindenféle jótékonysági aktivizmust kell elképzelni, és ebből építettek aztán politikai hatalmat, és az már sokadik lépésű rendőri elnyomás ellen hogyan küzdöttek és miért.
1: Igen, és ezért lenne érdekes egyébként pont a Sensei-nek a világa ilyen értelemben.
0: Igen, pontosan.
1: Akinek egyébként igazat ad a film, tehát például nagyon sokan kiemelik a végén annak az autós üldözésnek a jelenetét, ami egyébként egy vizuálisan is nagyon jól megkomponált jelenet, és a hullámzásnak a képe jön vissza, amit a Sensei korábban javasolt a Bob nevű karakternek. Igen. Tehát kvázi filmnyelvileg egyébként igazat ad ennek a karakternek, úgyhogy én még egyet is tudok érteni azokkal, akik itt látnak benne például egy ilyen pozitív aspektus, csak az a helyzet, hogy ez nekem egy ilyen kihagyott zicsernek tűnik. Hogy igen, amire fókuszál, az viszont pont nem az, amire talán érdemes.
0: Nem, amire fókuszál, még is tudom olvasni, ez egy nem létező mozgalom. Tehát és nem csak úgy értem, hogy fikciós, persze filmet nézünk fikciós, hanem úgy értem, hogy nem tudok elképzelni ilyen mozgalmat, ami ennyire nem gondolja semmit semmiről. Igazán ellenbe jönnek persze, hogy gyakran így néznek ki gyakorlatban az ellenállások, de hogyha már mozgalmat szerez az ember, és összejár velük, van egy jelenet, ahol a tűz körül ülnek és beszélgetnek. Hogy persze vicces, az ember nevet rajta, hogy ha-ha, baloldaliak őrűségeket beszélnek. Tényleg vicces, csak valahogy ez lejön a vászonról. Pont, hogy nem jön le a vászonról, hanem a mozgalmiságról kialakult popkulturális képet reprezentálja vissza.
1: Abszolút, igen.
0: Ilyen szimulákrum problémában vagyunk, hogy ez soha nem volt dolog, de van kialakulva róla egy kép már ezer millió másik film meg diskurzus által, és azt visszadobja elénk, hogy aztán arra elmondja, hogy azért egy rossz mozgalmiság, és hát valóban, de hogy mi értelme ennek, ez eleve egy képzeletbeli mozgalom, tehát hogy igen, ez valóban rosszul működik így.
1: Kimondottan, tényleg ez a problematika érvényesül itt, hogy ami mondjuk az amerikai közgondolkodásban azok, akik nem ismerik ezt a mezőt, mondjuk akiknek vannak ilyen, mondjuk konzervatívak, és vannak valamiféle félelmei az antifával kapcsolatban, teszem azt, ami nyilván tudjuk, hogy nem is egy ilyen olyan értelemben
0: nem
1: konkrét
0: szervezet,
1: mint ahogy ezt manapság a szélsőjobb oldal beállítja, de hogy azok képzelnek el valami ilyesmit, vagy hogy valahogy így néz ki ez az egész dolog, és itt viszont tényleg arról van szó, hogy ebből a filmből, noha úgy tűnik, hogy mintha lenne egy ilyen politikai vállalása, gyakorlatilag nincsen politikai vállalása, gyakorlatilag tényleg csak ezekkel az amerikai közéletben nagyon virulánsan jelenlévő képeket veszíti egymásnak.
0: Hát, hogy a csalódásainkat folytassuk, azt hiszem, hogy ideje áttérnünk a mai második aktuális filmünkre, amit megegyeztünk benne, hogy beszélgetni fogunk róla. Ugye az Árvára, ahogy már a felvezetőben is említettem, Nemes László új filmjére. Ez a film igen-igen sokat vállal, Budapesten játszódik 1957-ben, tehát 56-os forradalom után, és Andort követjük nyomon, akinek az apja hát eltűnt, valószínűleg megölték, nem tudjuk pontosan, de hát Amerikában menekült, ez nem egyértelmű a filmből. És nyilván a film egy magyar rendezőtől ennyire egy ilyen még igazából generációsan is az emlékeinkben élő, hiszen még a nagyszüleink generációja átélte 56-ot, az én nagyszüleim átélték 56-ot. Még velünk élő magyar társadalmi traumáról kíván mondani valamit a film, és egyben megpróbálja megmutatni azt, hogy működik a kiépülő magyar szocializmus életmód alkúja, hogyan megyünk bele, hogy hajlom ember a magyar társadalom ebben a szituációban, az 56-os forradalom után kiépült a Kádár rendszer. Ezek nagyon-nagyon durva és nagy vállalások. Ilyen szempontból megint az a szituáció, az ember úgy ül be, hogy úgy ülhet be esetleg, nem mondom, hogy én pont így ültem be, de úgy ülhet be esetleg, hogy reményei vannak, hogy itt most valami komoly, nagyszabású, a saját életünkben, a saját társadalmunkban tényezővel bíró dolgokról lesz szó. Most szerintem nem így volt, röviden is tömören, de nagyon izgalmas, hogy miért nem így volt. Először megkérdezett téged, hogy neked mi volt a véleményed, most én felfedtem a sajátomat, hogy láttad ezt a filmet, így első élményeid mik voltak vele?
1: Hát ugye itt egy olyan rendezőről van szó, akinek az első filme, Saul Fia, az borzasztó nagy sikert adott, rengeteg nemzetközi díjat kapott, és tényleg egy ilyen általánosan elismert műről van szó, amire igazán komoly szerzők is reagáltak, és tényleg aminek nagyon komoly jelentősége van. Én nekem azzal a filmmel is van olyan szempontból problémám, hogy nagyon erősen egy ilyen etikai perspektívát tükröz, és nagyon ajánlom a hallgatóinknak, Ellen Bagyúnak, a már említett filozófusnak az Etika című könyvét, ami nagyon jól rávilágít arra, és nagyon izgalmas érveléseket tartalmaz azzal kapcsolatban, hogy ez az etikai megközelítés, ennek hol vannak a határai. És a napszálltában a formáját, erre az arcra koncentráló perspektívával dolgozó
0: hosszú
1: filmnyelvet. Igen,
0: jó,
1: igen. Ezt megismételte. Én szerintem ott az már nem igazán működött. Valahogy úgy éreztem, hogy nem igazán tud mit kezdeni azzal a korral, amit ábrázol. Valahogy ilyen nagyon nagy általánosságok sültek ki belőle. Volt egy karakter, aki úgy általában képviselte talán a radikalizmus, de nem voltak lekötve valahogy azok a történelmi erők, mint hogyha nem a történelmi szituációról akarna mondani a film valamit, hanem valahogy így elszállna valamiféle ilyen furcsa metafizikus irányba, ami nem igazán kibogozható. Kíváncsi voltam, hogy mi fog történni itt ennél a harmadik filmnél, az Árvánál, és hát itt elszakad egy kicsit ugye ettől a nagyon szűk kameratekintettől, de alapvetően az ábrázolási séma megmaradt, hiszen itt is egyetlen egy fiúra fokalizál.
0: Az ő szempontját viszük végig.
1: És igazából én folyamatosan azt akartam ezzel a filmmel csinálni, hogy ahogy néztem, valahogy azt akartam végig gondolni, hogy mit gondol akkor ez az 57 utáni időszakról ez a film. Mit mond erről az időszakról, van-e valamiféle koncepció erről. És egyébként fel is lehet építeni egy ilyen allegorikus olvasatot, hogy a kisfiú családjához megérkezik egy férfi, aki az anyját bújtatta, és aki itt kvázi behajt valamiféle ilyen adósságot ezzel, és bejelenti, hogy innentől ő lesz az apa, és a fiúnak meg kell, hogy változzon a neve.
0: Sőt, azt is lebetett, hogy ő az igazi apja, ugye ez valószínűleg hazugság, de nem derül ki, vagy nincs.
1: Nem egyértelmű, igen, de nagyon úgy tűnik egy ponton már, mint hogyha az igazi apja is
0: igen.
1: És akkor ezt próbáltam valahogy allegorikusan olvasni, és nem is lenne ez elképzelhetetlen az 56 utáni időszakra. A nemzet új apja, aki megköt velünk egy ilyen jóléti kompromisszumot, hogy jól fogjuk érezni magunkat, lesz
0: hentes,
1: óriás kerék, minden lesz hús, és akkor alapvetően csak annyit kér, hogy a múltat felejtsük el, vagy tagadjuk meg a
0: saját identitásunkat.
1: Így van. És alapvetően ez nem lenne túl sok, de még az is nagyon érdekes, hogy még csak nem is ez tűnik kibontakozni belőle tulajdonképpen, vagy ha az ember meghallgatja például a rendezőnek a nyilatkozatait, persze nem kell feltétlenül egy filmet a rendező álláspontja szerint olvasni, nyilván más is lehet érteni, de folyamatosan arról beszél a Nemes Jeles, hogy ez a kisfiú magára maradt, az az én történetem is, hogy ez egy személyes történet, ennek nem kell politikai történetnek lenni, ezek idézetek a megnyilatkozásaiból. És nekem az volt igazából a moziban főleg a tapasztalatom tulajdonképpen, hogy ezzel nem nagyon tudok mit kezdeni. Szóval, hogy engem az érdekelne, hogy mit mond az 57-es évről, mit mond erről a korszakról, mit mond a közös történetünkről, vagy akár nem kell feltétlenül pont a nemzetről, vagy Magyarország történetéről beszélnie, de hogy valamit állítson erről, hogyha ez egy teljesen személyes dolog, akkor viszont ezt én úgy tudom csak kezelni nagyjából, hogy oké, akkor sok sikert ennek a feldolgozásához, és ezzel nekem nincs sok gondom.
0: Igen, mi a nyilvánossági funkcióit?
1: Igen.
0: Mégis csak az a filmet nyilvánosan bemutatják a mozikban, ez elvileg a nyilvánosság érdeklődésére számot tart valamilyen szempontból.
1: Igen, és nekem ez volt az érzésem tulajdonképpen, azt hiszem először is nagy valakban, hogy így beleveszik ebbe a típusú személyességbe, ami tényleg nagyon jól látszik, hogy itt valamiféle családi történetet dolgoz föl a rendező, ez tényleg nagyon sokszor kiteszi az erre vonatkozó indexet különböző beszélgetésekben, elmondja, hogy gyakorlatilag valami nagyon hasonló történt az ő nagymamájával, és hogy a különböző ilyen névváltoztatás ez a családjában is felmerült, és így tovább, és amikor egyre inkább úgy éreztem, hogy itt valamiféle ilyen személyes traumafeldolgozás történik, akkor ebben én egyre inkább úgy éreztem, hogy ebben nekem nem nagyon értem, hogy miért kell ebbe tulajdonképpen részt vennem. Szóval egy picit elidegenített.
0: Ez érdekes, amit mondasz, mert én meg végig próbáltam már csak azért is politikai filmként olvasni, és közben a film a díszletei által, meg a jelenetezése által folyamatosan, mint hogyha mégiscsak politikai allegóriát próbálna mondani, mégiscsak be akarná mutatni ezt a korszakot. Tehát, hogy igen, a fókusz a kisfiú, meg a kisfiú identitás válságán, de közben, hogy jár kell a világban, folyamatosan a kamera rácsaklizik ezekre a dolgokra, hogy mi történik 57-ben Magyarországon, és ilyen szempontból én is azt érzem, hogy a rendező valahogy ugyanabban maradt, de nem csak kamerakezelésileg, vagy ilyen film esztetikai szempontból, ez is persze esztetikai szempont, de más, hanem narratív szempontból is ugyanabban maradt. Azt éreztem ezt a filmet nézve, egy lágerfilmet nézek. De azt éreztem, amikor a kisfiú járkált a világban, és közben történtett dolgok, hogy ez ugyanaz az esztétikai keret, mint a Saul filában, hogy vagyunk egy ilyen kiélezetten erőszakos helyzetben, ahol folyamatos nyomás alá vagyunk helyezve, bármikor a rendőr elvihet, bármikor megerőszakolhatnak, embereket baszhatnak a katonák, embereket nyílt utcán lelőnek, és nem azt akarom állítani, hogy lehet, ez ténylegesen megtörtént, hogy ez nem tudom, nem vagyok történész, nem akarok történeti állításokat tenni, de ahogy a film ezt ábrázolja és megmutatja, az azt állítja implicitan az ábrázolás módjával, hogy a szocialista Magyarország 1957-ben az egy nemzetméretű láger volt, hogy nincs vége a Auschwitzban a lágernek, hanem tovább ment, hogy a kelet-európai rendszerek tovább vitték a lágert. Ami egyrészt nagyon-nagyon közel van a Fidesz szocializmus értelmezéshez. Ez Schmidt Mária, ez a terrorháza. A terrorházában az ember ezt a történelmi filozófiát látja. Mm. Egyébként nagyon hasonlót mond, és ez az összevetés, be akarom dobni, egy irodalmi összevetés lesz. Ott van Kertész Imre Sorstalansága, és utána a Kudarc című könyve. A Sorstalanság az egy lágerkönyv, ráadásul egy nagyon nem konvencionális lágerkönyv, mert egy tört nyelven megírt, kicsit autisztikus gyerek, hogy mondjuk el így, persze nem erről van szó, igazából kamui nyelv van használva. És a Sorstalanság Pepitában, vagy egyik vonulatában, vagy egyik nagyon fontos állítása az az, hogy ezt mondja Köves Gyuri ki, ez kimondható, pont ezért kell ez ilyen tört nyelv. Ezt mondja ki a fiatal főszereplő, hogy a láger olyan, mint az iskola, a láger olyan, mint az élet, amit ismerek. Ez nem konkrét idézet, de újra és újra visszatér a Sorstalanság, hogy valahogy a haláltábor és a modernitás többi intézmények között van folytonosság. Ennek az állításnak azt hiszem, hogy nagyon-nagyon komoly tétje van. A Sorstalanság nem lehet Nobel-díjas könyv, nem egy tipikus lágerregény, hanem az egész nyugati modernitásnak egy nagyon mély kritikáját adja. Na, és akkor utána a Kudarcban folytatja ezt a kritikát. A Kudarc arról szól, hogy a fiatal Köves Gyuri felnőve már a szocializmusban hogyan válik ugyanolyan elkövetővé, hiszen börtönszolgálatosként dolgozik, és börtönszolgálatosként ugyanazt a hatalmi viszonyt alakítja ki, amit vele kialakítottak a börtönőrök a lágerben. És itt mutatja meg azt, hogy egyrészt itt maga a főszereplő is megbukik, de maga a főszereplő is valamiképpen ugyanannak a sorsnak, a modernitás sorsának az áldozata lesz, meg a folytonosság itt, ebben a Kertész Imrei Kudarc, ebben a kontextusban, ez mint a modernitás kritikája, így értjük a folytonosságot, hogy az iskolától, a lágernát, a szocialista börtönökig, ez ugyanaz a hatalmi rendszer, ugyanazok a formák, attitűdök, habitusok, ugyanaz az emberkép, ugyanaz munkál a mélyén. Hát ehhez képest azt hiszem, hogy a Nemes Jeles is valami ilyesmit, vagy nem tudom, mit akar, nem az intenciót akarom elemezni, hanem a filmit állít. Hát, hogy valahogy a film is megpróbálja ezt mondani valójában, hogy a szocializmus folytatta azt, amit a nácik elkezdtek. És ezt nem azt akarom mondani, ezt nem lehet állítani, de ebben a formájában, ha így állítjuk, hogy itt van állítva, történelmi hamisítás, mert a lényeget azt, hogy milyen, ahogy a Kertész Imrei regényekben úgy van megcsinálva, hogy olyan kritikával van ágyazva, amely kontextusban ez egy állítható mondat szerintem. Igen, a létező szocializmus, vagy a nyugati rendszerek, most a keleti rendszered, de a nyugatiak is, hogyha már itt kezdjük, tehát a kertészi kritika nem áll meg a vasfüggönynél egyébként, de mindegy, ezt most tegyük félre, és maradjunk Kelet-Európában. Valóban van összefüggés, de az összefüggés nem az, és ebben a filmben tényleg ilyen nevetséges jelenetek voltak. Tehát, hogy a főszereplőnk természetesen zsidó származás, az apukája zsidó, és ez nagyon fontos is, hogy a zsidóság lesz itt az identitásképző elem, ami őt különlegessé, vagy ami az autonómiáját nyújtja. A zsidó elmegy egy zsidó találkozóra, találkozik a Héber Bibliával, stb. Tehát, hogy valamiképpen ezek az ilyen kis szabadság, meg az saját autonóm lényeinek a elemei, és újra és újra jelenetet kapunk, mint hogyha ezen az implicit állítás, hogy az 57 szocializmusa ugyanúgy üldözi a zsidókat, már megint megtörténik ugyanaz, mint ahogy annó a nácik vagy a nyilasok Magyarországon üldözték. A rendőrkapitánya, rendőrőrsön nyilván, amint kiderül, hogy zsidószármazások elkezd nyilasként viselkedni, ami megint valóban el tudom képzelni, hogy volt nyilasok, voltak aztán bürokratikus pozícióban. Nem az állítás, hogy történetek hazug, hanem történelem filozófiájában hazug, hogy nem ez az egy per egyes megfeleltés van a két rendszer között. A film folyamatosan utalgat erre az ilyen folyamatos sorscsapást, meg a sorscsapások ismétlődésére. Valahogy ott maradtunk a lágerben, és a szocializmus sajátosságait megértenénk, és tényleg megértenénk, hogy milyen alakult a magyar társadalom, és mik az összefüggések e között, meg a fasizmus között, vagy e között, meg általában a modernitás hatalom formái között, ehhez semmit nem tudunk meg, semmi specifikus se. Tehát vagy ki akar lyukadni, ez az, hogy szerintem, ha egy filmnek komoly történelmi filozófiájtásai vannak, akkor kötelessége alázatosnak maradni a korszakhoz, amit ábrázol. Itt érzem magam, hát igazából sértve magyarként, úgyhogy ennek a társadalomnak a tagja vagyok, nyilván megoszlanak a vélemények arról, milyen volt a létező szocializmus, nekem nincs jó véleményem róla egyébként, megoszlanak a vélemények arról, mi történt 56-ban, 57-ben, politikai vita tárgya, hogy a 56-os forradalom egy jobboldali forradalom volt, egy baloldali forradalom volt, ahogy Tamás Gáspár Miklós mondja, és nem fogok én ebben igazságot tenni, de az biztos, hogy ez az értelmezés senkinek nem ad igazságot. Nem tudom, te mennyire érezted ezt, hogy mennyire érezted, mert lehet, hogy túlságosan ráfokuszálok a díszletre.
1: Nem, nagyon, nagyon meggyőző, amit mondasz, és alapvetően illik is a képbe, amit a nemes jeles munkásságáról jobbára gondolok. Ő egyébként is most ugye a kortárs nyilvánosságban főleg azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy állást foglalt az izraeli háborúval kapcsolatban, Izrael palesztin elviselt háborújával kapcsolatban, és ugye azt nyilatkozta, hogy Európában ma a zsidóság legnagyobb része megint fenyegetve érzi magát, és ez nem sok embercsoportról mondható el. Azért nekem lennének még ötleteim embercsoportokra egyébként, de hogy alapvetően ebbe is valami ilyesmit tükröződik szerintem, hogy itt egy perspektíva van, ami valahogy azért így leárnyékolja alapvetően egy adott szituációnak a komplexitását, és ez nem jelenti azt, hogy egy film ne fejezhetne ki egy perspektívát, csak tényleg alapvetően, hogyha valamiféle történelmi korszakról kívánunk beszélni, és hogyha ráadásul ekkora hiány van arról a korszakról való beszédben, akkor egészen egyszerűen minden erre vonatkozó jel és megoldás felerősödik, megkapja azt a típusú jelentőséget, hogy felmerülnek kérdéseink, hogy akkor hogyan is gondolkodunk tényleg erről a korról, és itt azt hiszem, hogy végeredményben aztán már nem a korról gondolunk.
0: De és nem is tudom, hogy miről, mert és nyilván itt 2025-ben nagy szükségünk lenne újra értelmezésekre arról, mi történt ebben a történelmi periódusban, és ilyen szempontból nagyon hiányfotó is lehetne ez a film, hogy társadalmi diskurzust indít, csak hogy innen indítani, azt hiszem, hogy nem jó. Hogy innen, ha innen indítunk, onnan nem nagyon fogunk eljutni sehová.
1: Igen, és olyan fontos, amit mondasz, tehát, hogy nem az a kérdés, hogy történhetett-e pont ilyesmi valaha, vagy akkor történt. Nyilván. Hanem a kérdés tényleg az, hogy amikor egy film szerkezetébe kerül, akkor ez egy más típusú jelentőségre tesz szert.
0: Vagy szimbolikus allegórikus.
1: Más állítással valami, válik, igen. Egy ilyen olyan típusú figuratív jelentésre tesz szert, ha nem valamiféle olyan típusú realista kódok alapján fog megjelenni, ami alapján tudjuk ennek a helyzetnek a partikularitását értelmezni. Tehát, hogyha egy olyan film születik, mint amilyen ez a film, akkor ezeknek a jeleknek az a kézenfekvő értelmezés, amit te állítasz szerintem.
0: Hát, szóval köszi Csabi, ezt kibeszéltük ezt a két filmet. Direkt az adás elére tettük a kritikáinkat, és most rátérnénk a mai adásunknak a pozitívabb vagy örömteli oldalára. Először is, mert a következő két műre, amit még kijelöltünk Csabival a beszélgetésre, rátérnénk, előtte egy új adáselem, ezt nemrég találtuk ki, Kult tippek a mércéről, különböző barátaink, ismerőseinket fogunk megkérni arra, és ez már most történik, hogy mondjanak 2-3 jó dolgot, amivel találkoztak. Múzeum, film, zene, bármicsoda, ez egy szabad forma. Ezúttal hamarosan a bejátszóban Réz Anna fogja megosztani a tippjeit velünk, hallgassuk tehát Réz Annát.
2: Hello!
3: Szia Anna, itt vagyok az Optimistáktól. Azért kereslek, hogy megbeszéltük, hogy elmeséld nekünk, hogy miket ajánlasz a hallgatóinknak.
2: Igazából egy sorozattal meg egy könyvvel készültem nektek ma. Melyikkel kezdjem?
3: Legyen mondjuk a könyv akkor.
2: Jó, jó, de nagyon, nagyon csalódott leszel szerintem, ez egy bölcsészekhez méltatlan beszélgetés lesz, mert igazából az a helyzet, hogy valami az elmúlt egy-két évben magam is meglepődtem rajta, de egyre több non-fiction-t olvasok. És most éppen Keszthelyi Gabriella, olvastam el a Milyen színű a valószínű című könyvét, ami a véletlen matematikájáról szól, meg valószínűségszámításról, meg statisztikáról.
3: Wow.
2: És csodálatos élmény volt, és azt gondoltam, hogy hát ha sokan vannak vele úgy, mint te, meg én, szóval, hogy olyanok, akik már mióta felnőttek, így ritkán látnak képleteket, meg formalizálásokat, meg úgy egyáltalán számokat, legalábbis ha nem muszáj nekik. Tehát nekem nagyon-nagyon-nagyon jól esett.
3: És mi volt benne, ami teljesen megfogott, azon kívül, hogy a matematikát újra felfedeztette veled ezek szerint?
2: Egyrészt maga a véletlen iszonyú izgi téma, meg azért nyilván ez a filozófusok, mondjuk főleg azért a tudományfilozófusok, meg metafizikusok foglalkoznak, akiktől én valamennyire messze állok, de hogy nyilván vannak a véletlennel kapcsolatos nagyon izgalmas filozófiai kérdések is, amik egyébként nagyon viccesen köszönnek vissza ebben a könyvben, ami egyszerre prezentál egy csomó ilyen nagyon izgalmas a véletlennel kapcsolatos paradoxont, meg hát az alapvető ilyen számítási logikáját a valószínűség számításnak, meg a statisztikának, de közben egyébként felrajzol egy tudománytörténeti sztorit is, amiben ilyen egymással vetélkedő csapatok próbálják értelmezni azt, hogy mi is egyáltalán a valószínűség, és ez a része, ez filozófusként volt nekem nagyon érdekes, és maguk a paradoxonok meg rettetesen szórakoztatóak.
3: Na jó, szerintem a benne élő bölcsészelekről is felkeltetted. És akkor átérve a sorozatra?
2: Ott még az történt, hogy egy nagyon megbízható és nagyon jó ízlésű ismerősöm már 1000 éve mondta, hogy nézem meg a Nathan Fielder-nek a Dirigyőrsz című sorozatát. Te ezt már láttad?
3: Én a Nathan For You-t láttam, azt mondtam, kapcsolódik-e ide, vagy nem?
2: Igen, igen, igen, igen, abszolút abból nőtt ki a Nathan For You-ból. Nekem az se volt meg egyáltalán.
3: Az nagyon jó szerintem, nagyon szórakoztató.
2: Nagyon, nagyon, nagyon, nagyon, most abban is, tehát azt is letöltöttem, és így próbálom magam átdolgozni rajta. És akkor az volt, hogy elkezdtem nézni, és mármint a próbát, és annyira durván cringe-eltem az első részem, hogy állandóan abba hagytam. Mert hogy annyira, tehát hogy szerintem, ha az ember nem látta a Nathan For You-t, akkor azért beledobni magát a próbába, az azért nagy, nagy megpróbáltatás, mert hogy egyáltalán nem érted, hogy ez a csávó miért ennyire retteltesen kínos, amit csinál.
3: Röviden el tudod mondani a hallgatóinak, akik nem ismerik, hogy képzeljék ezt el, hogy mit csinál ez a csávó?
2: Igen, tehát a Nathan Fielder az egy kanadai komikus, és ugye a Nathan For You-nak annak az volt a koncepciója, hogy Nathan, mint friss diplomás, bekopogtat mindenféle amerikai kisvállalkozóknak az ajtaján, hogy üzleti tanácsokat adjon nekik. És hát ezek borzasztóbbnál borzasztóbb üzleti tanácsok, amikor aztán viszont elkezdek pörgetni egy történetet, ami nagyon vicces lesz.
3: És hogy általában, csak általában ezek ugye valós gazdasági tevékenységet végző, tehát ilyen félreality, vagy ilyen áldokumentalista jelleggel van megcsinálva.
2: Igen, igen, igen, igen, pontosan. Szóval a próbának ugye az az alapkoncepciója, hogy ugye ez a Nathan, csak már egy kicsit összesebb halántékkal, segít embereknek abban, hogy életük fontos vagy kevésbé fontos eseményeit elpróbálhassák. És akkor ilyen elképesztően groteszk és grandiózus gesztusok, miközben ugye a dolognak a, hát hogy is mondjam, a mélyén ugye, hát nagyon mélyen a kontrollal kapcsolatos kérdések állnak, meg az azzal kapcsolatos kérdések, hogy mered-e csinálni a dolgokat. És végső soron a nagyon-nagyon sok réteg alatt ilyen nagyon mély egzisztenciális kérdések rajzolódnak ki.
3: Nagyon-nagyon izgalmasan hangzik, meg a Nathan For You abszolút fannyaként. Én mindenképp tenni fogok ezzel egy próbát. Nagyon szépen köszi, Anna, hogy megosztottad ezeket. És akkor elköszönök, remélem hamarosan találkozunk egyszer majd a stúdióban is.
2: Én is nagyon remélem, és a legjobbakat.

0: Na hát, Anna szuper dolgokat ajánlott. Nagyon szépen köszi neki, hogy vállalta ezt a szerepet. Nem könnyű elsőre egy új formátumban szerepelni. És mi most a problémáink, kritikáink mellett most kicsit rátérünk olyan dolgokra, amelyeket lehet szintén funkrizálni is, de hogy alapvetően Csabival úgy beszéltük meg, ezek a dolgok tetszettek nekünk. Legelőször az Andorról fogunk beszélgetni, ami nekem egy nagyon-nagyon kedves sorozatom, és a Csabi is azt mondta, hogy ő is nagyon szereti. Tony Gilroy rendezte ezt a sorozatot. Ő a Zsivány 1-es nevű Star Wars prequelt, vagy előzményfilmet forgatta, és utána kapta meg, hogy csinálja meg ennek az előzményfilmnek az előzményfilmjét. Nyilván az ember ettől a lenne jobb hülyeséget várná, ami történt, hiszen elképesztő rossz alaphelyzet. És mégis ebben, talán pont emiatt, hogy ilyen ennyire egy franchise másod, harmad, negyedik vonalában lévő történetről van szó, lett egy olyan szabad tér vagy terület, ahol a Gilroynak a saját érdeklődései kaptak teret. Egyébként ő a Bourne filmeknek a rendezője, általában az ilyen spy filmes, összeesküvés elméletes dolgok érdeklik őt, és itt is gyakorlatilag egy olyan sorozat van, ahol ez elve az ilyen konspirációs, vagy ilyen nem is konspiráció itt a hangsúly, hanem tényleg ez a kém, ügynökök, folyamatos hatalmi játékon van a hangsúly, és ennek az etikai vonatkozásait is folyamatosan kérdőre vonja, nagyon izgalmasan. A főszereplő pedig ugye Cassian Andor, Diego Luna, akit én például a Dirty Dancing 2-ből szeretek és ismerek. De miről is van szó, miért is ilyen fontos ez? Ugye itt azt mutatja be a sorozat, hogy hogyan jön létre az ellenállás, a lázadás, a lázadók hogyan alakulnak meg Andor történetén keresztül, hogy az első évadban Andor lázadóvá válását mutatja meg, és ennek milyen belső, individuális és milyen külső strukturális vagy társadalmi meghatározottságai vannak. És ami nem érdekes ebben, amikor az ember elkezdi, nyilván egy Star Wars sorozat, az ember nem feltétlen vár ettől. Kalandokat vár, könnyed dolgot vár a Star Warsnak, megvannak ezek az ilyen műfaj sajátosság, ez önmaga műfaja a Star Wars valahol, mostanra, vagy úgy kezelik nagyon sokan legalábbis. És nem ezt kapja, egy nagyon komoly drámát a Star Wars üzletei között, szinte nevetséges, vagy valahol önparodisztikus módon, erre is kérdezni akarlak, nagyon komoly drámát kapunk, ami lassan folyik. Van benne persze lövedezés, mert nem tudom, de hogy nem úgy építkezik, ahogy egy Star Wars kaland szokott valóban. Az Andort ilyen szempontból bátornak érzem. Avval együtt, hogy ennek a szituációnak, hogy egy Star Wars sorozatként próbálunk meg valami komoly drámát csinálni a lázadás etikai és politikai vonatkozásairól, ennek megvan nyilván, ez nem biztos, hogy a legjobb ötlet a világon, és vannak hátulütői, de nagyon izgalmas, és amit a mi beszélgetésünknek egy kulcs szempontja, erős is meg, vagy cáfolj meg, az az, hogy ilyen módon ez a történet sokkal-sokkal több emberhez eljutott, ez az etikai elmélkedés arról, hogy milyen mozgalmárnak lenni. Úgyhogy nagyon érdekes ennek a sorozatnak a pozíciója, és igen, erről akarlak talán első körben kérdezni, hogy mit gondolsz erről, hogy hova érkezett az Andor, és hogyan tud. Miért fontos, hogy egy Star Wars sorozat a lázadásról, meg a mozgalmi munkáról, a mozgalmi, mindennapi mozgalmi munka ilyen szenvedéseiről szól?
1: Igen. Kontextus ugye az, hogy a Star Warsnak egy hatalmas reneszánsza volt a közelmúltban, és egy olyan szintű túltermelése volt a Star Wars contentnek, azt hiszem, hogy tényleg a content a legjobb szó erre, ami borzasztóan kimerítette a befogadókat, és rengetegen kritizálták a felületességét, azt az irányt, amiben ez az egész franchise tart. Ehhez képest, vagy ettől radikálisan eltér tényleg az Andor. Végülis valamilyen értelemben nem is volt nehéz dolga, persze bizonyos értelemben nehéz dolga volt, más értelemben meg nem volt nehéz dolga, mert egy olyan mezőbe érkezik, olyan Star Wars kontentek közé, amik annyira borzasztóan üresek, felületesek, egyszerűek, naivak, hogy ahhoz képest már tényleg még kevesebb is nagyon komplexnek tűnt volna. De ehhez képest megérkezett ez az Andor sorozat, egy borzasztó feszes dramaturgiával, nagyon jól megírt monológokkal, fantasztikusan feszes és tudatos szerkezettel, egy nagyon tudatos lassítással, ami ebbe az őrületes gyorsulás vezérelt korban tényleg egy ilyen külön élmény, hogy valami mer lassú lenni. És hogy tényleg egyfajta realista irányba vitte el valahogy a Star Wars világának az ábrázolását.
0: Ezt konkrétan is kell érteni, hogy AK-47-esek a lézerfegyverek, úgy néznek ki. Hát, hogy a Star Warsnak az ilyen külcséjével is elkezdi közelíteni a valósághoz ilyen abszolút finom módokon, ilyen átmenetekkel. Ilyen nevetséges néhol a Coruscant, vagy a nagy Star Wars bolygó több felvételen New Yorknak néz ki. Egyszer csak New York. Például kicsit skifisen, de hogy valahogy annyira közelíti a valóságunkhoz, hirtelen ez a távoli galaxis közel jött.
1: Igen, és az benne szerintem a nagyon üdítő, vagy hogyha most egy dologba kéne megfogalmaznom, hogy szerintem miért nagyon erőre mutató az Andor, amellett egyébként, hogy tehát, hogy az én felfogásomban ez a sorozat, ez nem állít kimondottan újat, viszont nagyon jól hozzáférhetővé tesz nagyon fontos kérdéseket, tartalmakat, sémákat, de hogy ami miatt szerintem különösen izgalmas, az az, hogy amikor egy ilyen realista fordulatot szokás bevezetni valamiféle ilyen típusú franchise-ba, vagy a kortárs popkultúrába, akkor általában az a realizmust egy ilyen nagyon sötét, ilyen dark and gritty, lerántjuk az mindenfajta idealizmust, nem tudom, az utca sarába, és hogy alapvetően nem tudom, mint a Christopher Nolan Batman filmje, stb. Igen, nézzünk igen. szembe, de ennek egyébként megvan a képregényes hagyománya, a Dark Knight Returns, stb. A Mark Fisher, a Kapitalista Realizmus című kötetének az első fejezetében ír erről, hogy ez a sötét, kiábrándult, ilyen edgy szembefordulás mindennel a világban, hogy ez is mennyire problematikus, de hogy az Andorban szerintem az a nagyon izgalmas, hogy nem ezt csinálja tulajdonképpen, hanem hogy képes emellett optimista maradni, vagy hogy képes emellett valamiféle ilyen utópikus impulzust felvillantani, képes valahogy a mozgalmiságnak valamiféle formát adni, meg képes valahogy egyébként a nézőjét is lelkesíteni egy csomó ponton, tehát hogy nem a realizmussal jelenzetesen hozzá csatort ilyen kiábrándultságot, azt nem teljes egészébe veszi át.
0: Igazából heroikus szinten megy a karaktereket, tehát hogy azt mondja, hogy azok a karakterek, amit beáldoznak a mozgalomért, az heroikus, és önmagában tiszteletre méltó, utána ugye a nagy monológia arra, hogy mi mindent áldozott fel azért, hogy ez működjön.
1: Igen.
0: Egyfelől, másfelől meg folyamatosan ezt az individuális szinten túlra mutató közösségellenállást mutatja föl. Az első évad nagy nyelvet, amikor eltemetik Andor édesanyját, és ott megindul a tömeg a zenére, egy gyászzenére a rendőrséggel, akit úgy néznek, mint a rendőrök megint, tehát megint a közelítés a valósághoz. Az egy úgy van fölvéve rendezve, mint egy ilyen, igazából ilyen régi tömegfilmes jelenetek ugranak be, nagyon régi filmekben, amikor a tömeget ábrázolják a felszólítóként, az annak egy ilyen letisztultabb kortársi formája, de ott a tömeg örömmel, tehát hogy nagyon nyíltan és egyértelműen az, hogy a tömeg együtt erőt mutat, és az van.
1: Igen, és ez egy fantasztikus jelenet. Szóval alapvetően egy temetésen vagyunk, ahol egy olyan bolygón járunk tulajdonképpen, ahol miután a közösség tagjaként meghaltál, utána a hamvaidat gyakorlatilag, ha jól értem, téglába. Téglába helyezik, és azt beteszik az épülő városnak a falába, és hogy gyakorlatilag ennek a folyamatánál lehet hagyni egy utolsó üzenetet a többieknek, és ugye ebben hangzik el egy fantasztikusan jól felépített forradalmi beszéd, és nagyon jó egyébként ez a ilyen gyász indulóként is működő, de később már egyfajta ilyen mozgalmi dalként működő zene, amire megérkeznek, és hogy tényleg annyira felemelő ez a jelenet, hogy például ezt és más monológokat is, amik előkerülnek az Andorba, azok már felkerültek a YouTube-ba.
0: És nagyon nagyot mennek, igen.
1: És tehát azt látom alatta a kommentekben, hogy már 20-szorra nézem, 51-szer. Szóval hogy az emberek egyszerűen vágynak valahogy erre, hogy arra, ami nagyon sokáig egy ilyen tiszta naivitásként volt beállítva, hogy mondjuk én lelkesedek valamiért, meg hogy így felemelődöm ezáltal, hogy így tényleg az nagyon fontos, amit mondasz, hogy itt végig áthelyezi egy ilyen közösségi szintre ezt a dolgot.
0: Igen,
1: tehát
0: igen.
1: Mindig a kollektivitásnak van valamiféle öröm.
0: Folyamatos, és a kollektivitásnak való, itt fogott meg engem nagyon, ezt szerintem, mert valamit nagyon ért a Tony Gilroy abból, hogy mi a mozgalmi etika, ez szerintem Lukácsi etika ráadásul szerintem, tehát hogy az, hogy az, és folyamatosan ekörül mozog az Andor karakter az első évadban, hogy én csak szeretném megúszni, szeretnék jól élni, és szép lassan rájön arra, hogy a közösségért tenni, vagy egyrészt muszáj is, ugye az ő történetében ez jön ki, hogy nem lehet elmenekülni a buradalom elől, mindenhol ott vannak, muszáj küzdeni velük, nem lehet elbújni. Egy muszáj helyzet is, de pont ez érdekes a Lukács etikában, mert valami ilyesmi van ott, hogy Lukács azt mondja, hogy szemben az akaratszabadság, ami mostani hallgatók, én is ebben nevekedtünk fel, hogy az a szabadság, amikor azt tehetem, amit akarok. Ehhez képest Lukács ennek az ellenkezőjét mondja, az a szabadság, amikor azt teszed, amit tenned kell. Ez egy hihetetlen különbség. És hogy Andorban is ez történik, hogy amikor beleállok abba a szerepbe, amit lennem kell, amikor elfogadom a sorsom, amikor elfogadom azt, hogy nekem most lázadnom kell, amikor elfogadom azt, hogy nekem a közösség kedvéért kell tennem, amikor túllépek a saját a vágyaimon, akkor vagyok igazán szabad. Ugye a konvenciós logika ugye azt gondolja, hogy nem vagy szabad ilyenkor, de Andor ilyenkor szabadul fel igazán.
1: Igen, igen, abszolút. És tényleg a filmnek a nagy monológia is sokszor ehhez kapcsolódnak. Igen. Például ennek a Luthen nevezetű karakternek a monológia,
0: amit akkor... Akinek az ilyen mester ennek az összeesküvésnek.
1: Igen, egy ilyen nagyon profi forradalmár, és mond egy monológot arról, hogy ő tudja, hogy sose fogja látni ennek a pozitív végkifejletét, és mindent feláldoz érte, de hogy pont ezt az önmagán való, vagy a saját érdekeim való túllépést beszéli el. Én nyilván egy kicsit más fogalmi keretbe beszélném ezt el, mert az én elméleti keretemben az etika az egy problémásabb fogalom. Könnyen látnám úgy ezt a sorozatot, hogy a főhős az részesévé válik egy politikai mozgalomnak, felismeri ennek az igazságát, és utána ez hűségessé válik. Szóval, hogy ez azt hiszem, hogy egy más elbeszélése, de ugyanarra a dologra fut ki itt, ami mindkettőnk szempontjából fontos itt ennél a sorozatnál, hogy egy olyan sorozatról van szó, ami abban az elképesztően, borzasztóan individualista kortárs popkultúrába gyakorlatilag előirányozza, hogy képes legyél feladni önmagadat részben azért, hát hogy hordozója válhass valami többnek. És nagyon nagy erénye, hogy így átélhetővé tesz bizonyos élményeket, vagy valahogyan közvetít nekünk ilyen típusú a forradalmi kollektivitásnak különböző képzeteit, meg hogy magát ezt a forradalmi mozgalmiságot rendkívül komplexen ábrázolja tényleg, felvett egy csomó ilyen kérdést, hogy mit és hogyan áldozunk fel érte, és hogy mit jelent egy ilyen típusú elköteleződés, és ilyen értelemben egészen komikus, hogy mondjuk az egyik csata a másik utánhoz mérten mennyivel gazdagabb.
0: Igen, az, hogy mit gondol a mozgalmiságról, meg az elköteleződésekről, az... Igen. Összemérhetetlen a kettő. Azt hiszem egyébként, mint ahogy nem tudom, a Bakelit lemezek pár éve menők lettek, ez a fajta elköteleződés felé, van ebben egy hiány a világban valahogy. Még a régi filmekben is sokkal több van ebből. Nem feltétlen mozgalmi filmek, de hogy az elköteleződés, meg az, hogy embernek vannak eszméi, amiért kiáll, még egy ilyen 50-es, 60-as évben egy tök átlag hollywoodi polgári filmben ott van, hogy a nők és a férfiak abban a filmben olyan karakánon határozottan eszmék mellett, ilyen, de leírható, de látom a forgatókönyvírót, hogy leírja, hogy ez a karakter emellett áll ki. És ez ugye a kortárs filmben szerintem nem létezik, mert az emberek csak úgy vannak, akarnak dolgokat csinálni, de nincsenek eszméik.
1: Abszolút, és ugyanez van a közösségiséggel is, amit szintén emlegettünk. Tehát a Gilles Deleuze foglalkozik ezzel, francia filozófus, aki filmtörténeti, filozófiai munkát is írt, hogy pont ezekben például az 50-es évek amerikai filmjében olyan erős közösségiség van, az emberek spontán elkezdenek közösen énekelni a buszon, ami ellen küzdenek, az, ami bomlasztani akarja a közösséget, és oké, nyilván itt is megfogalmazható kritikák, de hogy ez még akkor egy élő koncepció volt, vagy egy olyan koncepció, ami a mai kornak ebbe az egészen radikális individualizmusában, ebbe az új típusú individualizmusában egyre kevésbé elképzelhető, szóval ez egy komoly tett szerintem, aki valamilyen módokon megpróbálja ennek a képzeteit valahogy visszavezetni.
0: Komoly tett, és azt érzem, hogy az emberek épp azért, mert hiány van ebből, én azt hiszem, hogy ez vagy nagyon mélyen része az emberek ilyen igényeinek, vagy vágyainak, hogy legyen erre példálottunk ezekre az ilyen komoly mély elköteleződésekre, és annak minden, tehát nem a gicsre vágynak, vagy a gicsre is vágynak emberek, nem tudom, mire vágynak az emberek, de hogy az Andornál ezt azért még alá akarom hozni, nem feltétlen valamikor gicses lehet, de hogy nem a gicsről van is szó, mert annak komolyan van véve egyen, hogy egy ember gicsnek érez, vagy legalábbis én így éltem ezt meg, hogy itt komolyabb téteket mozgat annál, hogy ez is egyszerűen gicses legyen. Abszolút. Nem egy könnyed felszabadulásról van itt szó egyáltalán.
1: Igen.
0: Ami még zavart az Andorban, és eleve már át akarok kötni a következő témánkra. Az a legelején volt ez, gyorsan el is dobta a sorozat, de éreztem az ilyen kötelező kör, ez a húg motivációs szál, hogy a Andor eredetileg a húgá után nyomoz, hanem egy ilyen, berakunk a sorozatba valami titkot, van itt valami rejtély, és te kíváncsi vagy, hogy hova, mikor derül már ki a lényeg, a legelején eldobunk ilyen labdákat neked, földobunk, nagyon sokáig fenntartjuk őket, általában ennek az a vége, hogy kipukkatnak, tehát hogy semmi, sehová nem jutnak a rejtélyek.
1: Mondta azt egy oktató, akit most nem fogok megnevezni, de nálunk tanítottak az egyetemen annó ilyen sorozatokkal kapcsolatban, voltak kurzusaim is, és nem tudom, hogy hozzájárulna a megnevezéséhez, ezért nem nevezem meg, de ő mondta ezt, hogy amikor beszélgettünk a Lost végéről, hogy akkor át akartak fingani, hogy beszartak.
0: Hát igen, tényleg erről van szó, hogy így folyamatosan elhúzzák a mézes madzagot, ezt nagyon utálom, és majdnem minden kortárs sorozat ezt csinálja. Tehát, hogy ez valamilyen, valahol valaki kitalálta, hogy így lehet az embereket odaszagezni a képernyő elé, hogy a titok van.
1: Igen, és akkor szoktak a sorozatok elromlani, amikor az ember egyre inkább érzi rajtuk, hogy alapvetően ebbe a végtelen kitartottságba folyamatosan minden eszközt kihasználnak, és az eszközöket már nem az motiválja tulajdonképpen, hogy a kérdése tulajdonképpen a sorozatnak, hanem alapvetően csak a mi ott tartásunk, és egyébként tényleg ez történik a különbözéssel, szóval.
0: És igen, és most itt akarok én is ráfogni erre, hogy az Andorban ez eleinte egy kicsit probléma, amíg az első, nem tudom, nem volt olyan bizalom az első pár részben, ezt, és gyorsan is dobják valamikor az Andor anyja mondja, hogy húgod, nem érted túl, ez nem fontos szám. Kata közlik a nézővel, hogy lehet, hogy erre figyeltél, ez egész nem érdekes, hagyjuk, nézzük végre a sorozatot, most már tudod, hogy jó, már nem is elég részt hozzá élvezd, innen csak kezdve nem fogunk hülyéskedni, nem fogjuk húzni az agyadat. Ez korrekt, csak vicces, hogy ezt így táncot el kellett játszaniuk, de a különvállásnál ez van, és sajnálom, annyira tetszett ez a sorozat, aztán meg annyira nem tetszik, tehát hogy igen. Nagyon szélsőséges a gondolokat gondolok róla, kezdem avval, hogy nem tetszik, mert így vezettem át, hogy újra és újra sűrni és csavarni akarják a rejtélyt, és ahogy minél többet csavarják, annál kevesebbet jelent. Uh-huh. És eleinte még élveztem is ezt, hogy azt éreztem, hogy ezt az ilyen kortársi hajlejtély esztétikát használja, kicsit akár parodisztikusan is, de jelentést ad neki, mert a rejtélyek kiderülgetnek, és van uh-huh. értelmük, és aztán egy ponton elkezdett nem túl sok értelmük lenni, az az igazság.
1: Igen, teljesen egyetértek veled. Nagy vonalakban tudja, hogy itt arról van szó ennél a sorozatnál, uh-huh. hogy egy sci-fi-ről van szó, ami egy olyan világot ábrázol, amiben van valami, ugye egy olyan típusú technológiai újdonság, amikor az egész dolog forog.
0: Ez a különvállás, ugye?
1: Ez maga a különvállás, igen, ami a címben szerepel, ami egy olyan eljárást jelöl, hogy egy ilyen agyba ültetett csippel gyakorlatilag ketté bontják az embert két énre, és az egyik lesz a munkahelyi énje, a másik pedig a kinti tulajdonképpen. Ezeket ilyen, hogy is nevezik?
0: Inni, meg inni és outi. Igen.
1: És ezek ez az inni és az outiknak az életét követjük, akik egyáltalán nem tudnak ugye a másik változatukról, tehát akik a munkahelyükön vannak, azoknak abból áll az élete, hogy minden nap a liftben újraébrednek, és hogy gyakorlatilag nincsen szabad idejük, egy ilyen furcsa, időtlen világban, egy ilyen kafkai munkahelyen, egy ilyen teljesen ideális térben léteznek, ahol valami számukra egyébként nem teljesen érthető munkát végeznek, és van az outi, aki pedig odakint úgy élhet gyakorlatilag, hogy nem kell a munkaterheivel foglalkozni. És hát maga szerintem ez az érdekes benne, szóval teljesen egyetértek a kritikáddal, hogy mifelé tart ez a sorozat, de maga ez az alapszituáció érdekes. Gyakorlatilag ugye ez a törés, amit allegorizál, hogy amire ez az agyba építhető chip lehetőséget ad, hogy van egy dolgozó felünk, és van egy nem dolgozó felünk, és a dolgozó felünk az a nem dolgozó felünknek a rabszolgája kb. Vagy hogy gyakorlatilag így allegorizál valamiféle egy ilyen tudathasadást, ami minthogyha a kapitalizmusban a szubjektumnak a strukturális állapotának lenne valahogy a kifejeződése, hogy amikor folyamatosan, mit tudom én, értékeljük magunkat a teljesítményértékelő rendszerben, meg igyekszünk magunknak a még jobb menedzserévé válni, meg valahogyan, ahogy a szabadidőnket megéljük, azzal tényleg, mintha az lenne, hogy az egyik részünket tulajdonképpen a bérmunka rabigájába tartjuk, és közben van egy részünk, ami megéli ezeket az örömöket, és gyakorlatilag ezt fejezi ki valahogy magával ezzel az alap szituációval maga ez a sorozat. Frederick Jameson, aki egyébként nekem is egy nagyon-nagyon fontos szerző, és aki maga is egyébként nagyon nyitott a tömegkultúra irányába, már a Postmoderna, vagy a késői kapitalizmus kultúra és logikája című könyvének az elején is azt javasolja, hogy Brechtet kellene ugye revidálni és újra gondolni, hogy...
0: Akinek ez szintén nagyon fontos szerző.
1: Aki szintén, igen. Szóval, hogy a Jameson mondja azt, ugye, hogy a science fiction esetében az a célja, nem elsősorban az a célja a science fictionnek, hogy képeket nyújtson számunkra a jövőről, hanem inkább az, hogy átstruktúrálja a saját jelenünk tapasztalatát. És szerintem erre alkalmas nagyon jól ez a sorozat, hogy tulajdonképpen ezzel az in-out-out-i felosztással, ezzel a novumnak a beiktatásával, valahogy elkezdjük, igen, úgy máshogy érzékelni a hétköznapjainkat.
0: Adjon egy metaforát, vagy egy keretet arra, hogy mi történik közünk a valóságban.
1: Igen, végzed a bérmunkádat, és hirtelen elkezdesz magadra iniként gondolni, és elkezded azonosítani magadban ezt az in-out-i törést.
0: Igen, nagyon hasonlót akartam én is mondani, csak nem Jamesonnal, hanem Veres Attilával, de véletlenszerű, tehát hogy a valóság helyreállítása, ugye egy horror novella sorozat, ahol a horror műfaji kódjaival tud allegórikusan, politikai allegóriát létrehozni Magyarországról. És nekem ez nagyon nagy releváció volt, amikor ezt a könyvet elolvastam, mai napig egy kedvenc kortárs novella füzérem, vagy regényem, vagy nem tudom, hogy nevezzem, novella füzér talán a legpontosabb. Mert arra mutat rá, hogy az új realizmus, az a fajta dolog, hogy a valósághoz hogyan férünk hozzá, az nagyon gyakran műfaji kódokon működik a legjobban, a fikció különböző kódjain. Például az, hogy Magyarországon milyen a társadalom, azt a horror kódjaival nagyon jó, hogy könnyű elmondani. Nagyon kézenfekvő, pontos, és mégsem érte az ember magában azt, mert ez sok kortárs regény próbálkozik realizmussal, vagy új realizmussal, és általában nagyon szájbarágós. Ezzel szemben a műfaji kódok képesek olyan metaforákat, vagy egyszerűen csak trópusokat használni, ahol pont, hogy te fogalmaztál, hogy a keretadást érezzük, és nem az, hogy számon van ránkva az igazság. És azt gondolom, hogy ez egy a kortárs magyar kultúrának éppen egy útja, hogy egyre több szép irodalmi szerző fedezi föl, hogy a műfaji kódokon való írás nagyon nagy segítség. Egyébként utolsóan tartalmi szekciónk, ígérem, de ez hosszan nézve ez mindig is így volt, a Arany János balladák, a ballada műfaj, ez nem egy szép irodalmi műfaj volt, Arany János tette azzá, tehát hogy valójában a szép irodalom az mindig is inspirálódott a különböző népi, populáris és mindenféle egyéb irodalom használatból, ez a teljesen normális módja annak azért, hogyan működik, és itt is ezt érzem, hogy itt a science fictionnek egy ilyen tök jó visszatérését látjuk, ami egyedi saját ötlete dolgozik, és nagyon jól működik. Mondjuk ott van nekem Nem, ez nem kritika, ez csak állítás. Hogy nem vagyok benne teljesen biztos, hogy igen, a kapitalizmus helyzetéről beszél, de a kapitalizmust patologizálja. Tehát, hogy nem arról beszél, mint mondjuk egy marxista kritika beszélne, hogy ki vagyunk zsákmányal, vagy a kizsákmányolásról is van szó, de a problémát inkább ott azonosítja, hogy a tudathasadásban azonosítja, hogy mint egy két különbözetet élnénk. Ugye a marxista kritika, vagy az elidegedés nem tudathasadás, azt hiszem. Mm-hmm. Hát, hogy ott nincs. Mm-hmm. Épp az a probléma, hogy ugyanaz ember vagyunk benn is, és emlékszünk, és pazaroljuk az időnket, és nem tudunk fejlődni a munkánk által, mert elveszik tőlünk a munkák gyümölcsét, és pénzt adnak helyette. Hát nem tudunk, és nem vagyunk kontrolljában a munkánknak. Ugye ez a fő probléma, hogy valamiképpen kizáródunk a saját tevékenységeinkből, de a kizáródás nem azt jelenti, hogy nem is emlékszünk rá, pont talán az azt, hogy emlékszünk arra, hogy 8 órát elvesztegettünk egy marxista keretben, de nem azt akarom mondani, hogy nem marxista, akkor nem jó, csak azt akarom mondani, hogy a kortársi kapitalizmusra nézve nem egy marxista, hanem egzisztenciálista vagy szilonalitikus problémát rögzít, az identitás problémáját rögzíti, hogy valamiképpen meghasadunk, mint emberek kétfelé.
1: De várja, szerintem bármint értem, hogy mire gondolsz, de hogy tulajdonképpen a sorozatban nagyon kevesen vállalják fel ugye ezt a meghasítást.
0: Igen, igen, igen.
1: És nem úgy használja ezt a sorozat, hogy láthatóvá tesz ez a technológiai innováció valamit, ami egyébként működik bennünk? Mert én lehet, hogy jó indulatú olvasója vagyok tulajdonképpen, de én úgy fogtam föl, hogy ez nem azt akarja állítani, hogy maga a meghasadás a válság, hanem hogy a meghasadás teszi láthatóvá magát a problémát.
0: Igen, de aztán én is eleinte voltam, meg az első pár rész, azt hiszem, hogy így működik, de aztán egyre inkább még mielőtt nagyon a rejti esztetika miatt úgyis minden mindegy lesz, ami még nem minden mindegy, ott egyre inkább az emlékek, az agyműködés, az, hogy azon gondolkodik a sorozat, hogy hogyan viszi magunkkal a traumákat, akkor is, hogyha nem emlékszünk rájuk. Tehát, hogy valahogy nekem nem a kizsákmányolás, a profit logika és az egyetek a dolgok adottak be, hanem ugyanannyira fontos, de szinonitikus keretek az ember identitásról, hogyan identifikálódunk, lehetek-e, ha én vagyok-e én, hogyha nincsenek emlékeim magamról. Szóval azt akarom mondani, hogy a sorozat figyelme nem egy marxi elidegedés allegória körül forog, vagy letúlolvasom.
1: Nem, ez szerintem, ez volt a cím, ami ez egy kritika, ami megjelent erről a sorozatról, hogy tetszik vagy nem, a különvállás egy marxista sorozat. Ezt a cikk címet ugye az ember a mércén képzelni el, mondjuk legmagát értetődőben, de egyébként ez a kritika a Telexen jelent meg, Sarkadi Zsolt írta, és hogy én szerintem megkötésekkel igaz ez szerintem. Tehát olyan értelemben, okay, hogy nyilvánvalóan nem az van, hogy egyfajta ilyen marxista módon dekódolható, vagy egy marxista mesterkód által szervezett sorozat,
0: nem,
1: hanem arról van szó, hogy él bizonyos ilyen eszközökkel, ilyen nagyon erős torzításokkal, túlzásokkal, a sci-finek a fantázia lehetőségeivel, ezzel a radikális kafkai stílussal, stb.
0: És ezzel a Terry Gilliam Brazéliától, még egy kafkai dolog, tehát hogy a vizuálisan is ezt építi.
1: Igen, és ezzel megbonyolít, vagy felrúg, vagy összekuszál bizonyos kérdéseket, amikre lehet különböző teoretikus keretek felől választ adni. És én mondjuk azt mondanám, hogy lehet marxista irányba fésülni, vagy hogy lehet úgy beszélni tudod ezekről az itt felvetett kérdésekről, hogy ezt fogjuk.
0: Az alapproblémáról mindenképp szerintem, csak azt ez, hogy maga a sorozat készítői nem afelé terelgetik a kérdésfelvetéseket. De ez önmagában baj, meg arra nagyon is hasznos, hogy erre az alapszituáció, hogy mennyire abszurd a kortárs munkavégzés egy irodában. És maga azt hiszem, hogy Dan Erickson, a készítő is pont ezt szokta nyilatkozni interjúkban, hogy amikor írta ezt, akkor egy irodában dolgozott, és elképesztően mérges volt. Ebből jön.
1: De igen, hogy ezek a munkatapasztalatok, ezek nagyon fontosak. Például a Sorry to Bother You.
0: Igen, igen.
1: Ott is az a helyzet, hogy a rendező, a Woods Riley, őnek is ilyen telemarketingesnek kellett lenni, és ez a telemarketingnek talán az egyik legemlékezetesebb film.
0: Igen, abszolút. Ott is ez a harag jön ki. Az egyébként marxista, mint ezt.
1: Abszolút egyetértek.
0: Még egy érvem van, hogy miért nem marxista egyébként, és ami pont a miértek, hogy miért vagyunk kizsákmányolva. Ez a sorozatban egy rejtély. Nem tudjuk, hogy mit csinálnak benne a dolgozók, hogy mi a rákért csinálják. Ő egyre abszurdabbá válik a munkájuk idővel, és egyre értelmetlenebbé. A főszereplőink pedig, ez nagyjából a történet, a főszereplőink itt a tudásért küzdenek. Ők meg akarják érteni, mi történik benne, és folyamatosan valahogy ez nyilván ennek a rejtélyesztetikának, vagy rejtély sorozatának a része, hogy a főszereplők is meg akarják olyan rejtélyt, meg én nézőként is tudni akarom már marhára, és akkor szurkodnék, hogy megoldják végre. Tehát a tudásért küzdenek a szereplők. Na most ehhez képest a valóság nem ilyen. A kapitalizmus nem egy rejtély. Tudjuk, hogy miért működik úgy, ahogy. Nem rejtély, hogy miért zsákmányolnak minket a munkahelyen. Itt ebben a sorozatban, mint hogyha valami alternatív szekta épülne ebből a cégből, valami nagyon furcsa, és egyre furcsább dolog, és nem a profit logika működeti, az unalmas is lenne. Szóval nem azt akarom mondani, hogy miért nem vonalasabb marxista ez a mű, valószínűleg marha unalmas lenne, mert ez egy, mert a valóság ilyenből a szempontból unalmas, a kapitalizmus ebből a szempontból unalmas. Azt, hogy miért nyomnak el minket, hogy miért távolítanak el minket a munkánktól, ez valahol a világ legbanálisabb, unalmasabb dolga, hogy miért, mert emberek ezen profitot keresnek. Ez egy sajnos nincs nagyobb rejtélyeben, nincs nagyobb összeesküvés.
1: Jó, ebben igen, ebben egyetértek. És tényleg nyilván ez történik a sorozattal. De azért nyilván a kapitalizmus logikájában, a tőke logikájában is vannak azért izgalmas dolgok. És nem tudom, tényleg, hogyha az ember megnézi ezt a munkakörnyezetet, és mondjuk hozzá gondolja ezeket a kortárs munkakritikai szövegeket, az ilyen bullshit jobs,
0: igen.
1: az ezzel kapcsolatos dolgokat, akkor azért ezt fel lehet fogni egy olyan szatírának, ami igen, bizonyos aspektusokra koncentrál, de közben egyébként tényleg egyetértek veled is. Tényleg alapvetően úgy elkezdik fölülírni mellékes dolgok, tényleg ilyen rejtélyek, olyan dolgok, amik jóformán csak kvázi ilyen a sorozat világának valamiféle ilyen design elemei voltak, valahogy egyre nagyobb jelentőséget kapnak, valahogy nem tudom, tényleg ez a szekta logika, meg egy csomó olyan logika viszi el a sorozatot. Gyakorlatilag az történik szerintem, hogy a központi koncepció alapján másodlagos dolgok elulalkodnak. És teljesen egyetértek abban, hogy ez nem ilyen értelme nem marxista sorozat, de mondjuk olyan kérdéseket tesz föl, vagy olyan szituációt létrehoz egy csomó ponton, meg olyan vonásain abszolút vannak, amikre nagyon fontos, izgalmas marxista válaszokat.
0: Nagyon. Például nekem eleinte, amit nem bokrosodott nagyon el, ugye ez izgalmas volt olyan szempontból, hogy ezek az emberek, akiknek csak innen van emlékük, csak itt élnek, kultúrával és csak az irodai kultúrával találkoznak, annak az elemeivel, van egy bibliaszerűen tördelt ilyen kézikönyvük, ami az alapító által írt ilyen tanácsok, hogyan kell dolgozni, mert nem tudom. Igen. Van egy külön department, ami csak, vagy, nem tudom, részleg, ami csak ezzel foglalkozik, hogy olyan képeket rakjon ki, ami ennek a cégnek az önmítoszát erősíti, amiket a valóságban is látjuk, hogy vannak ezek az önmítoszok céget, csak itt nyilván megint a kis fikcióval meg van emelve. És ez önmagában szerintem, amíg nem kezdett el elképesztően mindent felülírni, nem csak erről szólni minden, addig nagyon izgalmas volt, mert ez a gondolat, hogy bele vagy vetve egy kultúrális szituációba, engem most bezárnak egy dobozba, és minden emlékemet elfelejtem, és az a kultúra adott, amit elém tárnak, akkor nyilván az fog tetszeni, vagy az abban kezdek el mozogni, az ízlésem abban alakul ki, hogy nagyon könnyű indoktrinálni, és amíg a valóság is ilyen, be vagyunk dobva egy kulturális szituációba, tudjuk, hogy voltak más kultúrák is körülöttünk, és nagyon könnyű normálnak elfogadni azt, ami felháborítóan elnyomó egyébként. És ez szerintem egy nagyon érdekes gondolatkísérlet, hogy mi van akkor, hogyha valakinek nincsenek emléke, és kultúrával találkozik, és kultúrával manipulálják. Mert ugye a valóságban is tényleg ez történik velünk, csak az egész életünk során. És ez akkor ez igazán éles és nagyon szórakoztató, amikor véletlen becsempésznek a főszereplő Fugának, a férjének az ilyen bűnrossz motivációs könyv. Szórakoztatóan nevetséges.
1: Igen.
0: De bent, ebben a kontextusban, ez annyira más szöveg, mint a többi, egy forradalmi kiáltvánnyá változik ebben a kulturális hegemón állapotban, hogy az ellenhegemónia, ez nekem annyira érdekes ilyen, ennek a gramsciánus hegemónia, ellenhegemónia dolognak egy ilyen nagyon izgalmas példázata volt egy-két részen keresztül, aztán hogy ezt is elengedtük, és elmentünk az hülyeségekig, de hogy ez akkor ez egy konkrét marxista gondolkodó a gramsinak a hegemónia fogalma körül, véletlenül vagy direkt, igazából mindegy, nem tudom a szerző intenciói mi, azt tippelném, hogy nem azért csinálta ezt, mert Gramsci nem volt egy jó ötlete, de hát így működik az alkotás. De mégiscsak egy nagyon szépen illusztrálja az, hogy mit jelent az, hogy emberek intézményes eszközökkel termelni dolgokat, amely dolgok aztán kitermelnek tudatokat.
1: Abszolút.
0: És ezt látjuk itt, ott főleg az idős karakter, akit aztán egyébként egy szerelmi intim viszony húz ebből ki, de alapvetően ő teljesen elhiszi ezt a céges kultúrát, és ebben él, és ráadásul pont, hogy egy ilyen érzékeny, kultúrára érzékeny emberként van ábrázolva. És egyébként ezt, ha még tovább hajtom, akkor ez akár még a polgári ízlés kritikája is, hogy lehetsz-e nagyon érzékeny, kulturális befogadó, továbbra is lehet, hogy egy hazugságon érzékenykedsz.
1: Abszolút.
0: Hogyha nem tudsz kilépni abból az adott kulturális keretben, amit kaptál.
1: Abszolút. És nagyon jó, hogy behoztad egyébként a hegemónia kérdését is, meg hogy itt említsük is meg Éber Márknak az ellenhegemónia építés című kiskötetét, ami nagyon jó áttekintést nyújt az említett Gramsci-nak a munkásságáról, annak a magyarországi hatásáról, és arról, hogy milyen típusú mozgalmi munkát lehetne erre építeni. És azért akartam erre egyébként is utalni, mert ennek a könyvnek is, az ellenhegemónia építésnek is egyébként az az egyik fontos állítása, hogy dolgozóként kéne magunkra gondolni. Hogy például maga ez a középosztályi perspektíva, ami ennyire borzasztóan uralkodó a mai korunkban, ez mennyire lehatárolja, és mennyire ellene hat annak, hogy felismerjük a dolgozó voltunkat.
0: A világot alakítjuk tevékenyen.
1: Így van, és hogy mi mind dolgozók, ami nem egy identitás, hanem hogy hogyan lehetne valahogy arra az öntudatra ébredni tulajdonképpen, hogy mi milyen, hogy köt össze minket egészen más típusú munkákat végzőkkel az, hogy mindannyian dolgozók vagyunk. És ezért szerintem, hogy ez is egy nagyon fontos aspektus itt a különvállás esetében, hogy egy olyan sorozatról van szó, ami a dolgozóként való létünkkel kezd el foglalkozni. Tehát, hogy egészen egyszerűen ez az aspektus, hogy mindannyian munkát végzünk, és hogy dolgozók vagyunk, ez szinte sose tematizálódik, vagy alig tematizálódik, és hogy ehhez képest ez mennyire üdítő, hogy valahogy ez az ekként való működésünk egyáltalán kérdéstárgyává válik.
0: És amit ott találunk, az ugye abszurd és ijesztő, sajnos sok esetben. Abszolút, igen, ezzel egyetértek. Ami még nekem itt megragadott, talán utolsó gondolatként visszakötve kicsit az Andorra, hogy furcsa módon, megint ameddig működik a sorozat, addig itt is a gyász lesz egy ilyen nagyon fontos elem, ami a lázadásnak ad valami fajta töltetet. Ahogy a Andor első évadának végén egy temetés, itt is a főszereplő gyásza az, ami valahogy ezt a különvállást képes áthidalni. Van egy nagyon fontos jelenet szerintem, ahol mondja egy barátja, aki bentről is ismeri és emlékszik valamiért, de mondja neki, hogy benn is láttuk, hogy te hozol magaddal valami fájdalmat, ha nem is emlékeztél rá, hogy valahogy ez a halál, mint ilyen tapasztalás, meg a halotthoz való hűség, és az a többi emberhez való hűség metaforája nyilván, vagy annak egy ilyen modellje, az képes itt is ez üti át valahogy az egész hazugság hálót, magát a különvállást, és az Andorban is egy közösség gyásza az, ami aztán valahogy ellenállást szül.
1: Hogy rácsatlakozok arra, amit mondasz, azzal egészítenem ki, hogy mind a két sorozatban egészen meghatározó az a tendencia, hogy valahogy ezt a mai korunknak ezt az individuális szemléletét valahogy megbontsák. Hogy itt is az együttműködéseken keresztül, de nem csak azon keresztül, hanem például azon, hogy olyan karaktereket látunk oda bent, akik téblábolnak egymás között, néha úgy viselkednek, mint a gyerekek. Igen. És hogy azzal, hogy nincsen valamiféle olyan magától értetődő identitásuk, és nem csak azzal vannak elfoglalva, hogy őróluk mit gondolnak mások, és hogy hogyan építsék fel magunkat, és hogy áll a közösségi média profiljuk, érted? Szóval hogy egészen egyszerűen felvillant a sorozat bizonyos együttműködésekben, meg bizonyos kooperációkban, meg bizonyos szituációkban olyan a szubjektivitásnak olyan lehetőségeit, ami nem pont az, ami ma uralkodik. És azt hiszem, hogy már ez is abszolút számot tartott az érdeklődésünkre.
0: Meg úgy tűnik, hogy a többiek érdeklődésére is, hiszen ezek nagyon sikeres dolgok, amikről az Andor is, meg a különvállás is kifejezetten sikeres sorozatnak számít, néző szám szempontból is, mennyire én tudom. Azért az mindig kicsit visszaadja az ember reményét, hogy rengeteg más ember ott van kint, akiket ilyen történetek is esetleg érik, vagy számukra is inspirálóak, úgyhogy optimista. Hogy optimisták lehetünk néha egy kicsit, ahogy ebben az adásban is voltunk.

A lakmacsun, mint egy magyarázat valami máshoz, amihez nem férünk közel, pedig csak egy ugrásnyira van tőlünk, de visszaöredünk attól az ugrástól. A lamacsun, valóságos tényen alapuló, átélt tényen alapuló, átélt történeten alapuló történelmi tárgyú táncjáték. A lamacsun, a Numenum fényképe, birtok a sötétség birodalmában, a halál kerítője a lamacsun, nagyszerű kártyacsomag, elfeledett megoldások tarokjátéka, amelyet közvényes kezek fokoznak le, búbánatos passziánszát.

Ez a 100. kiadvány fülbevalónak velem Andival május 25-én 2026. Előző héten felkészítettelek erre. A mai műsor az utolsó lesz egy ideig. Az elsőt a mai napra őriztem. The Microphones-tól Get Off the Internet. Ez egy kis lemezen jelent meg 2007-ben a Don't Smoke A oldallal. Kedvenc Microphones kiadványaim közé tartozik ez a gyémánt. A második szám Essential Logic-tól lesz, Andi Internet, ami most került elő megint rekordszorté kiadványként. A két Extended Play lemez végre kaphatóbb a keliten.

Nick Cave and the Bad Seeds-től Do You Love Me, amit a Sonics Do You Love Me számra következtettem. The Sonics előtt a Flip oldal Caroline-nek In My Brain Pierce the Rose-től ment. Turi Cool talált magának bandát, és eljön Európában ősszel, kíváncsiak lehetünk erre. Pierce the Rose előtt a Human Switch Part-tal I Gotta Know ment az 1977-es kislemezükről Clone Records-nál, és azelőtt Essential Logic ment az On the Internet számmal. Stand for a Fire Demon, Rocky Erickson-től lesz most.

Temptations Slayer-től, ami az 1990-es Seasons in the Abyss lemezen jelent meg. Slayer előtt Ozzy Osbourne Steal Away-jel, és előttük Rocky Erickson and the Aliens-től Stand for a Fire Demon. Februárban kellett volna játszam ezt a Slumber Party dalt, amikor ránk váltott a tüzes, ló év. Hey, hey, China! Slumber Party dalt.

No.

Hey man, he's...

0: Lakmacsun Rádió.
1: Üdvözlöm Önöket újra a műsorunkban. Zajmentes egy készülék.
2: Aktív életmódot folytat.
3: Mosogatógépen is moshatunk.
1: 1993-ban te voltál az első
4: zongor.
3: Élvezze hát az életet.
1: Hogy vagy mindenre képes?
5: Kutatásokat végzek, és tudom, mi a hasonló.
6: Semmi sem bíz kárban.
7: Változtassa, és hosszabbítsa meg életét.
8: Próbáltad már, hogy adakozol a Lamacsó Rádión?
7: Ön a legfontosabb a világ.
1: Már is benne van.
7: Ha ezt ön nem teszi meg, ki teszi meg ön helyen?
3: Ne feledje!
8: Lamacsun.hu/donate

Hogyha az élet keserű, igyál meg egy keselyűt. italműhely.hu

0: Hello, ez itt az Elmán Rádió. Jaj, ez egy kicsit érces hello lett. Hello, ez itt az Elmán Rádió.
1: Sziasztok, ez itt az Elmán Rádió. Én Gábor vagyok.
0: Én pedig Peti. És ez egy... Ez egy celebrálós adás, hogy lemezgyűjtő lettél, ugye?
1: Hát azért ez túlzás, de rendelkezem most már egy lemezjátszóval otthon, úgyhogy néha veszek lemezeket, ez így van.
0: De tudod, hogy ebben a rádióban van definíció a lemezgyűjtőnek,
1: igen?
0: Nem az Elmán Rádiónak, hanem a Lamadzsú Rádióban egy konkurens, vagy hogy is egy... Igen. Mit szoktunk a Dalmata Gergő sorra mondani? Szoktuk ezt egymás konkurensezni, hogy ebben az óriási versenyben, és akkor ott van egy, ugye van ez a klasszik Dalmata Gergő kérdéslista, és akkor abban van ez a pont, hogy lemezgyűjtő vagy? Több van, mint, és nem tudom, ez az X, ez 10, vagy 20, vagy 30, tehát lemezné, vagy de szóval van annál több lemezet? És hogyha igen a válasz, akkor az vagy.
1: Mi ez a bűvös X?
0: Mondom, ez ilyen tucat, vagy két tucat. Szóval lemezgyűjtő lettél, vagy még nem?
1: Hát most már szerintem több van, mint két tucat.
0: Na, akkor az vagy.
1: Sajnos, vagy nem sajnos, de igen, igen, igen. Úgyhogy, ja, szóval ez most egy ilyen, ugye van nekünk ez a spagetti műfajunk, vagy műsorunk, amikor bejövünk, és csak úgy dumálunk, meg néha trekiket teszünk fel, és akkor ebből egyszer volt már egy vinilodás, amikor az akkor még csak 4 darab lemezemmel idejöttem, te meg többel, és ja, igazából most mondhatjuk, hogy ez egy ismét egy vinil spagetti adás, számokról dumálgatunk, számokat teszünk fel, csak most annyi a koncept, hogy tegnap éjfélkor érkeztem haza az Ibériai félszigetről, voltam Portóban, meg Lisszabonban, és Barcelonában, és most, hogy van egy lemezjátszóm, így elkezdtem lemezeket venni, nem őrült sokat, de azért egy néha párat. 6 darab lemezt vásároltam az Ibériai félszigeten, és akkor ezt a 6 darab lemezt hoztam el, talán kijön belőle az 1 óra trekizés, ilyesmi. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal megbízásából mentem, és hazahoztam a jó kis Esselbricht lemezt, és egy Wedding Acid Group lemezt is hoztam haza, úgyhogy végre ismét Magyarországon vannak ezek a kincsek. Igen. Úgyhogy most is volt egy Esselbricht lemezt hallottunk. A 2014-es, tehát 12 évvel ezelőtti A Place Called Balassid című lemezről, annak is a legutolsó B2-es trackjét.
0: A Place Called, micsoda?
1: A Place Called Balassid, vagy Balassid.
0: Ja,
1: a Place Called Balassid.
0: De hogy ez wink, wink.
1: Ez persze, ez az újpesti Balla Zoli, Galactic Jacksonnak a helyére utalt, tehát ő azt nevezték, szerintem így egy időben.
0: Ja, vagy...
1: Ugye az 2010-es évek közepén egy ilyen hub volt.
0: Ja, csak azon gondolkozom, hogy ugye azt én nem... Lehet, hogy így van, hogy azt is hívták úgy, de hogy van a... Nekem a YouTube csatornát jelentette a Balassid, és hogy akkor az is lehetne akár a Place, mert ugye az egy Place is, tehát ott bizonyos zenék vannak. Igen. Ott, de... Ja, de
1: hogy valószínűleg... Meg kell kérdezni Mikolai urat, hogy ez hogy van, de...
0: De valami ilyesmi.
1: Valami ilyesmi. Nekem az a sejtésem, hogy mivel ott ugye hangszerek vannak, rengeteg kiváló vintage analóg szintetizátor, meg dobgép, szerintem nyilván is azt, hogy használták is zenészek hangfelvételre, ezért én erős gyanúval élek, hogy magát azt a stúdiót, vagy azt a Place-t nevezték Balassidnak, de nem tudom, hogy ez megállja a helyét, ez egy erős spekuláció.
0: Ez egyébként egy, szóval ez majdnem, hogy performatív ereje van, nem, hogy te elmész a Portugáliába, és onnan hazahozol egy 12 éves Schulbrick lemezt, ugye nem, majdnem azt mondtam, hogy Farvexel, de hogy ez nem Farvexel,
1: igen.
0: Aztán még a labelt nem is,
1: igen,
0: mondtad, hogy ez egy Lobster, igen, teremén,
1: és ilyen gyönyörű,
0: kiadvány.
1: Gyönyörű márvány színű mintázata van a lemeznek, ami ugye a Tokiában nem is látszódik. Teljesen jelöletlen, tehát hogy megérzésre kell sejteni, hogy melyik az AB oldal, azok, hogy mi a tracklist, nem is tudom, hogy jönnek rá emberek, hogy mi a tracklist egy ilyen kiadvány esetében, teljesen white label. Én csak a Discogs-ot felcsaptam, és ott
0: megnéztem. Ja, hogy a lemezboltnak a stickerje segít csak, hogy így a metadatájához eljuss, ugye?
1: Igen, tényleg. Ja, tényleg igazából, ha a sticker nincs rajta, akkor még azt se tudom, hogy ez egy Solbrick, de hát itt nyilván az.
0: Kararai márvány.
1: Az. Úgyhogy igen, igen, de nem csak magyarokat hoztam haza azért, de vicces, hogy pont egy Solbrick, meg majd később egy Wedding Acid Drupot is megpörgetünk. Gyanúsan az is a Balaszid stúdióban
0: készült. Stúdióban készült, igen. Ezt akkor ez homework, hogy pontosan mi is az a Balaszid, egy YouTube csatorna, vagy annál több.
1: Igen.
0: Kéred vissza az acskót?
1: Belerakom az acskóba, igen, persze. Hát, úgy hallottam, hogy a profi lemezgyűjtők így szépen elrakják.
0: De egyébként ezt így vásároltad, hogy egy 7 incses, vagy ez hány incses?
1: Ez 10 incses.
0: 10 incses, egy hány incses izébe, az acsekba, 12-esbe, nem?
1: Igen, nagyban. Igen, de ezt így árulták. Így,
0: így árulták?
1: Igen.
0: Micsoda lazasság.
1: Nagyon laza. Adtak hozzá kis fóliát.
0: Mediterráni lazasság.
1: Ja, ja, ja. Te is jártál Portugáliában. Te voltál ott lemezboltban akkor?
0: Most azon gondolkoztam, hogy egyáltalán, tehát hogy én ennyire jártam Portugáliába, ugye megkérdezted, hogy tudok-e bármit is ajánlani, és amiket tudtam, annak semmi köze nincs a zenéhez, meg a zenei szubkultúrához, és most abban is elbizonytalanodtam, hogy az mediterránium-e. Mert az Iberikót, vagy ezt az Ibériát, azt tök jól így, nem tudom, körbe rajzoltad a felvezetődben. De hogy van az mediterránium? Mert ugye az Atlanti óceán.
1: Értem a kétségedet, mert hogy a mediterrán...
0: Valószínűleg ez földközi-tengeri kapcsolat,
1: és ugye ez...
0: Talán van egyébként, van Portugália, nem is tudom most, hogy ott a Gibraltárnál az, hogy van megoldva, de
1: most én sem tudom.
0: Elvileg kéne lenni egy picinek, tehát hogy ma... Ja.
1: Most így gyorsan élőadásba csekkeljük magunkat.
0: Igen, de hogy...
1: Hát szóval... nem, a Gibraltár az Spanyolország. A spanyol
0: terület. Ja, persze, az ott az...
1: Mai határok szerint.
0: Rá, igen.
1: Úgyhogy megkockáztatom, hogy Portugália az nem mediterránium.
0: Aha.
1: Megkockáztatom, mert adnak tulajdonképpen csak Atlanti óceános.
0: Csak Atlanti, és hogyha, és a mediterránium az így definiálódik, hogy a földközi tenger kell hozzá, földközi tenger vize kell hozzá.
1: Szerintem Gibraltáron innen. Igen.
0: Szóval ez a lazasság, ez nem mediterrán lazasság, hanem ez a óceáni lazasság.
1: Igen.
0: És ettél, hát figyelj, én ennyit tudok mondani, mondom, ezt én kikerülöm a lemez, vagy a zeneszinteret. A kedvenc ilyen, hát valószínűleg semmennyire nem insider tudásom, az a tőkehalas éte, ugye a tőkehalas egy nagy insider, de hogy ezt az a tálalása, amikor a köret az spenót, tehát ilyen fonnyasztott, ilyen izzasztott grillezett spenót, és nagyon-nagyon-nagyon sok fokhagyma, egész fokhagymák olajban, így ugye az erejük azért kimenjen, és akkor tényleg is spenótot meg fokhagymát eszel a tőkehalhoz. Szóval elég, ettél tőke alatt?
1: Vagy? Nem ettem tőke alatt. Nem.
0: De halad se.
1: Halad se eszek,
0: de... Mi. Igen, halad se eszel.
1: De szétfonyasztott fokhagymát ettem, mert ez a spanyoloknál is van az, hogy ha az ember leül egy teraszra, iszik egy vermutot, vagy egy sört, akármit, akkor kér hozzá egy kis tálkában olívabogyót, és az olívabogyó közt belerejtenek pár kis szétfújított fokhagymát is.
0: A fokhagyma az egy dolog, igen. Elférne a 10 incses mellett abban a nagy zacskóba egy pár. Na, akkor Nextels.
1: Nextelek. Következő az egy holland lemez lesz. Elden Tyrolt. Mennyire ismered?
0: Ne hozz ilyen helyzetekbe. Ne kérdez, igazából csak annyi, hogy nem érdemes tőlem kérdezni, mert nem tudok semmit, ami, vagy sok, na igen, szóval jó eséllyel nem tudom.
1: Na, ez egy prima elektró lemez, ilyen, az a csapat, aki az Intergalactic FM rádiót és fesztivált is csinálja. Az Elden Tyrolt, ez egy ilyen nagy öreg, 90-es évek eleje, vagy talán még korábban is csinált dolgokat. Hallgassuk meg. És igen, tehát mint rájöttem az Elden Tyrolt és Detroit In Effect, talán az is, azt hiszem ez is egy, mit szerepel rajta, ez is egy előadó név, tehát lehet ez egy ilyen kétszemélyes produkció. igen, The Grays nevű EP, és a Let Me See You című tracketek fogjuk erről meghallgatni az elektrovokóderes változatot.

0: Ez itt továbbra, és az MMN Rádió, és Gábor mindjárt elmondja, amit még erről a lemezről tudni kell.
1: Igen, szóval ez volt Eden Tyler és Detroit In Effect közös szerzeménye, a Let Me See You, annak is az Electro Vocoder-es verziója, és azt akartam még mondani erről a lemezről, hogy ezt Lisszabonban vettem, a Flur, vagy Flur Discos nevű helyen, tehát F-L-U-R, Flur Discos. Ez egy nagyon jó lemez volt, és ezt a Tóth Márton, alias Azio Otus, szintén zenész és grafikus kedves ismerősöm ajánlotta ezt a helyet, úgyhogy az ő ajánlásra mentem el, és nagyon jó szelekciójú zenék vannak, technók is, meg house, de főleg ami nekem fontos, hogy ilyen Virdó, Experi, tényleg ilyen avantgárdabb albumok, meg kiadványok, Wave, tehát ilyen EBM-szerű, New Wave-es cuccok is. Úgyhogy ez egy nagyon tetszett ez az elemez volt. Úgyhogy ezt azt ajánlom másnak is, aki Lisszabonba jár, FLUR, Flur Discos. Ja, és akkor ez onnan van, meg a... Mit vettem még ott? Igen, egy Hyperdubnak egy sublabelje van, ez a Flatlines, annak egy kiadványa, meg még egy harmadikat, de ezt most nem jut eszembe, majd elmondom. Úgyhogy igazából kötközőleg mehet is majd ez a Mark Fisher és Justin Barton nevű embernek a közös lemeze. Hogy most ez pontosan micsoda, azt én sem tudom, mert még nem hallgattam bele. Egy ilyen audio essay, Sonic Fiction jellegű ilyen furázás lesz.
0: Bocs, még a nárag úgy kicsit így metáznék, erről belefér időbe?
1: Persze.
0: Az elektroműfajról, ezt hogy hanyas, mert ugye ez 2010, szerintem nagyon király, hogy egy hoztál egy 2014-es lemezt.
1: De Solbricht.
0: A Solbricht Portugáliából, mert hogy hogy az már nagyon messze van, de hogy igen, nem tűnik olyan messzinek azért ez a fárbos ilyen, meg lobsteres sztori, ami ez a magyar sztori, hogy az elektro, ez csak egy másik picit így egy kontextusba helyezni, hogy ez hanyas, ezt így fejből tudod esetleg, hogy ez egy recent dolog, ami most hallottunk, igen.
1: Most mondom, ez új, ez 2025. Aha. Decemberi.
0: Hogy, és mondtad, hogy ugye ez holland termék, tehát lehet, hogy a producer...
1: Clone Records konkrétan, ja. ami meg rotterdami.
0: És hogy szerinted szerinted ki hallgat elektrót, és hol manapság? Tudod, hogy ez egy ilyen otthoni dolog, vagy vannak ilyen...
1: Ugye vannak
0: van
1: ilyen bulik.
0: Vannak bulik, van például, mondtad is... Ez
1: Magyarországon nem annyira, igazából Magyarországon ez tényleg nem annyira elterjedt, de most például pont... tehát amikor mondjuk 2023-ban voltam Utrechtben a Legeszú Fesztiválon, akkor ott volt egy nagyon jó DJ Stingray buli, az egy nagyon fullos, kétórás elektroszett volt, és ott ő, neki is van a saját számai, de nyilván mint DJ őt válogatott egy csomó mindenből.
0: És ott azt adták az emberek.
1: Abszolút, ez ilyen rendesen éjjel 3-tól 5-ig kb. Aha.
0: És így táncolnak.
1: És táncoltak, és verették rá. Igen. Aha.
0: Hát itthon ugye a Dalmata Dániel kiadónak van egy nagyon erős elektrónal, mint kiadó is, meg mint koncert sorozat, de hogy ott úgy pont egy ilyen issue, hogy nehéz így tömeget csinálni vele. Igen. De hogy akkor te voltál már ilyen nyüzsis elektrobuliba, tehát ezt te tudod. Mondjuk nem tudom mennyire...
1: Vagy Berlinben is a barátaimmal, amikor még nem is... Hol is? Szerintem a Trezorban voltunk, ugye ott is van ilyen ketté osztottság, hogy van az alsó rész, meg a felső, és az alsó része nyilván ilyen sötétebb, ott alig van fény, tehát literálisan szó szerint sötétebb zenék is mennek, de van a fenti rész, ami meg ilyen tágasabb, azt hiszem az úgy hívják Globusnak, és ott is egy elektróbulin voltunk, Plant 43 nevű embernek a szettjén, ami most nem is tudom hirtelen, hogy DJ-zett, vagy élőzött, de nagyon, nagyon jó buli volt. És az is egy elektroszett, és ott is így élték az emberek. Ez is egy
0: ilyen szombateste. Éljen az elektró. Na bocs, szóval nagyon durva momentum, ez másik durva momentum, hogy Mark Fishert rakunk föl, és nem olvasunk föl, meg igen. Citálunk. Amint, hogy citálunk, csak egy más minőségben. Igen.
1: Hogy pontosan neki milyen kontribúciója volt ehhez, gondolom a szövegekben, de hogy most ez felolvassa, vagy sem, ugye nem tudom, mert még nem hallgattam meg, de egy...
0: Ez egy unboxing.
1: Így van.
0: Végül is.
1: Igen. Azt írja a fülszöveg a Bandcampen hozzá, hogy egy 2006-os Suffolki tengerparti sétát idéz fel, és közben ilyen gondolatokat, meg beszédfosztányokat idéz fel. Ja, tehát ilyen atmoszférikus dolog. De hogy vannak benne, tehát ezen a kiadványon vannak kiadatlan számok is, előadóktól Gazeltwin, van, ami nagyjából ismerős, Ecoplex, ilyesmi, úgyhogy hogy ez pontosan milyen formát fog ölteni, az...
0: Ja, nyomjuk,
1: jó, nézzük. És hallgass első pár percben vele, ha azt majd meglátjuk. Tehát még egyszer, ez a Mark Fisher and Justin Barton On Vanishing Land című kiadványa.

0: It is April, but it feels like summer. They turn left onto the seafront in bright sunlight. The low, slanted cliff is alongside. A vanishing point to the north, what is maybe a Victorian hotel or school, is expansive in the sunlight, rising above a world of trees and smaller buildings. On their right is the sea and the rapidly shelving beach. They are walking towards the small rocky headland where the Felixstowe seafront comes to an end, marked on the map as Cobbold Point. The ocean horizon is broken by the huge rectangle of a container ship. They had arrived by train the day before. In the evening, they had walked in the opposite direction, to the grassy spaces and rotting Second World War concrete at the start of Langard Point, a place of rabbits and of the spiny tenacity of coastal plants. They feel a half-aware affinity with the plants living on a shingle promontory with a tiny layer of soil. Sea kale, yellow sea poppies, blackberries. An affinity with beings who are living on almost nothing. Container ships are slipping silently toward Felixstowe Docks. Landguard Fort is here, half hidden amongst ruins, and railway tracks lead to the very end of the point, where for 50 yards the railway line continues on a derelict wooden pier leading out into the sea, a railway to nowhere. It was from here, in the 19th century, that prototype floating mines, detonatable from a distance, were launched into the ocean. They are struck by the immense sky, all the way, everywhere to the horizon. So different from the cramped, blocked skies of London. Around the corner from Landguard is the container terminal, an unvisited vastness. H.G. Wells' alien tripods visible across the fields, a nerve ganglion of capitalism. The next day they will go there and see the cranes towering above a scurf zone of small fields and trees, the stacks of containers the size of 10-story buildings. Their names are kind of accidental window into the results of an entirely successful seizure of power. Maersk Sealand, Yang Min, Han Jin, Costco, P&O, K-Line, Triton, Capital, Hamburg Süd. As they walk now along the seafront, the container ship becomes perceptible as a part of what is beyond the horizon. They are aware that what is out there has got away with something. What is out there is capitalism, the latest form of capitulation, whatever you call it. The whole thing feels ordinary and grossly engorged with some kind of obscure libido. The feeling of it being ordinary peels away in glimpsing even a tiny part of the gigantic behind-the-scenes infrastructure. Peels away even more when the everyday glamour, the world of tower blocks, department stores, software devices, is destroyed by an awareness of its sweatshops and its reality-blocking addictions.
1: Oksa, oksa, oksa, emmen, emmen, emmenen. Ó, el lehet még rontani 10 év után is, mert hogy ez a 10. szűnapi év, és a 100 sokadik rádióadás, és egy Mark Fisher, és hogy hívják a kollégát?
2: Justin Barton.
1: Igen. Hülye anyagról szólt egy ilyen spoken word-es dolog. És igen, szóval a Mark Fisher, ő ugye egy, ha valaki nem tudná, hogy mire utalgattunk, hogy az ő citálás az hogy szokott inkább történni, szóval ő egy ilyen nagy kritikusa volt a az ilyen modern zene kultúrának és szubkultúrának, és hát ilyen nagyon dióhéjban valami olyasmi volt az ő tézise, hogy ő azt mondta, hogy a, mondjuk a modern, hát ahhoz képest, amikor ugye elhunyt az a, az a környék, az nem tudom, ilyen 5-6-7 évvel ezelőttig, tehát az a környék, hogy szerint ott kb. Szaturált a kreatív és fejlődő zene, főleg popzene, és akkor azt mondta, hogy Versus például mondjuk a Burjeles, tehát ilyen korai hyperdub, szóval csak ugye ez egy hyperdubos sublabel, ez ilyen természetesnek hat, hogy ő, ha valahol dolgozik, akkor ez egy olyan helyen, olyan műhelyben van, amit ő hitelesnek tartott. Na szóval, hogy a Burjelnél ő neki egy ilyen pozitív, a Burjel egy ilyen pozitív emberke volt, aki ilyen tök jól megfogta azt, hogy ezt a retro ságot, de még ilyen új módon felt, ez a Burjeles dubizmus, meg ezek az ilyen tépes, ilyen hisszes háttér, ami ugye jelen, ilyen trademark hangja Burjelnek, és hogy ha jól értettem, ő a Burjelt mindig olyan példának használt, hogy az még, tehát már az is ilyen retromániás volt, hogy egy kicsit ezt a téphiszt így használja, de hogy ott még volt ilyen inkrementálisan ilyen ráépítés. Na mindegy, ezt most csak így picit így megpróbáltam kontextusba rakni, hogy ez így nem teljes, valószínűleg nem teljesen véletlen, hogy a Hyperdubnak a szablében ilyen dolgozott ő. Igen.
2: Igen. Meg szerintem, ja, igen. Csak azon gondolkodtam, hogy neki volt-e köze a Hyperdub alapításához Code9-nel együtt.
1: Tehát, hogy nem, én nem tudok ilyenről, lehet. Szerintem nagy fanboy volt, és de simán lehet.
2: Igen. Na mindegy, úgy lehet átkötni erről a lemezről, a kötköző lemezről a gondolatmenetet, hogy kötköző lemez az egy 3 LP-s kiadvány, amit hoztam, és azon van egy Code 9 remix, képzeld el, és ez a lemez nem más, mint ez a Wipe Out nevű dolog. A Wipe Out az egy videójáték volt, 1995-ben, ha jól emlékszem, és ez egy videójáték, egy ilyen versenyzős, nem létező, fiktív, antigravitációs, lebegő dolgokat kellett irányítani rajta, és ez volt az egyik ilyen nagy dobása az európai és észak-amerikai piacra a PlayStation-nek, Sony-nak, pontosabban, mint játék. És miért érdekes ez? Azért érdekes, mert nagyon innovatív, nagyon izgalmas zenék voltak benne. Voltak benne szinkelt zenék, például Chemical Brothers, meg a Left Field nevű formáció, ugye van egy ilyen formáció, hogy Left Field, még valami nem, ami most nem fog eszembe jutni, de voltak benne eredeti szerzett zenék is, egy Cold Storage nevű embertől, Tim Wright, egyébként, ha jól emlékszem, ő egy Velszi producer, és ezen a lemezen ezek a zenék vannak, a Cold Storage nevű szerzett zenék, amik a videójátékhoz készültek, és az az érdekes bennük, hogy maga Tim Wright, ő nem volt egy ilyen nagy klubos arc, tehát ő nem DJ-zett, meg nem volt egy producer így a zenei életben, csak korábbi zenei munkái már voltak ilyen kisebb, más, nem az, hogy kisebb, de más jellegű videójátékokhoz, és ennél a zenén érezte azt, hogy ide egy nagyon ilyen magas BPM-ű, kvázi bulizós zenét kell szerezni, és ami nekem nagyon tetszik ebben a zenében, hogy tényleg felismerhetők benne a house-os, vagy technós, vagy trance-es hatások, de így egy egészen más logika szerint építi fel a trackeket, tök hamar vannak váltások, nem várja meg, hogy négyszer is legyenek a dolgok, tehát így látszik, hogy ő nagyon nem ebből a kultúrájából jött, és pont ettől egy ilyen frissebb, meg izgalmasabb hatása van ezeknek a trackeknek, még 30 év távlatából is.
1: És a remixek azok függetlenek a videójátéktól?
2: Szerintem igen. Aha. Szerintem igen. Szerintem azok már nem jelentek meg a videójátékon, kokon.
1: De hogy azért már ez egy ilyen kult dolog lett, és akkor igen. Így csatlakozott rá ez az egész
2: kiadvány. Igen, és akkor így van, és akkor egyébként egy pont, ha jól tudom, szóval ezt Lisszabonba vettem, de ha jól tudom, ez egy barcelonai label, ez a Lapsus Records, ráadásul lapszuszponcat a honlap neve, tehát katalóniára utal, és igen, és ez egy 2023-as kiadvány, tehát egy újrakiadása tulajdonképpen, bár valójában sose jelent meg szerintem lemezen akkor a 90-es években ezek a trackek, csak a videójátékhoz kapcsolódóan.
1: Ezen az eredetik is rajta vannak?
2: Vagy csak igen, igen, az eredetik is rajta vannak, meg a remixek is. Tehát három lemez, első két lemezen eredeti trackek vannak, harmadik lemezen meg remixek, de nem tudom, én nagyon szeretem James Shinra is remixelt rajta, Music, a Mike Paridas, ő is csinált rá egy remixet, Simocell, Code9, Dataset, Brain Voltzera, ilyen nevek. Ezeket meg én sem hallgattam meg. Első körben egy eredeti tracket hallgassunk meg belőle, aztán akár, ha van kedvünk, akkor valamelyiket meghallgathatjuk, valamelyik remixet.
1: Nagyon szép a tipó. Ja, az a faszi, aki a belső coveren van, ő a Cold Storage.
2: Igen, igen, amíg felrakom el ezt addig, odaadom neked a tokat, nézd meg.
1: Szóval csak, hogy így az időben, ha valaki kronológiát csinálna a lemezek alapján, szóval 19-es volt, ha jól emlékszem, ugye Gábor a Mark Fisher-es kiadvány, de majdnem biztos, hogy 19-es, ami egyébként olyan szempontból ki is jön, hogy Mark Fishernek még élnie kellett, vagy legalábbis nem kellett, de mondjuk lehet, hogy élt, és akkor az úgy kijön. Ja, szóval ez a Wipeout, gondolom, ez a játéknak a nem tudom, brendje szerint van így tipózva. De ja, nagyon szép.
2: Az a Sheffieldi Designers, The Designers Republic áll a design mögött, meg a logó mögött, aki nagyon sok warpicordos anyaghoz is, az összes Otegor anyaghoz, meg még más warpicordos cuccokhoz csinált grafikát, meg arculatot.
1: Aha. Hoppá. Hoppá, hoppá. Ja, ez egy szép cover. Zavarba ejtően szép. Hoppá. Na úgyhogy ne legyen nagy a gap, az mondanom kéne valamit, de csak ezt mondom, hogy mondanom kéne valamit, és akkor nem olyan nagy a gap, és szól is a Cold Storage.

0: Ez itt az MMN Rádió, és a Wipeout számítógépes játéknak hallottuk az egyik játékzenéjét, Cold Storage a szerző, és közben, miközben ment, megnéztük a 90-es évek, tehát az OG ilyen képet, videót, a játék videót, és hú, jó. Jó. És aztán egyébként én, amit elsőnek megtaláltam, az egy ilyen 2000 plusz, tehát a 2000-es évekből egy ilyen PS4-es verzió, ami ami egy ilyen sokkal, nem tudom, ilyen hifibb
1: igen.
0: Kép már, de hogy egyébként meglepően közel van az eredetihez, nem? Tehát ugye az valószínűleg akkor átment, hogy azt így tartani akarták.
1: Biztos.
0: Lehetett volna, igen. Akkor már szerintem így nem tudom, így ezt így jobban valahogy így realisztikusabban, de ugye így valahogy kellett kötni az eredeti termékhez, biztos.
1: Mert yeah. Ja, de nagyon-nagyon tetszik az egésznek az esztetikája. Egyébként, ami ehhez kicsit hasonló, én ezzel nem játszottam, de játszottam szintén PlayStation-en a Need for Speed 3 Hot Pursuit nevű játékkal, és abban hallottam először 10 évesen ilyen techno, meg trance, meg ilyen house szerű zenéket, és az is így beleégett az agyamba.
0: Ezt én is, needezés.
1: Azaz.
0: Az egy dolog volt. Nekem ez a Wipeout nem volt meg, és mi needeztünk sokat, de Wipeout nem volt meg, úgyhogy ez egy kicsit egy ilyen FOMO. Jó lett volna azzal yeah. is nyomulni. A Cold Storage-et hallgatni. Ja, durva ez a vokál. Az arra is egyébként, mert ugye az elektro az egy ilyen, valahogy néha azt szoktam érezni, hogy egy picit, mint egy ilyen örökség, mint egy heritage.

0: Azt lehet, hogy...
1: Meg szerintem minden műfajnál van egy ilyen kettéválasztódás, hogy vannak abból a igényesebb, érdekesebb zenék, és vannak annak az ilyen vízzel felütött, gyengébb, a plebznek szóló részei, ami tök oké, de ez egy jelenség, és szerintem a trance-nél nagyon erős az, hogy az, annak a jelentős része a trance-nek nem annyira érdekes valójában. Mert vannak jó trance-ek szerintem, de ha vannak is trance-bulik, akkor az lehet, hogy nem annyira érdekes valójában, legalábbis az én fülemnek.
0: Ja, vagy inkább ilyen tudatosan nosztalgikus. Bár mondjuk az elektron nekem kicsit ez az érzésem, hogy azt nem lehet nem egy nosztalgiát belehallani, csak ott az van, hogy vannak. Tehát például ez, amit hoztál, elektro, ez egy recent, tehát ez pár éves. Most ez, amit hallottunk, ez nem egy recent trance, és igazából amiről beszélgetünk, az az, hogy lehet, hogy nem is annyira van recent trance, ami meg van, az meg nem ez az ilyen szerzői zene, hanem inkább egy ilyen opportunista, vagy nem most ez egy csúnya szó, de hogy inkább az, hogy tényleg kihasználni mondjuk egy ilyen, nem tudom, egy igényt.
1: Igen.
0: És akkor arra, bár lehet, hogy azt az igényt úgy is ki lehetne használni, hogy nem írsz új zenéket. Whatever.
1: Yeah.
0: Na hát kösz, ez erős volt. Ez
1: igen.
0: Erős.
1: Na és akkor a következő, már nincs sok hátra igazából, az a már említett másik magyar, Wedding Acid Group.
0: Ugye straight from Lisbon.
1: Ezt Barcelonába vettem.
0: Straight from Bars.
1: Úgyhogy így van, úgyhogy az Esztroblitot is, és a Wedding Acid Groupot is,
0: ja.
1: A barcelonai Jújakú sztorból hoztam, úgyhogy ezt is erősen ajánlom, hogy itt azt Y-nal írják, Jújakú. De is biztos jelent valamit japánul. És ezt egyébként ez nem... Egy Wedding Acid Groupot adott ki magyar label a Farbex-el, talán New Pestian Adventures, vagyis újpesti kalandok néven, volt, emlékszem, hogy volt ilyen, talán ez kazi volt, meg annak volt egy remix anyaga is, de ez nem magyar kiadvány, ez az Undersound Recordings, ami nem is tudom hirtelen, hogy az hova valósi. Kétlem, hogy kiderülne ebből a kis címkéből, mert csak
0: ugye... Attól tartok, hogy tudnom kéne.
1: 2020-as kiadvány egyébként.
0: Attól tartom, hogy tudnom
1: De ezt tudom, ez biztos, hogy nem magyar, de hogy hol, micsoda, azt nem tudom.
0: Én azt tippelném, hogy olasz, mert azt mondja, tehát van-e a Weddingnél ez a dolog, hogy a Weddingnek van külföldi...
1: Olasz?
0: Hát nem, hogy van egy külföldi kiadó, aki pörgette. Szerintem van egy olasz Wedding megjelenés, de lehet, hogy más is van. Majd ezt lefekcsekkoljuk, miközben megy a szám.
1: Igen, a címke nem írja, de ez a Hazelnut Green című anyaguk. Úgyhogy hallgassuk meg.
0: Nyomjuk.
1: Mondjuk az első számot.
0: Nyomjuk. Szóval Shout Out. Ez a New Pest, ilyen ez hozzám csak most ér el, de erős. Úgyhogy igen, és ez a Wedding, ez állítólag nem a berlini Wedding, hanem a esküvő. Ezt még megosztom veletek, és akkor szól.

0: Na, nem nagyon érünk rá dumálgatni, srácok, úgyhogy még ezt gyorsan elmondom, hogy rosszul mondtam, az Anderson Recordings, szóval az a kiadó, akinél ez a Wedding Acid Group jelent meg, az londoni, viszont tényleg jelent meg Wedding Acid Group Olaszországban, az Art Ode kiadónál, úgyhogy a Fárbon tuti, és ezen a két külföldin is.
1: Igen.
0: Yes.
1: És akkor azt beszéltük meg, hogy majd záró számnak nem a Miles Davis-t tesszük fel, mert ez
0: nem a Miles Davis elektroproducernek egy...
1: Igen, elütő lenne, hanem akkor a Wipeout-nak a remix lemezéről arról választunk egyet, vagy választok.
0: Na, melyiket választan?
1: Azért az F oldal, ilyet is ritkán hallani, ugye, az F oldal első trackje, az a már az előbb hallott message, amit nem úgy írnak, hogy ahogy kellene, hanem M-E-S-S-I-J message, annak egy remixét fogjuk meghallgatni, amit Code9 remixelt. És azt egyrészt érdekes is, egyrészt a hype érdekötődés miatt is érdekes, másrészt könnyű lesz megtalálnom, mert az az első track az F-oldalon, és nem kell rakosgatnom a tűt. Nem vagyok én DJ, hogy itt keresgessek.
0: Ez az, csak zenegyűjtő, vagy hogy mit állapítottunk meg? Egy lemezgyűjtő, vagy igen, nem pedig lemez DJ.
1: Egy lemezjátszóval rendelkező ember.
0: Igen, az még jön. Na, akkor lássuk.
1: Igen, és akkor ez záró, ugye? Tehát
0: igen,
1: is köszönhetünk.
0: Köszönünk. Igen,
1: köszönjük, hogy itt voltatok.
0: MMN Rádió.
1: Igen.
0: Igen, szóval ezt a Infamous Gap-ben megy most a narráció. Szóval a Wipeout-ot, hát nem is tudom, biztos tudtok játszani mondjuk desktopon, vagy nem tudom, hogy biztos-e, de nézzétek meg, szerintem ez a PlayStation vevés az ilyen nagyon-nagyon messziről nézve, ez egy ilyen hát lehet, hogy egy ilyen fura dolog, vagy legalábbis talán lehet róla beszélni, hogy kellenek-e ilyen konzolok, ilyen kütyük, de én meg fogom nézni, hogy lehet-e browserből így szimuláltan wipeoutozni, és akkor azt ki lehet próbálni. Ja, message a szólt, ja, meg akkor nézzétek meg, hogy a message az melyik pályán, melyik résznél szólt, ez egy ilyen jó dig. Ez pedig a Code9 remixe a message-nek. És Gábor elköszönt, és Peti is, cső.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium. Tudtad? Most már tegek, vagy kulcsszavak szerint is kereshetsz műsoraink között. www.lamacsun.hu/tag

0: Lamacsony Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium. Lamacsony Rádió 2018 óta a budapesti underground közösségeket képviseli. Ha támogatnád a működésünket, adom

0: Sziasztok, ez a Graveyard Slot rádió műsor a Lamacsun Rádió. Én Bettina vagyok, és a mai vendégem Muskovics Gyula. Szia!
1: Sziasztok!
0: Kurátor, művész és kutató. Köszi, hogy elfogadtad a meghívást. Ez az első műsor itt a Pók büféből, úgyhogy ez egy ilyen tök jó különleges alkalom, meg örülök, hogy vendégül tudlak látni itt a műsorban. Mesélj arról, ugye bemutatkozásban kurátor, művész, kutató, hogy nálad honnan indult akár a művészeti érdeklődés, aztán hogy alakult úgy, hogy kurátorként is, művészként is, kutatóként is tevékenykedsz, miből melyik következett, vagy hogy volt, minek következtében jött mondjuk akár a művészeti tevékenység, illetve még azt fontos elmondani, hogy a Holó Művészeti Kollektíva társalapítója is vagy. De még biztos nagyon sok mindent mást is, erre majd kitérünk. Szóval nálad hogy indult így a akár így a legelejétől mondjuk a művészeti irány?
1: Hú, először is én is köszönöm, hogy meghívtatok. Másrészt be kell vallanom, hogy mindig izgulok, mikor ilyen mindent felölelő bemutatkozásra kell, hogy sort kerüljön.
0: Mert... Igen, az nem egyszerű.
1: Mert ahogy te is mondtad, elég sok lábon állok. Ennek lehet, hogy majd kitérünk az okaira. Magam se tudom mindig egyébként. De igen, ahogy mondtad, valahol a művészet csinálás és a kurátori szakma, ami általában erősen kutatás alapú, és a performance körüli diskurzus generálás határmesdjén találtam meg az, hogy mi érdekel pontosan, de egyébként ezek azért elég szorosan összefüggnek. Mikor a MOMÉ-ra kezdtem el járni, elméletszakra, akkor ez egy nagyon új szak volt. Szerintem én voltam a második évfolyam, előtte egyébként bölcsészkarra jártam, és nagyon nem elégítette ki a vágyaimat, úgyhogy egyébként nem tudom, hogy ki ismeri, de az Éder Krisztián SP keze van abban, hogy a MOMÉ-n kötöttem ki, mert a legjobb gimis szóval. Barátom csoporttársa volt az SP-nek a fotószakon, és kiderült, hogy a Krisztiánnak is van a bölcsészkaron egy barátnője, aki nem szereti a bölcsészkart, és hogy jöjjünk mind a kettő a MOMÉ-ra, és akkor jelentkeztünk, és mind a kettő a MOMÉ-ra mentünk, szóval ez így indult. De azt hozzá tenném, hogy tök érdekes, hogy most egyébként doktori fokozatom is lett időközben, amit egyébként egyáltalán nem terveztem, de hogy abszolút úgy mentem a MOMÉ felvételére, hogy nem tudtam, hogy melyik a műcsarnok és a szép mű. Szóval egy ilyen első generációs művészeti értelmiségi vagyok, és a MOMÉ tanulmányaim során arra is rájöttem, hogy jobban érdekel maga az alkotás, meg általában véve azok a témák, amik nincsenek nagyon így túltárgyalva. Szóval akkor elkezdtem queer művészettel foglalkozni, azon belül is kelet-európai megnyilvánulásával ennek az egésznek, ami a mai napig nem túl felkutatott, erről is beszélhetünk, és valahogy egy ponton a tánc irányába sodródtam, és ott Szeri Viktorral, aki egy koreográfus, meg maga is előadó.
0: És a Holó tagja,
1: szintén. És a Holó tagja, de hogy vele igazából együtt voltunk is, mint pár, de aztán ebből egy ilyen szakmai együttműködés lett, és ennek az együttműködésnek a részévé vált a Pál Tomi, aki pedig média művész, és így alakult a Holó performance csoport, de hogy mindeközben meg a doktorimat csináltam már ugye évekkel később, és az is a MOMÉ-n, ahol meg hát tulajdonképpen 80-as évekbeli performance-szal, divattal foglalkoztam. Utazgattam a nagyvilágban különböző ösztöndíjakkal, és akkor néha egyik helyen kutattam, és oda szerveztem egy Holó performance-t, vagy Holóval voltunk meghívva valami rezidencia programra, és rájöttem, hogy ott kéne kutatnom. Tehát így valahogy így nagyon egymást átszőtték ezek az utak. És azt hiszem, ezen a ponton visszadom neked a szót, mert elég hosszan
0: igen,
1: tudnék még erről beszélni.
0: Igen, de ez tök jó, meg hogy igen, kicsit távolról indítottunk, de engem amúgy mindig érdekel az is, hogy így kinél hogy alakult, vagy valakinél van, hogy ilyen teljesen random sodorta így egy-egy irányba így az élet, vagy a szakma. Szóval akkor a MOMÉ-n a mestert csináltad már?
1: A bölcsét? A bölcsészkaron csak fél évet voltam.
0: Ja, értem, és akkor onnan. És a Momén, nem tudom, akár ezen a szakon így kaptál támogatást arra, hogy ami mondtad, hogy olyan témákkal foglalkoztál, ami annyira még nem volt így kikutatva, vagy olyan területek érdekeltek, hogy ahhoz így az egyetem azért bevált-e mondjuk az elképzelés, vagy hogy amit vártál, vagy inkább azt érezted, hogy hagyták, hogy csináld, amit szeretnél. Az is egy jó dolog egyébként.
1: Hát egyrészt a Momén rengeteg inspiráló diák volt, másrészt volt jó pár inspiráló tanár. Harmadrészt, ha nem is feltétlenül olyan dolgokat tanulhattam ott szó szerint, ami valójában érdekelt, tehát nem volt így elém rakva az, amit fel akartam kutatni értelemszerűen. Azért kaptam segítséget és támogatást is, és mindig hagyták, hogy abba az irányba menjek, ami így valóban érdekel, mert gondolom látták, hogy ez egy ilyen új fejezetet nyithat a művészettörténetben. Most gondolok, hogy például az ilyen queer művészeti gyakorlatoknak a felkutatására, a rendszerváltás előtt, mert ez volt igazából az egyik ilyen nagy témám, és ezt a Király Tamás munkásságának a feltárásával és az egész hagyaték gondozásával kezdtem meg úgy igazán a diplomázás után, amikor
0: Na igen, és igen, az hogy alakult? Mert engem az is így tökre érdekel.
1: Hát úgy alakult, hogy én a szakdolgozatomat arról írtam, hogy...
0: A mester.
1: hogy így Kelet-Európában a queer művészet az mit jelent. Ha figyelembe vesszük azt, hogy egyébként az a szó, hogy queer, meg ez az egész diskurzus, az egy ilyen angol szász, inkább észak-amerikai, vagy anglo-amerikai eredetű dolog. Igazából voltak Magyarországon, meg a volt keleti blokk területén más olyan művészek is, akik hasonló dolgokat csináltak, mint a queer művészek mondjuk New Yorkban, vagy akár Londonban, vagy Torontóban, de hogy teljesen más ilyen történelmi folyamatokra válaszoltak ezekkel. És akkor igazából Lengyelországba kutattam sokat. Egyébként egy Karol Radziszewski nevű kortárs művésznek a munkáit, akivel azóta állandóan dolgozom együtt. Érdekes, hogy akkor ő volt annyi idős, mint most pedig...
0: Mint te most?
1: Mint én most, igen.
0: És vele amúgy hogy alakult ott ki ez a kapcsolat, hogy valamilyen rezidenszín keresztül voltál ott?
1: Nem,
0: hát
1: ott, vagy... akkor nem tudom, hány éves voltam, szerintem 22, és amikor erről a témáról írtam szakdolgozatot, akkor így igazából semmilyen létező publikáció nem volt elérhető sem ebben a témában, és egyébként sem abban a témában, hogy az archívumokhoz ugye minden fajta történelemnek az alapjai, múzeumok, archívumok, könyvtárak, hogyan lehet ilyen queer szemszögből nyúlni, és emlékszem, hogy dán kutatónak a doktori disszertációjának a kéziratát kaptam meg a Bécsi Képzőművészeti Egyetem, tudom milyen szakjának a vezetőjétől e-mailben, úgyhogy hogy ez egy ilyen elég ilyen is dolog volt, de a Karol az nagyon konkrétan azzal foglalkozott, hogy Kelet-Európában mit jelent queer művésznek lenni, és ez egy jó fogodzó pont volt nekem, mivel azért mégiscsak 22 éves voltam, és tehát vettem egy ilyen, kaptam az akkori csávomtól egy ilyen repjegyet Varsóba, és akkor a Kultúrpalotában találkoztunk Karollal, ott volt a barátom is amúgy, így ültes nézett.
0: Hát te éppen szakmáztál, intézted a dolgodat.
1: Informálisan zajlott, és akkor lényeg, hogy megírtam ebből a szakdogám, de közben megismerkedtem a Király Tamással a Cézár nevű kocsmában, a Király utcában. Kiderült, hogy ő úgy Magyarországon egy elég ilyen emblematikus alakja lehetne ennek az egész sztorinak, ami engem érdekelt, de addigra már leadtam azt hiszem a szakdogát, és akkor elkezdtünk így, mindig, mikor éjszaka összefutottunk, elég gyakran amúgy akkoriban, de szerintem akkor kezdtem én is így ott nyomulni valószínűleg, mert ő már szerintem évtizedek óta. És akkor így mindenhol összefutottunk, és akkor megbeszéltük, hogy majd csinálunk egy interjút, és akkor egyszer csak megölték, és ez elég ilyen sokkoló volt, mert egy ilyen fiatal kutató, kurátor életében ez tök nagy szám, hogy megismer egy ilyen igazi, ilyen ilyen neo-avangárd figurát, és első kézből hallja a történeteket. És gondolkoztam is azon, hogy na, ki lesz az, aki ezt a elképesztő életművet majd így egybefogja. És akkoriban sokat mozogtam a Transit körül, ami egy ilyen kortárs művészeti egyesület. Most a Lehetőségek Tere nevű projektjük, így a legfőbb tevékenységük, ami a Práter utcában egy ilyen workshop hely, igazából ilyen fiatal felnőtteknek igen. szerveznek különböző ilyen érdekes képzéseket, hogy én is tanítottam azóta ott, de igen. a Dóra, a Hegyi Dóra, aki a Transitnak az egész vezetője, egyszer csak felkeresett, hogy menjek a Transitba dolgozni, és kutassam fel a Király Tamás.
0: Aha, de és ezt honnan tudták, vagy aztán...
1: Honnan, hogy a Transitnak volt egy ilyen blogja, nem került senkihez.
0: Hanem akkor ez így valaki hanem ezt felvállalta.
1: A Király Tamás a Transitban nagyon sokat forgolódott, mert a Transitról azt kell tudni, hogy különösen akkoriban, de egyébként így a Fidesz hatalomra kerülése után is egy ilyen magyar viszonylatban nagyon jól finanszírozott, és ez ehhez képest nagyon kísérleti és nyitott szervezet volt. Egyébként most is csak, most már egyre több ilyen jellegű szervezet van, de nagyon sokáig teljesen ilyen, tehát egy ilyen nagy hézagot egyedül töltött be, és akkor nyilván a sok olyan életművet feldolgoztak könyvek, kiállítások formájában, amik így valahogy így félre sodródtak így a kánon helyett.
0: Igen, meg egy kb. Egy intézményi szerepet is vállaltak tulajdonképpen, vagy hogy, hogy tényleg olyan művészekkel is foglalkoztak, akik így elvesztek volna, de közben meg tök fontos helyet töltöttek be, akár így az ilyen budapesti underground.
1: Igen, és hát a Király Tamással abszolút ez történt, de már az élete során is kevésbé volt felkapott, mint amennyire lehetett volna. Ugye, hogy engem meg honnan ismertek, hát az is egyfajta nyitottság, hogy én ilyen 21-22 évesen írtam már a Transit blogjára, a kutatásaimról, hudani kutatásra, most én 22 éves ember. Közben szóval, hogy kevés ilyen platform van, ami bizalmat szavaz nagyon fiatal szakembereknek, igen. és akkor tudták, hogy én leszek itt az, aki ezzel az anyaggal valamit tud kezdeni. Aztán rögtön amúgy a Transit blog főszerkesztője is lettem, és valahogy így indult a szakmai pályafutásom, ami úgy zárójelbe jegyzem meg így azóta csak lefelé ível, mert
0: jaj.
1: Mert bár elismeréseket
0: magasra gyűjtem. Magasra tetted az elején.
1: Hát, vagy igazából így eltűntek így a további szintek időközben, mert az én generációm volt az, aki mondjuk még így bele tudott kerülni gyorsan egy ilyen vezetői pozícióba friss diplomásként. Tehát abban az évben, amikor én ott elkezdtem dolgozni, így össze is omlott az egész művészeti intézményrendszer, és tulajdonképpen nem volt hová menni onnantól
0: igen,
1: kezdve.
0: Igen, és ez kicsit hasonló, vagy hogy aztán az évek során ezt nem tudták úgy helyrehozni feltétlenül.
1: Nem. Hát én úgy, most ha így az a kérdés, hogy mi miből következett, volt egy ilyen válság, hogy a Transitnak elveszik a támogatását. Egyébként az Erste Alapítvány támogatja, vagy hát működteti a Transit hálózatot. Ez egy ilyen kelet-európai, közép-kelet-európai kortárs művészeti hálózat. És 2016-17-ben megnövekedett a jelentőség az alapítványon belül az ilyen társadalmi projekteknek. Jól emlékszem, egyébként vezetőváltás volt, és amiatt a művészetről picit így áthelyeződött a hangsúlya az oktatásra, a szociális projektekre. Ehhez egyébként mindig is volt köze a Transitnak. Hát volt egy időszak, mikor úgy nézett ki, hogy lecsökken a költségvetés, és végül egyébként megmaradt a Transit, és gondolom pont ezért csinál most ennyi ilyen edukációs projektet, hogy ezeknek az új elvárásoknak is megfeleljen. Én végül a doktori iskolába kötöttem ki a MOMÉ-n, ami hát egy ilyen fizetésszerűséget tud biztosítani.
0: Hát igen, de ez meg tök fontos, hogy a kutatás, amit végzel, meg a dolgozathoz, amin dolgozol éveken keresztül, biztosítja azt, hogy ne kelljen szétdarabolódnod mindenféle munka, meg minden mellett, szóval azért ez tök sok. És hogy igen, aztán az, hogy ezekkel például különböző ilyen ösztöndíjak, vagy rezidensziken így tényleg van egy ilyen tök erős nemzetközi nézőpont is, amit így be tudsz hozni, az szintén azért tök jó. És mikor végezted el?
1: A doktorit ezt amúgy majdnem napra pontosan egy éve védtem meg, két éve adtam le, ami így életem egyik ilyen legborzalmasabb ilyen...
0: Nehéz időszak.
1: ...procedúrája volt azt megírni, mert nagyon tehát hogy ilyen... Szóval azt kell tudni ezekre a doktori programokra, hogy nagyon nagy szabadságot adnak pár évig, de akkor így bele egy ilyen forgószélként így felkapnak a szakmai dolgok, és akkor ha valaki nem adja le azonnal a doktorit, akkor egy olyan szitóba tudja találni magát, biztos sok hallgató van, vagy volt ebben a helyzetben, hogy már nincs ösztöndíj, de meg kell írni egy ilyen több száz oldalas ilyen. Úgyhogy nagyon örülök, hogy ezt leadtam, vagy hogy így ja, már csak azért is, mert én sose volt ilyen ambíció, hogy én ilyen doktori pályára akarok menni. Ezek mind ilyen intuitívan jött. Azt hiszem, ennek egy nagy jelentősége van a munkámban. Uh-huh. És egyébként ide kapcsolódik, hogy elkezdtem a doktorit. Ez az ilyen szabadság a munkaterhe alól, ez így inkább az ilyen alkotó irányba sodort, és akkor kezdtem el az együttműködést Viktorral és Tomival. És,
0: igen, mert az pont így az az időszak volt, mikor elkezdted a doktorit talán, ugye? Hogy kb. Az.
1: Igen.
0: Uh-huh. És akkor felerősödött inkább az a, nem tudom, tevékenységet, hogy inkább ez a művészeti performatív, vagy így van, érzel olyat egyébként, hogy van, amikor mondjuk inkább egy ilyen kutatósabb fázisban vagy, van, amikor sokkal jobban érdekel akár ezeknek az ilyen közösségi performatív tevékenységeknek így a szervezése, hát vagy érzel-e ilyet?
1: Azt hiszem, hogy minden területen, amit csinálok, az így hasonló irányba mutat, szóval ezek általában kiegészítik egymást.
0: Uh-huh. És ez az intuitív dolog, amit mondtál, hogy így azt érezted, hogy ott pont most erre van szükség inkább, hogy hát ez vagy kollektív...
1: pont erre volt szükség, és ezért csináltam, és mivel bevált, folytattam.
0: Uh-huh. És mesélj akkor erről a művészeti kollektíváról. Mondtad, hogy a Tamás az egy médiaművész irány, a Viktor ő táncos performance művész, és te pedig egy ilyen elméleti, de közben alkotó társként is benne voltál ezekben. Hogy nálatok így megvannak ezek az ilyen tagoltságok, vagy így mindenki mindenben így részt vesz ezekben?
1: Hát az elején megvolt nagyon rövid ideig.
0: Aha.
1: Tehát mondjuk olyan egy hétig, mert egy ilyen kis ösztöndíjat kaptunk, hogy a tánc és a tudományok és a technológia határterületén csinálunk valamit, amúgy a Műhely Alapítványnak az Ismeretlen Kutatása nevű ösztöndíja, ami egyébként azért jó, mert tök kevés olyan lehetőség van, hogy kapsz valamennyi pénzt egy kísérletezésre, de nincs ilyen produkciós kényszer. És bár nálunk se volt, annyira inspiráló volt a hármunk kombinációja, hogy elkezdtünk egy ilyen performance-on dolgozni, és nagyon hamar itt teljesen egybe folytak, meg felcserélődtek a szerepek. De olyan szinten, hogy így konkrétan így egymás területét így átvettük, meg alakítottuk, és nagyon-nagyon hamar iszonyatosan jó barátok lettünk, és minden egyes lehetőséget megkaptunk arra, hogy együtt dolgozzunk hirtelen, szóval vannak ilyen pillanatok az életben, mikor így azt érzi az ember, hogy sinem van, és tök érdekes, hogy nekem ebben az ilyen kortárs művészeti közegben, mint kurátor, kutató, ugye szerkesztő is voltam sok ideig, úgyhogy egyébként kiskoromban nem szerettem olvasni például, szóval ez is ilyen érdekes, hogy sikerült. Amúgy most már szeretek, de egyébként nem olyan sokat, mint gondolnák rólam az emberek, mert inkább ilyen mozgékony vagyok, szóval nem mindig köt le, hogy egy helyben ülök, főleg azután, hogy egész nap egy helyben ülve dolgozom gép előtt. Ja, de hogy sokszor, sokáig volt egy ilyen érzésem, hogy abban a közegben, amiben belekerültem, így nem igazán éreztem, éreztem, hogy helyemben vagyok, mint például amikor a tranzitban dolgoztam, de valahogy nem láttam magam abban a pozícióban vagy szerepben, amiben mondjuk egy 10-20 évvel nálam idősebb generáció volt, és volt egy ilyen állandó kérdésem, hogy így igen, hogy meg tudom én ezt csinálni, de hogy nem, valahogy nem teljesen komfortos, és mikor a Viktorral meg a Tomival kezdtem el dolgozni, nekem az volt az első ilyen aha élményem, ahol semmi ilyen kifogásom nem volt, se a folyamat kellemessége, se a munka alapossága, se a végeredmény kvalitása felől, és ez nagyon felszabadító volt.
0: Meg hát a többiek is ugyanúgy partnerek voltak ebbe az egészbe. És egy
1: nyilván. Hát persze, meg én egyébként általában csoportban dolgoztam mindig is. Nem említettem egyébként Sós Andi barátomat és kollégámat, akivel nagyon sokáig együtt dolgoztam szinte minden kurátori projekten, amit például a tranzitba valósítottam meg, úgyhogy ő nem dolgozott a tranzitba, de mindig így felbéreltem, hogy
0: magad dolgozzam mellé velem. Hoztad, igen.
1: És az első dolog, amin együtt működtünk, az a Király Tamás, hatalmas Király Tamás projekt volt. Ugye egy épp elhunyt ilyen ikonikus művész, aki mindenféle éjszakai életbe, híresség közben volt ágyazva, szóval azért ez nem egy legegyszerűbb szituáció, főleg nem nagyon kevés szakmai tapasztalattal, szóval ott kezdtünk együtt dolgozni, és aztán nagyon sok más kiállítást csináltunk. Például volt egy kedvencem, az egy kiállítás volt a barátságról,
0: Az FKS-ében. És ott volt már a meghívott művészként, ott jelen volt a Karol is, talán?
1: Ott jelen volt a Karol Radziszewski is.
0: És ez miért volt az egyik kedvenced? Ott sok nemzetközi művész is volt.
1: Igen. Azért, mert hát ez volt az egyik olyan kiállítás, ami ilyen nagyon konceptuális volt, és igazából valahogy így a saját barátságunkról alkotott képünket, meg így az életmódunkkal kapcsolatos ilyen kérdéseket dolgoztuk fel. Persze a művészeket nem ledominálva, hanem valahogy olyan művészeket bevonva, akik, illetve együttműködve, mert van, aki új munkát hozott létre, akik foglalkoznak ezzel a nagyon fura térrel, ami a barátságban kibontakozik, mert ez egy ilyen, az volt a fő állításunk, hogy ez egy olyan pici társadalmi egység, amiben így nem tudnak behatolni az ilyen konvenciók és társadalmi normák, és ezért nagyon flexibilis és szabad, és volt egy Michel Foucault interjú, az az egyik ilyen fő inspirációnk, aki a meleg közösséget úgy írta le, hogy ez azért annyira szabad, mert hogy a több évszázados elnyomás miatt egy olyan szférába szorul a homoszexualitás, meg az ilyen meleg közeg, ami inkább a barátság logikájával írható le. Tehát, hogy ott nem rakodnak rá az ilyen intézményi elvárások, a házasság, hogy mi a szeretet, hogy a monogám jó, a nem monogám rossz. És egyébként a Foucault azt mondja, hogy jobb lenne. Ezt egyébként akkor, de azt mondja, hogy jobb lenne, ha ebben itt maradna valahogy, és nem próbálna nagyobb nyilvánosság felé nyitni, vagy beágyazódni a többségi társadalomban, mert így felszabadultabb. És ezt akkor mondta, amikor elmerült egyébként a meleg és leszbikus jogi aktivizmusban a házasság kérdése és hasonlók. Szóval ez egy ilyen vallomás volt, ez a kiállítás, és nagyon érzelmes volt rajta dolgozni, nyáron volt, és egy csomó ilyen krúzolással is foglalkoztunk, hogy az intimitásnak ez az ilyen nagyon tiszta megnyilvánulása, amit szociológusok a barátságban leírnak, az mennyire jelen van tulajdonképpen akkor is, mikor így összefutsz egy parkban egy ilyen emberrel, és így szexeltek, és így, tehát ilyen zéró elvárás van, maximálisan jelen vagytok mind a ketten, maximálisan teret adtok egymásnak, jó esetben persze, akkor szóval sok ilyesmi volt benne, hát meg ez egy jó téma. Most nem is tudom, miért sodrottunk ide.
0: Hát, hogy az Andival együtt dolgozás, meg mindig ezek akár ilyen barátságon, vagy valamilyen kapcsolaton alapuló projektek, vagy tevékenység, amit csinálsz, hogy akkor nálad ez egy ilyen fontos, akár egy ilyen alkotói motor, vagy hogy több projekt is ilyen kollaboratív, mint a Holóból, aztán ahogy mondja, szóval a Holónál, vagy az Andival való közös munka, hogy akkor ez erre törekszel is, vagy ez mindig így alakul, hogy így együtt
1: hát tulajdonképpen azt is mondhatnám, hogy rosszul érzem magam, ha nem így alakul.
0: Aha.
1: Hát az utóbbi éveim ilyen zűrösek voltak, mert nagyrészt New Yorkban voltam, különböző ösztöndiakkal ilyen egy évekre, és ott is persze belekezdtem ám együttműködésekbe, amik meg most zajlanak, így az interneten egyelőre. Tehát legutóbb egy éve jöttem haza, és most az elmúlt egy évem arról szólt, hogy hát szembesülnem kellett azzal, hogy megváltoztak ezek a viszonyaim. Egyébként a Andi közben New Yorkba is költözött, úgy költözött, hogy én is épp ott laktam, de ő aztán ott is maradt.
0: Vele dolgoztatok olyan kiállításon is, ami Király Tamás és Rajk.
1: Igen, igen.
0: Összepárosítás, azt hiszem, igen. A Trapéz galériában is igen. Volt. Szóval, hogy ez is egy ilyen tök jó együttállás, hogy ez a több terület hogy tud akár összekapcsolódni.
1: Igen.
0: De hogy azt mondtad, hogy most itthon vagy, és azzal kellett szembesülnöd, hogy már mondjuk nem ugyanazok ezek a baráti kapcsolatok, mint voltak, vagy gyengültek, vagy más lett, vagy felszínesebb lett, vagy így
1: ezek nagyon kimerült. Ezek nagyon szoros baráti kapcsolatok, szóval nem tudnak csak úgy meggyengülni, talán nem is fognak soha, legalábbis remélem. Inkább arra gondolok, hogy a Holó összes tagja belekezdett önálló, vagy hát nem belekezdett, eddig is volt mindenkinek önálló tevékenysége, de egyébként, ha belegondolok, azt hiszem nekem volt egy időben a leginkább ez a doktoris, ilyen kurátori, meg kutatós, ilyen önálló irányom, viszont az elmúlt pár évben hát egyre inkább jött ez hülyeség most azt mondani, hogy nekem volt, és a többieknek nem, ez nem igaz, de hogy de mindegy lényeg, hogy a Viktornak például, meg a Tominak is a 5 évvel ezelőtthez képest nagyon-nagyon sok és sikeres önálló projektje van, ami nagyon nagy jelenlétet igényel. Például Viktor most 2 hónapot Tajvanban lesz, meg ilyesmi. Tomi Nürnbergben tanít, és hát már abból is voltak ugye nehézségek, hogy én New Yorkban voltam. Legutolsó nagy projektünket, ami a ősszel volt a premier a Trafóban, meg egy ilyen nemzetközi turné is volt hozzá. Azt például úgy csináltuk, hogy...
0: Ez az Aura
1: volt? Nem, ez a Baby volt.
0: Aha.
1: És úgy csináltuk, hogy én nem voltam... Hát nem, hogy itt nem voltam, de Ljubljanában sem, ahova megkaptunk egy rezidencia programot. Hát nem a legjobb élmény volt, hogy ugye miattam ilyen délután 5-kor kellett nekik így meetingelni velem.
0: De akkor így benne maradtál, csak hogy egy ilyen teljesen másfajta...
1: Hát nem csak, hogy benne maradtam, hanem én érdekes módon én írtam a szkriptet, mert ez egy ilyen hangalámondásos az egész, egy ilyen kitalált karakter beszél a közönségnek végig, és nem csak a közönségnek, hanem a Viktornak és a Tominak is. Szóval egy ilyen nagyon fura, ilyen domináns pozícióba kerültem azáltal, hogy távol voltam, és ez olyan szempontból is érződött, most ezt persze csak idézőjelben mondom, de hogy például több kiállításon is dolgoztunk, úgyhogy én így ilyen képernyőn voltam jelen, és szóval nagyon sokszor volt az, hogy ők megcsináltak dolgokat, és én meg így kritizáltam egy ilyen hangszóron keresztül, mert ugye én meg így úgy éreztem, hogy nem voltam eléggé benne, szóval ez a nagyon horizontális működésmód egyébként meg tudott maradni természetesen, és tök jól reflektáltunk ezekre a helyzetekre is. Ez így megingott, vagy hát így nem tudott annyira hatékonyan működni. Azt most hozzátenném, hogy van egy, kb. 6 darab ilyen csetünk, a legrégebbi az 2018 óta naponta kb. 50-szer frissül, és most viszont már olyan szabályok vannak, hogy tilos munkáról beszélni benne, úgyhogy amúgy ugye nagyon, tehát hogy eredetileg azért lett létrehozva, és ez segítette a Holónak a fennmaradását. Uh-huh. Egyébként most majd lehet, most lesz több minden, de még nem tudom pontosan, hogy mikor.
0: Uh-huh. De akkor... az idei évben még lesz akár új előadás itthon.
1: Hát jövőre lesz, biztos.
0: Uh-huh. Mert most ez... mondtad, hogy mindenfele vagytok, szóval lehet, hogy az idei év az inkább arról szól, hogy még a tervezés.
1: Az Under 500-on szeretnénk a Babyt, ami a legutolsó előadásunk, ami össze lesz szeptember 5-én és 6-án az Artusban.
0: Uh-huh. Igen, ez egy független fesztivál, performance fesztivál. És ahhoz szokott menni kiállítás is. Azon te dolgozol most, vagy ott mindig más szokott?
1: Az Under 500 az a Covid alatt jött létre. A kezetektől így benne vagyok, mint szervező, de egyébként a Viktor, a hivatalos főszervező, meg a Hód Adrián, aki uh-huh. a Hódworks nevű társulatnak a vezetője, koreográfus. Hát először azért jött létre, hogy a Covid alatt ugye minden színhez bezár, de volt egy ilyen, aztán az első hullámban volt, hogy szóval mindent így lezártak, meg elmaradt, de hogy amúgy nem voltak olyan nagyok a számok, és uh-huh. egyébként lehetett volna csinálni kültéren nyáron eseményeket, vagy ha 500 fő alatt van a résztvevők száma, innen jön a neve, és akkor a Viktor szervezte, nem tudom, hogy az Ubik Eclectic-en, vagy a Colorado-nak a művészeti programját, lehet, hogy mind a kettőjét, ami azt jelenti, hogy minden ilyen technikai rider, meg minden össze volt készítve, és az Artus meg Dél-Budán egy ilyen nagyon tehát a független helyek közül a legfelszereltebb és nagyobb, egyébként tök jó hangulatú hely. És akkor ott oda szerveztünk, de ezt kb. 60-an szerveztük az egészet akkor. Ugye igazából a Holó miatt is, meg más miatt is nagyon benne vagyunk a kortárs táncközegben. Talán Magyarországon az az ilyen leginkluzívabb és interdisziplinárisabb uh-huh. közösség. Tehát valahogy e köré kezdett el épülni utána a fesztivál, mert hogy miután jó élmény volt, minden évben elkezdtük megcsinálni. Azóta egyre fontosabbá vált, és már legelejétől kezdve volt képzőművészeti rész, amúgy egy ilyen budapesti viszonylatban elég nagy és impozáns galéria tere van az Artusnak, uh-huh. és oda szoktam egyébként a Sós Andival, meg a Pál Tomival, szóval így visszakerülnek az emberek. Meg a Kálai Katával is amúgy, aki hát kurátor is, de képzőmész is. Uh-huh. Minél többen, annál jobb, mert ugye ez egy teljesen ilyen alulról szerveződő fesztivál, igen. és csomó minden másra is kell az embernek foglalkozni, de közben nagyon sok munka van vele. Szóval minden évben van kézművészeti rész, nagy kiállítás, ilyen Velencei Biennál és művészek együtt, ilyen 18 éves művészekkel. Szóval...
0: Uh-huh. Akkor ott ez a fókusz inkább, hogy ez a több generáció, meg ilyen mostani tendenciákat megmutatni, vagy van-e más, akár ilyen hát fókusz a szervezésben.
1: Igen, nem tudom, hogy mennyire követhető, hogy most így egyik témából váltok a másikba, de hogy...
0: Szerintem hogy most ennek pont ez lesz a szépsége ennek a beszélgetésnek.
1: Pont ez a lényeg az Under 500-ban, hogy van ez a kortárs tánc közeg, ami így a mag, de hogy ugye oda csomó zenész, ugye legilyen kísérleti, elektronikus, meg akusztis zenével foglalkozó emberek ott valahogy kapcsolódnak hozzá, és akkor nagyon sok táncos a performance-ok miatt ilyen kiállítási kontextusban is működik, szóval nem erőltetett ez az összetalálkozás, de mi még jobban szeretnénk ösztönözni ezt. Tehát igazából van jó sok előadás, tehát annyi a két nap alatt egy egész évadnyit meg lehet nézni. Van, ami teljesen új, meg ilyen munkabemutató. Van különböző kiállítás, és oda például kifejezetten olyan művészeket szoktunk elhívni, mindenféle kapuörködés nélkül, hogy akik számára egyrészt ez egy lehetőség lehet, másrészt akik számára lehetőség lehet az is, hogy ebbe az interdisziplinális közegbe bekapcsolódjanak, úgyhogy végül is itt is azt figyeltő meg, ami máshol a munkámat, de ezt hozzátenném, hogy a Tominak meg a Viktornak is a munkájában ugyanennyire megfigyelhető ez a sokrétűség. Nem véletlenül élvezik ő is, ők is a közös munkát.
0: Igen, meg a holós események, meg előadások kapcsán is ott is így ez a sok terület, meg ez a mindenféle, akár a tánc, vagy költészet, meg oda is sok szöveget írsz az előadásokba is, meg amúgy a látogató is egy ilyen aktív bevonódást igényel az előadást tőle, például amin én voltam.
1: Melyiken voltam?
0: Az Aurán voltam, az biztos. Az volt az, ahol kerestük ezt a helyet együtt, és hogy az tényleg egy ilyen mindenféle terület is keveredett, meg tényleg az, hogy a néző bevonás, és hogy ez így cél is, vagy hogy ösztönzitek a nézőt, hogy egy ilyen aktív részvevővé váljon így az előadásokba?
1: Hát szerintem itt a fő kérdés, ami foglalkoztat engem is, a holót is, meg ezeket a munkákat, de egyébként azokat a művészeket is, akiket kutatok, az szerintem a művészet és a valóság közötti határnak az elmosása. Most mondok egy példát a Király Tamás munkáiból, hogy ő 80-as években, vagy akár 70-es évek végén ilyen divatsétákat tartott Budapesten, és beöltöztek ilyen jelmezekbe, és megbotránkoztatták, vagy éppen a járókelőket, vagy éppen felkeltették a figyelmüket. Tehát tulajdonképpen így bele ékelődtek ilyen realitásba, és valami mást hoztak bele. És a holónál is igazából valahol ez a fontos. Egyrészt az, hogy számunkra, mint alkotó, fontos az, hogy miközben alkotunk, ne azt érezzük, hogy valamilyen mesterséges dolgot hozunk létre, hanem így valójában így együtt megéljünk dolgokat, és ezért a legtöbb ilyen szürreális hely, amit felépítünk, ilyen különböző díszletekkel, meg zenével, meg koreográfiával, valójában a saját élményeinken alapul, amiket annyira élveztünk, vagy élvezünk, hogy szeretnénk megosztani másokkal is. Van ez a fajta személyesség, és volt egy módszer, ami a kezdetektől fogva érdekelt minket, az az élő szerepjáték, és igazából azzal kezdtünk el kísérletezni, hogy lehet úgy interaktálni a nézővel, meg úgy belemeríteni a nézőt egy ilyen szituációba, hogy nem én szájbarágosan megmondom neki, hogy mit kell csinálni, meg mi történik, hanem tulajdonképpen reflektálsz arra, hogy ez egy ilyen művészeti helyszín, meg ilyen kitalált dolgokról van szó. Például az Aurában ott konkrétan el van mondva, hogy mi mit szimbolizál abból a kitalált világból, amit megpróbálunk megkeresni, de aztán utána annyira így elszabadul így a zene, meg minden, hogy így nem tudsz már feltétlenül így intellektuális szinten foglalkozni azzal, mit hogyan kéne tenni, hanem lesz valamilyen érzeted, és ez a zsigeri szint az, ami hát jó, hogyha összejön, mert egyébként nyilván nem mindig sikerül. Mm-hmm. És
0: meg mindenkinek más a megélése, gondolom, egy ilyen.
1: Mindenkinek más, van, amikor nem sikerül, uh-huh. Van, amikor mi vagyunk máshol, uh-huh. Van, amikor a nézőket nem tudjuk kiismerni, ugye uh-huh. A külföldön játszik az ember ilyenkor nagyon...
0: Tényleg ez miben más mondjuk itthon egy trafó közönségnek, és mondjuk akár máshol?
1: Hát nagyon más. Mert a trafó közönség...
0: Mert hogy sokszor ott vannak ezek az előadások, néha egy más helyszínen is, de hogy ez, hogy alakult így amúgy, ezt tudatosan oda tervezitek őket, vagy van ennek bármi oka?
1: Hát ez hosszú. Egyrészt nagyon különbözik, tehát hogyha mondjuk az is, hogyha mondjuk Kelet-Európában adjuk elő valahol, vagy mondjuk Bécsben, vagy nem tudom, Berlinben.
0: Ja.
1: Meg az is, hogy ismernek-e minket a nézők. És Budapesten azért most már elég sok ideje működünk, 2018 óta ismer minket elég sok mindenki. És egyébként még az is érdekes, ha valaki ilyen hírből ismer, szóval van egy ilyen kis szekta jellege, nem véletlenül, mert amúgy sok ilyen tematikájú performance-unk is volt, különösen a Covid környékén. Így a közönség kapcsán érdekes, hogy ugye van ez a képzőművészeti vonal, ez mondjuk én vagyok, hogyha így szét kell osztani, meg a Tomi is talán, vagy igen, akkor ott, de Tomi felől jön ez az ilyen technológia,
0: igen.
1: Érdeklődésű közönség is, meg mondjuk szerintem sok zenész is, és akkor a Viktor felől meg a színház és a tánc, és ugye foglalkozunk szerepjátékkal, hogy ilyen larposok is.
0: Fú, de jó.
1: És ez nagyon izgi, ilyen olyan közönséget tud így összehozni, ami amúgy ritkán jön így egybe össze, és egyébként hát sokáig Budapesten csak ilyen nagyon underground helyzetekben voltak előadásaink, úgyhogy már mondjuk külföldön ilyen nagyobb trafó méretű, vagy annál is nagyobb színházakban, és mikor a trafóba először, egyébként az első ilyen nagy előadásunk az Aura volt a trafóban, aminek azért mindig van egy súlya, hogy a trafóba történik valami, és úgy megteljen egyáltalán, és társai, és akkor ott így mindenki mondta, hogy így wow, hogy így ilyen embereket ők még életükben nem láttak, de persze azóta a trafó is alakul, meg nyilván egyre többen foglalkoznak olyasmi kérdésekkel, meg műfajokkal, amikkel mi, szóval de úgy érzem, hogy mi tudtunk nyitni egy ilyen kaput különböző közegek, meg különböző emberek és intézmények között.
0: Meg mondtad, az tök érdekes volt, hogy ez a performance, meg tánc szintér a legbefogadóbb. Hogy ezt mondjuk a művészeti közegben annyira más területen nem érzékeled? Vagy mi a helyzet most ezzel?
1: Hát szerintem a kortárs tánc azért így, most ha belegondolsz, azért így talán az a legkisebb ezek közül a színterek közül, tehát most azért a képzőművészetnek még ha olyanok is, amilyenek, de megvannak a maga nagy intézményei, kortárs tánca meg ott van a Trafó, meg a Múz Színház, meg az Under 500, de ez itt tulajdonképpen ugyanazt a...
0: Ugyanazok a...
1: Néhány embert fedi le, arról nem is beszélve, hogy a Goli, az Angelus Iván által alapított kortárs tánc iskola, ahol sokan végeztek ezek közül, az emberek közül, jó pár évig nem működött, és nem is nagyon termelődött ki magyar rock közül új generáció. Egy ideig sok külföldi jött oda tanulni, de akkor már más felállásban működött az iskola, és aztán szünetelt, és most épp újra kezdi a artista képzővel együttműködésben a működést, úgyhogy meglátjuk, hogy abból mi fog kijönni. De hogy nyilván minél kevesebb ilyen stand, hát mint a melegek a Foucault szerint, szóval hogy minél kevesebb ilyen struktúra meg konvenció van rárakódva,

0: tárgyközpontúság, amihez tőke kapcsolódik. Valahogy, hát ezt sokan megmondták már, hogy minél anyagtalanabb egy művészeti alkotás, annál ilyen fenségesebb tulajdonképpen. Szóval ilyen értelemben egyébként a zene a csúcs, de a tánc sincs nagyon hátul, és engem ez a fenséges foglalkoztat, úgy látszik.
1: Aha, de ez tök jó, vagy érdekes, amit mondtál, hogy ja, ez egy ilyen tök jó magyarázat, vagy nekem is csak most így felmerült, mert tényleg tök erős ez a amit mondtál így az inkluzivitásról, meg így különböző közösségek, meg identitások által, úgyhogy ez tök izgi. Mondtad, hogy a lehetőségek terével volt most is együttműködés, volt egy ilyen workshop sorozat, vagy hogy nevezhetnénk, amit te tartottál ott, egy ilyen hosszabb távú zárt közösség volt aztán talán, amire igen, lehetett jelentkezni, ilyen
0: épülő queer világok.
1: Közösség, aki ott összejött, mennyire voltak olyanok, akik számára ez egy új téma volt, és nyitottsággal fordultak hozzá, vagy volt olyan, aki pedig még inkább el akart ebben mélyülni?
0: Onnan kezdem ezt az egészet, hogy én mindig, hogy tanítottam már egyetemen is, uh-huh, sokáig nem tanítottam semmit, mert nem tudtam elképzelni, hogy mit taníthatnék most ezek közül, amiket így most így osztál.
1: Hát pedig lenne.
0: De most már mióta tudom, azóta tanítok, szóval, hogy uh-huh, igazából olyan dolgokat tudok tanítani, amiket máshol nem lehet tanulni, tehát amiket így magamra szedtem, uh-huh, és most jutottam el oda, hogy ezeket össze tudom fogni egy keretbe, uh-huh, és át tudom adni. És ez amúgy egy tök különleges élmény volt. Bostonban voltam egy kiállításon, ahol nem is tudom, hogy pontosan miről volt szó, de hogy valahogy a fekete queer közösség ilyen alternatív ilyen hálózatai, meg a HIV prevenció, uh-huh, éjszakai élet a 80-as években Bostonban. Egyébként Bostonban nagyon élénk volt egy akkoriban ez a közeg. Nyilván nem annyira, mint New Yorkban vagy San Franciscóban, de hogy nagyon sok művész onnan jön, aki nagy jelentőségű ma. Például azt hiszem a Nan Golden is. És ezért mentem el megnézni a kiállítást, amúgy Boston nem a legjobb hely. És ott volt egy ilyen múzeum pedagógiai program, hogy ilyen, wow, ilyen 15 éves ilyen gyerekek voltak ott, és mert ott voltam több napot, egy barátommal mentem, aki kiállított, és hogy, szóval ilyen gimnazista korú gyerekeknek beszéltek erről, és így annyira hát egyrészt ilyen nagyon szépnek találtam azt, hogy ez így eljut tínédzserekhez valahol, másrészt elszomorodtam, hogy Magyarországon mennyire messze vagyunk ettől. Persze azóta már Amerika is egyre messzebb van ettől sajnos, de akkor ezt még nem tudtuk. És
1: hát igen, ez intézményi keretek között nem annyira elképzelhető, hogy egy ilyen, nem is, hát nem is az, hogy kiállítás, de hogy még ahhoz kapcsolódó program is. De
0: konkrétan be van tiltva, igen, jelenleg is még elvileg, úgyhogy erre is kérdezik, hogy mi történik majd ezen a téren, de amúgy szerintem jó irányba fog menni.
1: Igen.
0: De nem tudom.
1: Igen, lassan változnak sajnos, vagy az ilyen rossz dolgokat nem a legegyszerűbb így kiírtani, de közben én is bizakodó vagyok. És akkor ez volt egy ilyen, nem tudom, inspiráló ilyen behatás, ami kapcsán...
0: Igen, hát nem csak ez nyilván, de én akkor már dolgoztam a Karollal, a Karol Radziszewski, akit korábban említettem, az általa alapított Dick Fegezin nevű ilyen kelet-európai queer kultúrával foglalkozó kiadványnak a budapesti számán, uh-huh, és elég sok anyagom volt összeszedve queer történelemből is, és elég sok mondani valom volt világépítésről is, a Holó miatt, és akkor a Dórának mondta, hogy mi lenne, hogyha tartanék egy ilyen workshopot, és egy elég ilyen nagy workshop lett, mert

0: tehát 8 alkalmas volt, azt hiszem, és egy alkalom az ilyen 8 órás volt.
1: Wow.
0: És,
1: az egy fél éves kurzus lehetne.
0: Több volt, mint egy fél éves kurzus, mert mindenről volt szó, amit egy fél éves kurzuson el szoktam mondani, de annál még többről is. És hát a két fő tapasztalat, hogy a csapat, aki összejött, hihetetlen, egyébként túljelentkezés volt, de nem ilyen brutálisan. Nem tudom, tizenvalahány főre volt limitálva, hogy maradjon ez az intim légkör, de túljelentkezés volt, és akik ott összegyűltek, az olyan volt, mintha egy az ilyen legilyen kiválóbb arcokat összeszedték volna valahonnan, és iszonyatosan felkészült volt mindenki már azokból a témákból is, amikről beszéltem, de azért nyilván mindenkinek jól jött ez a pici extra, amit hozzáadtam, de hogy a Dóra is mondta, hogy ő ilyet még nem látott, és aztán nyilván együttműködni is nagyon jó volt velük, és volt igazából 22 és 40 között mindenféle generáció, de leginkább ilyen 25 körüliek. Hát ez mind jelzi, hogy mennyire nagy szükség van ilyenekre, úgyhogy örülök, hogy ennyivel hozzá tudtam járulni, meg annak is, hogy amúgy akiket megismertem, azok, amint jobban maradtam.
1: Aha.
0: Szóval...
1: Hát igen, erre tényleg az a helyzet, hogy van, vagy lenne igény, és egyébként tervezel bármi hasonlót, vagy ezt beszéltetek-e arról, hogy ezt folytatni lehetne akár a lehetőség terében, nyilván akár kisebb volumenben, vagy bármi?
0: Hát ez egy elég intenzív volt. Amúgy nem tudom, hogy tervezek-e hasonlót, most épp mással foglalkozom, de mondjuk a következő fejezete ennek a témának az volt, hogy végül kijött a Dick Fegezin az ACB-ben.
1: Volt a bemutató?
0: Nem, egyébként a Trafóban volt a bemutató, de az tényleg? ACB-ben volt egy kiállítása Károlnak, aminek az apropóján lett bemutatva, meg a kettő össze is kapcsolódott, mind a kettő, tehát a kiállítás is ilyen queer történelmi szereplők köré épült. A Károlnak festményei voltak kiállítva, meg ilyen archívumi anyagokkal volt ez az egész párbeszédbe állítva. És...
1: És te voltál a magyarországi szerkesztője ennek a kiadásnak,
0: igen,
1: ugye?
0: Igen. Mert a Károl, hát most már 20 éve, szóval ugye 20 évvel ezelőtt azért még kevesebb szó volt erről. Egyébként ilyen rendszertelenül, szóval valamikor két évig nem, van amikor egy évben kettő számot is kiad, például a legújabb szám az két hónappal utána jött ki. De az amúgy
1: és az
0: ilyen...
1: mi volt ott a fókusz?
0: Az Stockholm... Ban volt egy kiállítása a Károlnak, ami ilyen meta volt, az volt a cím, hogy The Classroom, és így igazából ilyen különböző kelet-európai ilyen archívumokra koncentrált, meg hogy hogyan áramlik a queer tudás és társai, és akkor igazából erről szólt a kiadvány, szóval ilyen katalógus volt, ilyen összegző. A miénk az egy nagyon ilyen Budapest centrikus volt, meg nagyon alakította a mi barátságunk, meg együttműködésünk. De igen, azt kezdtem mondani, hogy a legtöbb kelet-európai országban, ahol járt, meg városban, például Minszk, meg Kijev, Bukarest, itt azért nagyon sok esetben szüksége volt a Károlnak valakire, aki...
1: Jaj, lokál.
0: Lokál, meg ugye nagyon sok archívumi téma van, ahol az idősebb generáció nem beszél angolul.
1: Aha.
0: Szóval, hogy emiatt is, meg azt hiszem az ötletet is már ketten dédelgettük nagyon régóta, szóval miatt is ezt így ketten szerkesztettük.
1: És akkor ez a 80-as évek magyar underground, Király Tamás nyilván ezeken a alakokon keresztül is mutatja be.
0: Igen, de igazából a századfordulónál kezdődik azoknál a festőknél, meg költőknél, akik burkoltan, de vagy hát egyesek szerint burkoltan, mások szerint sehogy, megint mások szerint,
1: igen,
0: meg teljesen
1: ez
0: egyértelműen
1: nagyon jó,
0: dolgozták fel a queer vágyaikat, meg gondolataikat. Gondolok például Ken Stockárolyra, aki egy ilyen 20. század elejé hatalmas festményén kb. 50 darab ilyen mesztelen fiút festett meg, akik körül ilyen izmos fenekű lovak van, ilyen további mesztelen fiúk lovagolnak. Ezt a festményt egyébként a Károly újra festette eredeti méretben, és a kiállításnak a központi eleme volt az ACB-ben. De például ott van Vajs Sándor, aki született Vajsarolta, időközben Sándorrá vált, majd bíróság elé is került emiatt, de megvédte magát, és azt mondta, hogy a Jóisten így teremtette őt, és ő nem tud az elemit tenni, amit el is fogadtak akkor. Szóval, hogy
1: jó.
0: Ilyen sztorik voltak akkor, innen mentünk szépen a kortárs ilyen népligetben, egyik barátommal találkoztunk, aki sokat jár oda, és megmutatta, hogy mit csinál, dokumentáltuk. Elég explicit egyébként ilyen szempontból a magazin, és akkor nyilván a köztelévő ilyen érdekes, meg ilyen szép dolgok, azok nagy része a 80-as évek művészetéhez kapcsolódik, Elkazovszki, Király Tamás és hasonló figurákat érintve.
1: Nálad volt ez a rengeteg kutató anyag, meg rendelkezésre álló mindenféle háttérinfó. Ez, mikor kezdtétek el ezt a kiadványt tervezni úgy konkrétan? Mert mondtad, hogy régóta már szóban így alakult ez, de hogy mondjuk mi volt az az időszak, ami így felölelte ezt az ilyen kutató munkát így konkrétan mondjuk erre a projektre?
0: Régóta terveztem.
1: Vagy neked volt amúgy is, igen.
0: Mert onnantól kezdve, hogy a szakdolgozatomat megírtam, nem tudom hányban, de rég, akkor még csak 5 száma volt, vagy 6, vagy valami ilyesmi.
1: Igen, ez a 15. volt.
0: Aztán közelebb kerültünk a megvalósításhoz akkor, mikor a 14. számon dolgozott a Károly, ami Bécsről szólt. És a monarchiabeli idők miatt sok magyar sztori is kapcsolódott Bécshez. Például Nopcsa Ferencnek a története, aki egy paleontológus volt, és többek között, mert ő nevéhez fűződik elvileg az első repülőgép eltérítés is a világon, és majdnem Albánia királya lett, és kémkedett is egy időben. Ő fedezte fel az első magyar dinoszaurusz csontokat Erdélyben. Ő is öreg volt, és volt egy albán szeretője, titkára, ugye? Aha. 40 évig, akit végül meggyilkolt, és utána magával is végzett Bécsben, úgyhogy emiatt is volt benne a bécsi számban. De ehhez például Pestre jött a Károly kutatni, sőt, erről én írtam egy cikket. És akkor csomó minden mást is feltártunk együtt, és kirajzolódott a Károly számára, hogy az eddigi városok közül itt van a legtöbb ilyen sztori, ami bekerülhetne a magazinba. Onnantól kezdve, hogy a nagy századfordulós, nagyon nagyra tartott kanonizált festők nek a képei úgy lógnak a Nemzeti Galériában, hogy ez teljesen expliciten a legtöbb esetben ki van mondva.
1: Aha.
0: Odáig, hogy egyébként elvittem a Filmei úti sírkertbe, és megmutattam neki Kertbeni Károly sírját, aki szintén századfordulós figura, és ő találta fel a homoszexuális és a heteroszexuális szavakat, és akkor igazából emiatt is, és a Károlynak nagyon tetszett, hogy a temetőbe viszem először, és mondta,
1: megértem,
0: hogy...
1: Megértem, igen.
0: Ja, hogy az lett a bevezetőnek a címe, bécsi szám bevezetőjének, hogy Cruising with Ghosts, vagy valami ilyesmi. És akkor ezt az ilyen krúzolást, mint ilyen gyakorlatot, hogy csak így csellengünk mindenfele a városban, és összefutunk dolgokkal, látunk dolgokat, használtuk a magyar számnál is végül is, de azt úgy tudtuk megcsinálni, hogy volt itt párszor a Károly, de az ACB támogatásával rendesen idejött kutatni, volt egy olyan két hét, egyébként ez egy éve volt az a két hét, mikor idejött, és 0-24-ben dolgoztunk, és már előre le volt szervezve az összes interjú, a Labris, a leszbikus szervezet és archívum képviselőjével, aki Takács Mari dokumentumfilmrendező is, illetve a Mások magazinnak az egykori szerkesztőjével, Láner Lacival, ami a Mások az első ilyen meleg és egyébként leszbikus meg bi, meg trans kulturális magazin volt. Elég intenzívvé vált egy ponton a munka, de ami nagyon megható volt nekem, hogy ugye ezen a sok területen megfordultam időközben, és sok ilyen szakmai, meg baráti, vagy hát a kettő között valahol kapcsolatra tettem szert, és annyira szép élmény volt látni, hogy ezek még mindig működnek, és hogy mennyire segítőkész és támogató az a közeg, ami így kialakult körülöttem, vagy amit felfedeztem magam körül az évek során. Hihetetlenül sok támogatást kaptunk a megvalósításhoz, onnantól kezdve, hogy a táncarchívum mennyit segített nekünk, meg a rendelkezésünkre bocsátotta a dokumentumait, a háttérarchívum ugyanez, odáig, hogy a Trafó nagy színpada befogadta utolsó pillanatban a bemutató eseményt, ami azért egy nagy dolog, mert a Trafó, tehát mégiscsak a egyik legfontosabb kortárs művészeti intézmény jelen pillanatban, úgyhogy ez tetszett ez a folyamat, és egyébként meg a visszajelzések is ilyesmik voltak, hogy
1: ezt
0: ilyen,
1: kérdezni, azt ilyen jó.
0: 18 és 80 között mindenki megfordult az eseményeken, mondott feedbacket, és nagyon, tehát nem is igazán volt olyan élményem, amikor így a kritika dominálta volna ezeket a feedbackeket, mert ugye Magyarországon sokszor van ez az élményem, nyilván az akadémiai közegre ez jellemző, amiben szintén így benne vagyok, ugye, és hogy ott sokszor érzem azt, hogy az ember tök sokat dolgozik valami, és akkor így a hiányosságokra mutatnak rá, és most abszolút nem volt ez, tehát azt hiszem a Károllal ez a két projekt volt az az élményem, ahol a legkevesebb kritika ért. Tehát ahol a legjobban éreztem, hogy erre nagyon nagy szükség van. Persze emellett azt is gondolom, hogy magas színvonalon csináltuk meg, csak hát hogy éreztem, hogy az emberek részéről nagyon nagy szükség van ilyesmikre. Úgyhogy remélem, hogy ez beösztönzi a többi kutatót és intézményt hasonló projektek véghezvitelére.
1: És tök jó, hogy tényleg azt így a visszajelzésekből ezt érezted, hogy egy ilyen nyitott meg egy ilyen szabadabb diskurzussá válhat akár így ez a téma, és főleg itthon, mert tudjuk milyen volt ezzel kapcsolatban így a gondolkodásmód, úgyhogy ez szerintem nagyon fontos, és ez is egy ilyen kollaboratív projekt volt a Károllal együtt.
0: Igen.
1: Ez is egy ilyen tök jó.
0: Ami persze lehet, hogy még folytatódik, illetve többféle terv van arra nézve, hogy hogyan fog folytatódni. Ami érdekes, hogy a magyar számnak a bevezetője, tehát minden számnak van egy bevezetője, de a magyar szám az ilyen experimentálisabban viszonyul ehhez a műfajhoz, és egy ilyen nagyon hosszú interjú. Egyébként hasonlóan, mint ez az interjú, hogy így valahogy az én személyes perspektívámon ból mondom el, hogy mikor, mire bukkantam. És akkor ezzel el is lehetett azt is kerülni, hogy ugye van egy ilyen hiánypotló publikáció, és akkor így mi alapján döntöm el, hogy most így kikerül bele, nem igazán raktunk bele kortárs, tehát mondjuk velem egykorú művészt, csak olyan esetben, ha valamilyen sztorihoz kapcsolódott, igazából teljesen egyértelműen volt kommunikálva, hogy ez az én meg akárhol számára elérhető info jelen pillanatban.
1: De ez tök jó keretet ad. Akkor
0: igen, hogy azt akartam mondani, hogy a cím, tehát onnan indult a beszélgetés, hogy betiltották a Pride-ot.
1: Fúja!
0: És akkor a cím az lett, meg ez fel is tette ezt a kérdést a Carol, hogy do you think it could become a crime? Mármint queernek lenni, hogy bűnné válhat-e. És akkor én így kifizettem, hogy nem, szerintem, mert hogy pont ez a fura ezekben a betiltásokban, hogy ott volt fura, szerencsére most már csak, hogy ilyen zavaros, hogy így valójában így nem, de közben azért miért tiltják be, de közben mégis megrendezik. Hát örülök, hogy ebből az ilyen skizofrén állapotból kivergődtünk április 12-én, de hát azt nem tudom elképzelni, hogy most mi lesz, meg megjósolni se. Az biztos, hogy nehéz lesz először szembenézni azzal, hogy mekkora súlya van annak, ami eddig történt.
1: Hát igen, lesz mit azért úgy elsimítani. Még akkor is, hogyha akiknek most ez a dolga, nem, ők nem tettek semmit ezért, hogy egy ilyen közállapot kialakuljon meg minden, úgyhogy igen. Most még ezt itt, ja, sajnos nehéz megmondani így májusban, de voltak jelek arra, hogy azért így ez pozitív irányba változik, ami azért nagyon jó.
0: Hát szimbolikus jelentőségű gesztusok voltak, illetve ami nekem feltűnt, hogy így a közéletben sokkal kevesebb ilyen konkrét politizálás megy, és így egyszerűen emberek alapvető emberi jogokról mondják el a véleményüket, és ez nagyon progresszívnak tűnik, de hogy így az is
1: 2026 Magyarország, igen.
0: Az is drámai, hogy ezzel most mi olyan progresszív. Tehát ez mutatja, hogy milyen kegyetlen állapotok uralkodtak eddig. Úgyhogy ezek alapján jókat remélek, de persze továbbra is szívesen kritikusan visszanyolok a mindenkori hatalomhoz.
1: Szerintem ezt igazándiból így kell, vagy így érdemes csinálni. És mi az, amit az idejévtől vársz így szakmai szempontból? Most mondtad, hogy itthon vagy, akkor ez most Budapesten tevékenykedsz következő időszakban?
0: Hát most volt egy ilyen nagyon aktív időszakom, amiről most az interjúban szó volt, ennek a 3/4 ezzel múlt egy évben történt. Most így picit így visszavonultam, de valójában ez csak a látszat, mert egy könyvön dolgozom.
1: Asztal.
0: Egy Shelley Mars nevű performance művésznek a memoárját írjuk ilyen dialógus formában. Igazából most így full time ezt csinálom. Vele a New Yorkban ismerkedtem meg, és annak a közegnek egy ilyen különleges, meg szintén egy kevésbé kanonizált alakja volt, amivel nagyrészt foglalkoztam. Ez az ilyen East Village, ilyen kísérleti színház, queer performance közeg, és azt kell róla tudni címszavakban, hogy hát Ohio-ban született, és ott nőtt fel, ami egy elég ilyen kegyetlen környék volt a 60-as években, komoly ilyen durva rasszista dolgok, mi erőszak és társai, akkor utána ebből kiszabadult, és repülőgépeken stoppolva beutazta Dél-Amerikát, majd San Franciscóban domina lett, és elkezdte az első ilyen kitalált perszónáit megalkotni.
1: De jó.
0: És sok olyan helyen striptizelt, ahol ilyen fehér, ilyen fura, ilyen csávók dirigáltak neki, akiknek a arcába vágott egy ilyen bőr, fekete ilyen dildót, és akkor szép lassan valahogy ezen a, tehát ez a domina, de már ilyen dildó kombinációja elvezette oda, hogy ilyen férfi drag performance-okat kezdett csinálni, de ezek mind ilyen nagyon ilyen provokatívabbak voltak, meg ilyen zavarba ejtőek, szóval kevésbé ez az ilyen vicces, mint a drag-től. Mit tudom, hogy a drag-től várunk, és akkor tehát mondjuk az a nőgyűlölet, meg egyébként az ilyen leszbikus közegen belüli feszültségek, vagy a queer közegen belüli feszültségek, ilyenek tematizálódtak nála, amik hát még most is nagyon ilyen sikamlós területnek számítanak, könnyű mellélőni, meg valami rosszat mondani, és akkor meg végképp szóval egy ilyen nagyon izgi, megosztó figura volt, és akkor New Yorkban vált egy ilyen ismertebb névvé a 90-es években, és akkor onnantól kezdve ilyen nagyobb színházakban csinált olyan performance-okat, ahol ilyen egy, nagyon sokszor olyan előadási voltak, hogy egy személyben, tehát itt ő játszott el több karaktert egyszerre, és ilyen nagyon komplex ilyen párbeszédek, meg szituációk, és akkor igazából nagyon autobiografikus volt, és akkor tulajdonképpen arról az az íve a memoárnak, hogy ezek a gyerekkori traumák ebben az ilyen folytogató kisvárosban hogyan kerültek tulajdonképpen feldolgozásra először a Domina karakterek, meg a szexmunka során, majd a művészetben. Uh-huh. Szóval ez egy elég nagy falat, de ezzel foglalkozom, és azt, hogy a távolabbi jövő mit hoz, azt még nem
1: nyitott
0: tudom.
1: Nyitott vagy minden.
0: Művészek nem tudnak olyan könnyen tervezni, mint azok, akiknek van rendes munkája. De legalább szabad vagyok.
1: Igen, de ez nagyon jól hangzik. Azért ez nyilván egy egész embert is kíván ez a feladat, úgyhogy ez most ilyen jó, hogy ilyen nyugis időszak, de közben meg tényleg nagyon izgi. Na, hát akkor ez most egy tök jó ilyen éves projekt, aztán majd gondolom alakul így mindenféle ilyen, akár a holóval, majd a jövő év, az is jól hangzik. Úgyhogy hajrá, és nagyjából a műsor végéhez értünk. Azért elég jól kitöltöttük, és nekem kifejezetten tetszett, hogy ilyen egymásba folyós, ilyen visszautalós, ilyen mindenféle volt, úgyhogy nagyon köszi, hogy meséltél. Nagyon tényleg tök izgi volt. És igen, köszi, hogy hallgattatok minket, és hallgassátok a Lamacsom Rádiót, és gyertek el a Pókba. Sziasztok!
0: Sziasztok!

0: Zavartó rádió.
1: Na mi van még?
2: Tíkat, szöcske, kóla, 2016 óta.
3: A Lamacsun Rádiót az Italműhely támogatja.

0: Ez alamecsú hangja.
1: Szerintetek mit iszik a keselyű?
2: Keselyű tonikot.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Geri, szerinted az almáspités békanő cisszem vagy sziszem?
2: Mindjárt hozok egyet a Lama Bárból, és meglátjuk.
3: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.

0: Dalmata Gergő Show. Ez a Dalmata Gergő Show.
1: Ez a Dalmata Gergő Show.
0: Ez a Dalmata Gergő Show.
1: Ez a Dalmata
0: Gergő. Dalmata Gergő. Dalmata Gergő Show. Ez a Dalmata Gergő Show. Ez a Dalmata Gergő Show. Ez a Dalmata Gergő Show. Ez a Dalmata Gergő Show. Ez a Dalmata Gergő Show. Sziasztok, ez a Dalmata Gergő Show, Réti Virág, a mai vendégem Budapesten élő multimédia művész, ami ott a 2024 őszén elindította az ambient zenei projektjét, főként terepfelvételekkel és saját hangjával dolgozik, természeti hangokat csendes meditatív hangképekké formálva. Tetszett ez a bemutatkozás? Szia, Virág!
1: Sose tudom, hogy mit írjak, amikor bemutatkozót kérnek tőlem. Sziasztok!
0: Üdvözöllek a stúdióban. Tudsz valami háttérzenét? Csak hogy valami lendületes legyen a kezdés. Ez a 70s Japanese Jazz Mix volt, egyet szoktam halkan.
1: Ez tökéletes.
0: Ez jó. Csak gondoltam, hogy hallgatsz ambient zenéket, és akkor mehet az. Kicsit beszéljünk ugye a háttérről, ugye eddig a csütörtök 7 óra volt a műsorsáv, de most 20 óra 30-ra áttettük. Egyszer beszéltem Déri Ákosról, és ő mondta, hogy bárki, aki nagy szám lett a rádiózásban, az esti vagy a reggeli műsort csinált, úgyhogy reméljük, hogy ez most...
1: És az esti az hány óratól számít, ilyen 8 az már jó, vagy így számít estének?
0: Hát igen, a late night műsorok azok, amik igazán nagyot szólnak, de mire befejezzük, evek 10-ig van lehetőségünk itt műsorozni, úgyhogy hát ott is befutnak, mint itt a kocsmában. Általában egyébként a pókbüfébe költöztünk a Nagyforrás utcába, a hétfő kivételével minden nap nyitva vagyunk. De most beszéljünk rólad, kezdődik is az adás. Hova valósi vagy? Avasember vagy?
1: Miskolcra. Helyő Csabán nőttem fel, de sokat voltam az Avason.
0: Helyő Csaba, akkor avasember, az te vagy?
1: Az avasember? Nem én avas vagyok ember. Az avasi ember, de nagyon sokat voltam fent az amfiteátrumban, meg még régen az avasi kilátóban, amikor nem csináltak oda egy... nagyon rossz kávézót igazából.
0: És itt el egy teátrummal a, az amfiteátrummal szemben, meg itt el egy teátrummal.
1: Igen, volt ilyen alkalom.
0: Mesélj kicsit a zenei gyökereidről. Viva TV-t néztél, kazettát másodtál, te már MP3 szószíkes voltál.
1: Vinileket hallgattam.
0: Vinil?
1: Igen, Rolling Stones vinileket, főleg nagypapámmal, és emellett meg Madonnát nagyon sokat.
0: Mm.
1: Vagy YouTube-t, vagy Depeche Mode-ot, amikor a családom döntötte még el, hogy itt hallgassa.
0: Melyik a legjobb YouTube szem?
1: Nem tudom.
0: YouTube-on.
1: Szerintem 10 éve nem hallgattam.
0: Mm. És milyen volt a szintér Miskolcon, annyira nem ismerem.
1: Nehéz.
0: Csak én. De már a kilátóba, vagy mi az a torony?
1: Kilátóba.
0: Hát... Bocs.
1: Van egy pár hely Miskolcon, én a helynekembe jártam sokat, meg ott voltam fotós egész tínédzser koromban.
0: Aztán.
1: És zenekarokat fotóztam, és miskolci videódiszkókat, amik nagyon érdekes élmények voltak számomra, meg slam poetriket is.
0: Azt is videóztad? Vagy?
1: Fotóztam, meg videóztam, ez volt diákként a melóm, úgyhogy legtöbbször hétvégén általában ezen a helyen voltam, és akkor, amikor volt időm mellette, igazából így bókláztam mindenfele, de nagyon kevés hely volt, és mindig így magunknak csináltunk.
0: Igazából minden.
1: Igen. Igen, nagyon volt pár barátom, akik embertelen nagy házban laktak, és mondjuk ilyen 30-40-en elféltünk, és akkor általában az volt a program, hogy valakihez megyünk, meg ez a sok családi házas keltes buli, meg ilyesmi, hogyha jó idő van, vagy valahol a természetből bűkbe, mondjuk így kimentünk nagyon sokan.
0: Ja, mondjuk tök jó, hogyha az ember picit kimozdul Miskolcról környék. A gitár volt az első hangszered?
1: Volt egy gitárom, ami kb. 2 napig volt a kezemben, és utána odaadtam az akkori barátomnak, és azóta nem láttam azt a gitárt. De igen, a gitár volt az első hangszerem, meg nem, egyébként előtte volt egy szájharmonikám, amit még az apukám gyerekkori szobájából hoztam el. Az volt a legeslegelső.
0: Na, szájharmonika. Tudsz valamit még mai napig?
1: Szájharmonikán? Nem igazán, igazából próbáltam rajta bármit kiadni, aztán egy ponton sajnos eltölt, és azóta nem nagyon használtam.
0: Én kb. El tudom jelenteni a Beatles-től a Love Me Do-t, még most is, hogy nagyon igyekszem. Még egyszer karácsonyi műsoron, gimiben elnyomtam a csendesét, Szárvonikem.
1: De ilyen szóval... kórussal, vagy volt hát, hozzá valamilyen csak... show műsor volt?
0: Nem, mert így bejöttek a tanárok, és akkor három napig így azt játszottuk, vagy nem tudom,
1: hogy a csendesét játszott három napig.
0: Nagyjából igen.
1: Aztán.
0: Így pár órán keresztül, de aztán volt valami ének, így tudod, akkor az egész osztály, meg ilyesmi, és így. Ja. Mikor jöttél rá, hogy nem tudsz rappelni?
1: Nem is próbáltam még rappelni.
0: Nem is próbáltam.
1: De az intermédia tanszéken, ahova jártam, nemrég lett egy rap klub, rap tanszék. Hmm. Igazából így nevezték el, és nemrég gondolkoztam azon, hogy el kéne mennem oda, és valamit kezdeni ezzel.
0: Ki csinál a rap tanszéket?
1: Ennek igazából csak az a lényege, hogy így páran szoktak ott rappelni, így az elsősök közül többen foglalkoznak ezzel, és akkor így össze szoktak ülni, így adnak valami alapot egymásnak, és tolják egész este a pincében. Nagyon izgalmas.
0: Ez amúgy jól hangzik. Viszont van egy sötét folt a múltadon, a Slam Poetry-be is belekóstoltál.
1: Igen. Ez az a dolog, ami valahogy minden egyes alkalommal, amikor feljön, hogy én Miskolci voltam, a második kérdés velem kapcsolatban, hogy miért Slam Poetry-ztem egyszer. És ezt mindig megmutatják a gyerekkori barátaim, a friss barátaimnak, mint bemutatkozó rólam. Pedig már nagyon sokszor kértem, hogy szedjék le, és nagyon rossznak tartom, hogy ez fent van.
0: Aztán is, igen, riportolod folyamatosan.
1: Nem, így szoktam nézni néha, de hogy igazából véve ez azért volt, mert ahogy már mondtam, most előbb fotóztam a Slam Poetry-ken nagyon sokáig, és egyszer azt éreztem, hogy hú, hát ezt így meg kéne próbálni, és azóta se mertem semmilyen szövegemmel színpadra állni. Igazából.
0: És van más is, amit megmentel az életedben, vagy ez így a top lista elején van?
1: Az így a top lista elején van, szerintem.
0: Mi a Fiatal Intermédiások Takarítóinak Egyesülete?
1: Az, hogy páran szoktuk rendbe rakni a tanszéket. Tavaly diplomáztam egyébként, és ez egy óvoda épület egyébként, aki nem jelent még a képzőn, vagy nem tudja, miről van szó. Általában megkérdezik, hogy ez a MOME, nem a MOME, hanem a képző. Igazából így nagyon sokszor takarítottunk, nagyon sok ember után, kb. Négyen. És egyszer úgy voltam vele, hogy annyira meguntam, hogy bemegyek hétfő reggel, és a második órám után már nincs üres csésze, hogy megalapítottam ezt, és azért mindig voltak emberek, akik igazából így megcsinálják mindenki helyett a dolgokat, és ez egy ilyen kicsit ilyen kritika videó lett, hogy figyeljünk egymásra.
0: Akkor aktív voltál a közösségben, mondhatjuk.
1: Igen, voltam demonstrátor, szerveztem eseményeket, ez a része az életemnek, azt hiszem ott kezdődött el, meg az, hogy nagyon megszerettem egyetem alatt közösségben alkotni, és nagyon sok közösségi projektben, kiállításban, vagy ilyesmiben vettem részt, meg voltam hökös, amit már én sem értek, és voltam demonstrátor is, szóval a tanszéken ilyen eszközöket adtam ki, meg igazából egy kis titkárnak tituláltak az emberek.
0: Ez tök irány. A tesód miben jobb nálad?
1: Magasabb lesz, és nagyobb lába van, és nagyobb lábon gyorsabban tud majd menni. 13 éves, de már sokkal nagyobb lába van, mint nekem. És nem sokára egymagasak vagyunk.
0: Igen, barátnőmnek is Mókes a 16 éves öccsét így, hogy éri be meg, hogy lesz erősebb, mi magasabb.
1: Nálunk valahogy mindig azon, hogy a férfiak nagyon magasak, és a nők meg picik maradnak hozzájuk képest.
0: Kopasság az fut a családban?
1: Nem. Mindenki sűrű hajú. Igen, apukám is még egész sűrű hajúnak mondható.
0: Vágod az idén gyümölcsöket, hogy melyik gyümölcsnek, zöldségnek van szezonja?
1: Nem nagyon szoktam, pedig kéne. Te?
0: Én sem. Most a jó ételjét csinált egy napterret, így nem tudom, 30 ezer forintért, és ezt drágálottam, úgyhogy gondoltam, hogy majd csak csinálok magamnak egyet, vagy így most tényleg figyelni kellene ezeket a dolgokat. És ugye a madaroknak a, nem tudom, évszakokat, hogy mikor van húzás, vagy költés, vagy ilyesmi.
1: Nem igazán. Nekem főleg a hangjaik tetszenek, vagy ahogy kinéznek, és nem szoktam ilyen téren általában annyira utána olvasni ennek.
0: Múltkor voltam moziban, és azt mondták előttem két ember egymásnak, hogy azt ismered, hogy két vak ül a moziban, és az egyik kérdezi a másikat, hogy te lehetsz, nem, akkor átüljünk. És akkor tovább gondoltam, hogy milyen fogyatékosságok vannak még így a... Tehát, hogy két süket ül a moziba, és akkor te lehetsz.
1: Igen.
0: És ne... Szóval ennyi, mert... Igen. Nem mindegy, érted? És akkor most játsszuk el azt, hogy két retardált van a moziban, és akkor kérdezte ezt, hogy... Vagy nem, igen. Szóval két retardált ül a moziban. Egyik kérdezi, te is a Fideszre szavazol áprilisban?
1: Igen. Nem.
0: Na jó, ezzel meg lehet, hogy dolgozni kell. Valamilyen versenyre jártál gyerekként?
1: Micsoda?
0: Valamilyen versenyre jártál gyerekként?
1: Voltam futóversenyen, énekversenyen, angol mesemondó versenyen, elég sok versenyen, meg nagyon sok rajzversenyen. Volt egy év, hogy nyertem több mint 20 ilyen versenyt, igazából illusztrációsokat főleg.
0: Aztán.
1: Ez volt a hobbim, hogy rajzolok.
0: Akkor dölt el, hogy ezzel fogsz foglalkozni?
1: Nem, akkor még divattervező akartam lenni. Nagyon sokáig, egy pár évig, aztán igazából ezzel felmondtam.
0: Még lehetsz, nem?
1: Nem szeretnék, már divattervező, nem szeretnék divattervező is lenni.
0: Most már követjük csak. Áli-Eli, vagy Subidubidú típusú ember vagy?
1: Subidubidú.
0: Mi lesz az első szám, mesélj róla, elkezdett az első zeneblokk.
1: Legyen a Tigrics.
0: Mesélj erről.
1: Igazából így ő az egyik oka annak, hogy elkezdtem zenélni, és az egyetlen talán, akit nagyon-nagyon régóta hallgatok, és minden egyes érzetemnél, vagy állapotomban szeretem hallgatni. Úgyhogy ő ilyen állandó kis lény az életemben ilyen téren.
0: Nem volt kérdés, hogy hozott. Hallgassuk Few Parameters 2.

0: Ebben lesz szabad beszélni, vagy olyan vagy, mint az Erik a Exile-tól, amíg szól a zene, addig nem szabad megpiszenni sem.
1: Meddig nem lehet megpiszenni?
0: Hát amíg szól a zene, addig nem szabad pisszenni.
1: A végén.
0: Egyszer voltam ilyen az eseményen, és elkezdtem cigit tekerni, és hogy a papír így megzörrent, így hárman rám néztek, hogy mit zajlom.
1: Azt akkor a síri csend volt. Ez hát nagyon ritka, hogy az van.
0: Ja, nem, ez ilyen pici helyes, nem tudom mi volt. Azt láttam, hogy szörnyen utánzod a bagoly hangot.
1: Szörnyen utánzom a bagoly hangot?
0: Fú, tényleg szörnyű. Hogy hívják a madarat, aki direkt keresztbe tesz gecinege? Gondolkodtál azon, hogy melyik madár milyen drogos? Mert szerintem a kakuk füves. De hogy egy kicsit tovább gondoljuk, hogy a kolibri az biztos, hogy valami gyorsított eszedet, nem? Hát...
1: Kakus, kolibri, igen. Szerintem.
0: Fakopáncs. Ő is azért kattog, veri a fejét valamiben. Van az a papucs csőrű madár, azt nem tudom ismered, de az a gólya, ami olyan magas, mint Sabrina Carpenter.
1: És ezt honnan tudjuk, hogy annyira magas?
0: Hát 150, nem tudom, 4 centi az átlag magassága, azt hiszem. Van egy ilyen kép, hogy az a madár, és hogy már nem egy fénykép, szóval nem állnak egymás mellett. Gondolom, elég kevésszer vannak egy szobában. Ez kicsit olyan nem, mint Batman, Bruce Wayne, hogy Sabrina Carpenter, meg a papucs csőrű madár, sose lehetek őket egy szobában. Szóval te voltál már madárlesem?
1: Madárlesen így kifejezetten nem, de gyerekkoromban nagyon sokszor tápcsővel néztük a madarakat nagypapámmal.
0: Az madárles.
1: Szóval igen, de hogy így, ja, nem, ugye így vannak ilyen tervezett
0: út, persze. Tehát,
1: hogy nagyon sok ilyen madárvédő szervezet csinál ilyeneket, tehát olyat, hogy most én elmegyek, nem tudom milyen rigót nézni, nem voltam ilyenen, de azon, hogy mondjuk órákig figyelem a madarakat, úgyhogy így csak figyelem őket, olyan nagyon sokszor volt. Nyugtatóak szerintem.
0: Hamjuk nagyon. Is, megnézni is.
1: Igen, és nagyon kedves, ahogy veszekednek. Mindig valamilyen aranyos szöveget képzelek bele, hogy most mit mondhatnak egymásnak, és biztos, hogy igazán van ilyen semmi nagy dolgot.
0: Mm. Ja, fú, amúgy igen, tök jó, így nádasba is csak így fekszel és figyeled, és akkor ilyen különböző dallamok.
1: Azt is sokszor csináltam. Meg voltam tegnap előtt a Dunaparton, és tök jó volt, hogy így kiültem egy ilyen 4 órára, és csak figyeltem, ahogy a madarak beszélgetnek, és nagyon kedves volt. A repülőhangnál kicsit halkabbak valamiért. Lehet azt hiszik, hogy egy nagy madár.
0: Ja, valami. Hát, ja, valami. Biztos megzavarja őket. Én egyszer voltam ilyen szalonka húzáskor az erdőben, és akkor direkt azt kerestem, és tök érdekes volt, hogy így az elején még így emléksz a hangjára, de hogy így figyelsz, hogy azt a hangot hallod, de így összefolyik így az egész erdőnek ez a zaja. De te így a alkotói pályádon is ezt, nem tudom, folytatod, field recording és ének, ezt mesélj egy kicsit így az alkotás folyamatáról.
1: Hát igazából nálam szerintem a zenekészítés úgy kezdődött, hogy nagyon-nagyon sokszor kirándulok, vagy vagyok nyugodt helyeken, és elkezdtem hangokat felvenni, amik szimpatikusak voltak. És sokszor madarak, vagy ilyen zajok, vagy most már azt is elkezdtem, hogyha nem jutok ki a városból, mert annyira nincs egyetlen percem se, akkor így már az utcán lévő bármilyen aranyos, kedvesebb természeti hangot is felveszem. És akkor ezekből szeretek... Most, amiket csinálok így az elmúlt hetekben, szeretem már így teljesen átírni őket, de eddig meg szerettem valahogy így alapnak venni őket. Igazából.
0: Az, hogy átírod, akkor modulálod meg ilyesmi?
1: Hát most például csináltam ilyen repülő hangokból kikeket, és így ezzel szórakozok, hogy valahogy úgy megtartani a hangot, de hogy így nagyon, vagy így átírni őket, hogy így felismerhetetlen legyen, de hogy én tudjam, hogy ez nem egy ilyen létező dolog volt, hanem hogy én csináltam valamiből. És ez így szimpatikus ezzel, hogy valahogy így dallamot vagy énekhangot sokkal egyszerűbben írok ezekhez, és sokkal jobban szeretek úgy kezdeni valamit, hogy gondolok egy emlékre, abból előveszem a hangot, és akkor utána az érzeteket hozzáadni minden másávnál.
0: Ez akkor szempölözésnek fel meg? Vagy,
1: picit. Vagy kicsit. Igen.
0: Mi a setup?
1: Van otthon két Edem Audio stúdió. Hangfalamon.

0: monitorom, egy laptopom, de most két laptopom, mert épp laptopváltásban vagyok, és hol az egyiken, hol a másikon csinálok bármit. Van egy hátizsáknyi gyerek hangszerem, amikben nagyon szeretek hangokat felvenni. Mikrofonok, meg sokfajta kontakt mikrofon, nagyon sok kagyló és kő. Vagy igazából bármi, amit így beszerzek, faágakkal is szeretek dolgozni.
1: De jó.
0: Szóval nálam még így az ilyen szintetizátorok használata mondjuk annyira nem volt meg, de most pont kinéztem egy Arturiát, amit majd beszerzek, mert így idejét érzem, hogy kicsit unom már a laptoppal dolgozást, és szeretnék váltani, azt hiszem.
1: Mm. És akkor Ableton most vagy?
0: Ableton.
1: És akkor így a Field Recordingból eléggé logikusan következett, hogy ambientet csinálsz, és nem tudom.
0: Általában akkor csinálok zenét, amikor bepánikolok, és megnyugtatnak ezek a hangok.
1: Mm.
0: Úgyhogy ez szerintem nálam abban jött, hogy nekem a zene az egy ilyen 16 évig igazából főleg ilyen kézzelfogható dolgokkal foglalkoztam, és nem nagyon hangokkal, és valahogy amikor elkezdtem hangokkal, így rájöttem, hogy teljesen más, hogy nyugtat meg, mert nem olyan monoton, vagy hogy egyáltalán nem érzem annak, és azért az, hogy nyugodt zenét csinálok, az főleg ilyen önnyugtatás talán.
1: Hát ez a jó zene, egyszer azt hallottam, ami így a lelkedbe jön, vagy hogy...
0: Igen, meg azért kezdtem el zenélni, mivel a diplomamunkámhoz egy barátom nem vállalta a hangot, és ahelyett, hogy megkérdeztem volna bármelyik másik barátomat, azt mondtam, hogy jó, akkor megcsinálom én. És az pedig pont egy ilyen interaktív animáció volt, ami különböző ilyen kirándulós helyekről összeszedett képekből, meg ilyenekből volt, és ahhoz azt éreztem, hogy ez illik, aztán valahogy így megmaradt, hogy ja, ez amúgy így nagyobb megnyugtat, szóval ezt így kell aktívan csinálnom. És így segít a mindennapokban, kicsit ilyen terápiás talán nálam. De hát sok embernél, azt hiszem.
1: Na jó. Hány ember van az életedben, aki mellett nem kínos csend?
0: Sok. Az a barátom, aki mellett nem az. Szerintem. Ez egy ilyen dolog.
1: Ez a dolog, én aktívan dolgozok azon, hogy a kínos csendek esetén mit lehet bedobni témát.
0: De nem lehet, hogy az van, hogy nincs is olyan, hogy kínos csend, csak az emberek valamiért kínosnak érzik a csendet.
1: De igen, én minden, és én, igen, mondjuk az is kínos szokott lenni, amikor beszélek, szóval...
0: Hát akkor próbálj most ott ilyen más hangokat kiadni, amikor így nem akarod kínosan érezni, akkor így tudod, csak így elkezdesz ilyen random hangot. Igen, és akkor ez már nem kínos.
1: Igen. Mondjuk azt nagyon szeretem, amikor valakihez hozzászólok, és csak az utolsó gondolatfoszlányt mondom ki, ami a fejemben megy, és az plakettenger, vagy négy lábú asztal, és akkor ezzel már kezded a beszélgetést.
0: Négy lábú asztal. De az alap a négy lábú asztal. Akkor
1: igen, három lábú asztal. Két lábú asztal.
0: Nem, amúgy ilyen száz lábú asztal. Az egyébként már jobb szerintem, mert a kettő, három, négy lábú az ilyen alap asztal, de a száz lábú asztalt lehet tovább vinni, most akkor miért száz lába van? Biztos nem 101, vagy hasonló.
1: Jó, próbáljuk ki ezt, most kíváncsi vagyok. Kezdte akkor a száz lábú asztal.
0: Száz lábú asztal.
1: Száz lábú asztal. Ez hogy oda teszed be? Ezer lábú asztal, nem? Meg a száz lábúakat, meg az ezen lábúakat.
0: A száz az még befér mondjuk egy szobába, de az ezer lábú az még már lehet csak egy ilyen nagyon nagy terve.
1: A száz fős cigányzenekar, ők szerinted száz lábú asztal mellett ülnek.
0: Ezer lábú asztal. Ezer lábú asztal. Bár lehet olyan, hogy olyan asztalokat kéne gyártani, hogy egy kobak, egy láb, és akkor az ilyen 20 fős családnál, vagy az ilyen nagy tárgyalásoknál mondjuk 40 lábas asztal.
1: Hát, ja,
0: be kéne vezetni, lehet.
1: Szerintem én öt lábú asztalt se láttam, szóval... Vagy igen.
0: De biztos vannak öt lábú
1: biztos asztal. Van öt lábú asztal? Jó, bocsi, most kicsit... mesélj az arról, hogy hol jöttek ki a cuccaid. Addig megkeresek az öt lábú asztalra.
0: Eddig a Temporary Nights-on és a Blue Sun kiadónál. Most meg újra ki fognak jönni majd különböző helyeken. Egy külföldön, egy ilyen válogatás albumon leszek, meg áprilisban kijön az első fizikai kiadványom. Majd egy magyar kiadónál.
1: Magyar kiadónál?
0: Igen, egy titkos. Magyar kiadónál, titkos. Még egy kicsit. Vagy hát így azt beszéltük, hogy még nem mondjam.
1: Milyen fizikai hordozó lesz?
0: Vinil.
1: Aztán. Szóval, ha indul az előrendelés. Meg igen, a Temporary Nights anyag, az első anyagod? A teljes anyagod?
0: Az LP, ugye? Igen, előtte jött ki az Égbolt királyfés felemás úrfi, ami meg igazából ennek az animált képregénynek volt az összes hangja. Minden választásnál egy hang volt, és akkor így az, hogy én egyébként kiraktam a zenémet, az igazából abból indult, hogy a kiállításhoz akartam egy valami QR kódszerűt, amivel így otthon tudják hallgatni az emberek, mivel nem akartam, hogy a munkát vigyék haza, és akkor így kezdődött az, hogy egyáltalán kirakom bárhova a zeném, vagy hogy így nem az volt vele a szándékom, hogy engem hallgassanak emberek, hanem hogy ezt majd így haza tudják vinni, és azok az emberek tényleg tudjanak hallgatni.
1: Biromance egyik projektjén volt floppy lemez kiadvány, az kevének az ellenkezőjén. Nem találtam ötlábú asztalt, szóval ez valószínűleg nem létezik, úgyhogy ha valaki asztalos, akkor csináljon egy ötlábú asztalt, és megveszem. Megveszük. Nem gondoltál rá, hogy könnyebben kereshető nevet válasz a projektnek?
0: Nem. Mivel nagyon a sajátomnak érzem, és mindenki mondta, hogy legyen valami más nevem, de valahogy nem éreztem, hogy szeretném, hogy az legyen, meg egyébként, amikor elkezdtem, nem is gondoltam rá, hogy ez egy projekt lesz, hanem csak úgy gondoltam rá, hogy mint tudod, amikor így létrehozod a Facebook vagy bármilyen profilodat, ahol így a nevedet használod, és akkor így utána meg, hogy ebből így elkezdődött valami, akkor meg már úgy voltam vele, hogy most szerintem, ameddig ilyen zenéket csinálok, addig ez marad, és hogyha elkezdek más műfajban dolgozni, akkor lesz valami olyan más név, vagy valami hasonló. Külföldön nagyon nehezen ejtik ki, azzal mostanában ilyen vicces dolgok vannak. Így múlt héten egy egyiptomi srác próbálta, és nagyon nem menne ki többszörös próbálkozás után sem kimondása a virágnak.
1: Azt hiszem, ezt átérzem, a Gergelyt próbáld meg elmagyarázni egy Zoom call-on, akik ragaszkodnak hozzá, hogy ők jól akarják ejteni a nevedet, és akkor, hogy az elipszilont kezded el magyarázni, hogy az jö valamiért.
0: Hát, vagy a G-betűt meg
1: vagy magával. És amúgy nem is, tehát, hogy senki nem hív Gergelynek a német tanárom, középiskolai német tanáromon kívül. Tehát, hogy igazából Gergő, és akkor az ő az olyan, mint a Dánban az áthúzott izé, és már így, tudod, másról kéne beszélnünk, mire.
0: Hát igen.
1: Végigmondom, és voltam egyszer Zserzseli is, ami így... Ja, egyes barátaim meg ragadt. Te bírod ezt a jungle zenét? Tudom,
0: van, hogy igen, van, hogy nem. Voltam egy nagyon jó jungle bulikban, de ez nálam ilyen hangulati dolog, vagy hogy így általában egy műfaj olyan, hogyha bal lábbal kelek fel, nem biztos, de lehet, hogyha jobb lábbal, akkor igen.
1: Mi a legalacsonyabb és a legmagasabb gázsia, amit kaptál?
0: A legalacsonyabb az a nulla, amit kaptam valamiért.
1: Azt én is.
0: A legmagasabb, az szerintem kb. Ilyen 30 ezer forint volt valamiért.
1: Duri, ezt így elmondod.
0: Miért? Nem szokt, vagy hogy így nem, ez egy ilyen dolog, hogy szerintem az, hogy már egyáltalán kap valaki pénzt azért, hogy csinál valamit, az már egy nagy dolog, nem? Vagy hogy így sokszor ezen... Erről beszélgetek mostanában a barátaimmal, hogy amúgy az, hogy így egy fellépéset kap-e valaki fizetést, vagy nem, így a legtöbben, hogyha mondjuk én egy eseményen adok nekik pénzt, meglepődnek, hogy kaptak bármit.
1: Ja, hát igen, gondolom, attól is függ, hogy milyen területen mozogsz, vagy...
0: Ja, persze. Így az undergroundra éltem főleg. Nem.
1: Ja, persze, igen.
0: Ugye van.
1: Budapest sportcsarnokban is kapnak pénzt. És két alkoholista ül a moziban. Kicsit beszéljünk a színpadi mozgásról, meg a közönséggel való kapcsolatról. Én amikor gitároztam az egy zenekarban, akkor volt egy pont, amikor a nagyon zúzós résznél kimentem a közönség közé, és felemeltek. Te várod, hogy így felemeljenek, amikor így a laptoppal így nyomod, hogy így bediszörfők, miközben nyomod az ambientet?
0: Vagy, nem várom.
1: Vagy hogyan... kell elképzelni a közönséggel való kapcsolatot egy ilyen
0: fellépésen. Eddig úgy néztem ki sokszor, hogy megkérdezték utána, hogy én egyébként közben pókereztem el, de ez azért volt, mert hogy így, amikor ezt elkezdtem, akkor így egy nyár alatt volt tizenvalahány ilyen kisebb fellépés, ahova elhívtak, és nagyon nem tudtam, hogy amúgy nekem hogy kéne csinálnom, és mostanra inkább az szokott lenni, hogy egyrészt már nem ülök, hanem állok, és szeretnék valahogy úgy csinálni dolgokat, hogy mozgok közben. Szóval nekem maximum a tánc az. Azt nem szeretném, hogy felemeljenek a laptoppal. Az, hogy magamba felemelnek, az még belefér, de a laptopom az kicsit ilyen. Az, a laptopom nagyon nem csinál semmit, csak én rajta, szóval őt ne emeljék fel.
1: Mi van, hogy csak a laptopodat elviszik, tudod, és igen, így megy körül.
0: Amúgy ez egy jó dolog lenne, hogy úgy csinálni egy live-setet, hogy így ahányszor hozzáír egy ember, tudod, így valami mikrofonokkal, vagy beprogramozni, így úgy jönnek ki az ilyen kedves, kis aranyos hangon.
1: Wow.
0: Vagy valami hasonló. Most tényleg van ilyeneken gondolkozok, hogy jobban szeretném azt, hogy legyen benne valami performatív, de hogy közben meg nem performance-ot szeretnék csinálni, hanem csak valahogy úgy megtalálni azt, hogy... valahogy így bábozzak dolgokkal, vagy hogy így közben tudjak mozogni, és inkább ilyen mozogható dolgokat csinálni magamnak, amik nyugodtak maradnak.
1: A Blind dal volt egy ilyen, hogy is mondjam, a Múszínházban egy ilyen bolgár, azt hiszem faszit szervezett a Luspi, és őnek ilyen szenzorok voltak így a kezein, és ahogy így mozgott, az adott ilyen kis tizene hangokat.
0: Szóval nagyon sok ilyen
1: ja, van egy csomó megoldás, igen.
0: És ezek szerintem nagyon jók egyébként, vagy hogy nekem mostanában már inkább ezt tetszik, hogy mondjuk most nemrég olyan kesztyűt csináltam, hogy már így, így azon van a kontaktmikrofon, és akkor úgy mozgok vele, hogy így érintgetek dolgokat, és ez valahogy tetszik, hogy így a bábozást belevigyem ebbe, hogy így szórakoztassam magam is közben valahogy.
1: Ja, nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy fog kifutni ez a projekt. Az egy Lexus, oda néztél? Szerinted hányan laknak a Sentinel-szigeten?
0: Senki se lakik ott.
1: Mi?
0: Mi?
1: Ez egy illúzió lenne? Az a világ utolsó olyan törzse egy ilyen kis szigeten, ott India közelében, akivel nem léptek kapcsolatba, kb. Volt egy ilyen szerzetes, aki a szigetre akart menni, és megölték őt is.
0: De ez nem az, akikről vannak ezek az ilyen felvételek, tudod, így a magasból, hogy
1: De
0: én nem tudom, hogy hányan lehetnek, szerinted?
1: Ja, én néztem egy ilyen dokumentumfilmet, és azt mondták, hogy 40 volt a legalacsonyabb becslés, és hogy kevén 500 a legmagasabb, és hogy valahol között.
0: Soha nem tudjuk, hogy...
1: Nem tudjuk.
0: Ki fognak halni vajon?
1: Hát ja, meg gondolom, hogy kicsit olyan, mint Izland, ahol van az az app, hogy ha randizol valakivel, hogy ne az unokatestvér legyen.
0: Lehet.
1: De mennyire durva lenne, hogy így 40-en vannak, és így ekkora felhajtás van körülöttük, vagy az én fejemben talán mindegy, sokat foglalkoztam egy kicsit ezzel a témával. Zeneblokkhoz érkeztünk, mi lesz a következő zene?
0: Legyen az eszelős-meszelős.
1: Ez micsoda?
0: Most jött ki az új albuma 3 nappal ezelőtt, és... volt is ennek kapcsán egy esemény Pécsen, ahol a Vegabundus is fellépett, akinek szintén a Dióbél kiadónál jött ki az anyaga nemrég.
1: Dióbél kiadó egyik kedvencem. Halljuk. 6 hétegű Canon Member 2001.

0: 88. adás. Hiszel a számisztikában, meg az angyal számokban?
1: Valahogy a páros számok jobbak, de egyébként nem szoktam figyelni, hogy ez mi, hogy miért van, csak a páros számok szebben néznek ki, hogyha le vannak rajzolva.
0: Hát a 88 az biztos,
1: de a 88 az csodálatos. Ez szerintem tök jó szám.
0: Biztos volt már olyan, hogy olyan embernek integettél, aki a mögötted álló embernek integetett, de volt olyan, hogy azt hitted, hogy a mögötted álló embernek integetnek, de igazából neked integettek?
1: Volt.
0: Ilyen is?
1: Igen. Volt, na, régebben előfordult velem, hogy gulyás bulikon, mert nem is emlékszem, hogy milyen nevű lánynak hittek, és nem egyszer integettek nekem úgy emberek, hogy nem, vagy hogy így nem az az ember voltam, akinek hittek.
0: Ja,
1: és volt egy ilyen, hat vagy nyolc buli, de csak a gulyába, ahol azt hitték, hogy én nem tudom, ki vagyok. És próbáltam megkeresni a csőt, és sosem mondták a vezeték nevét, wow. Csak így a kereszt nevét, és így úgy jöttek oda emberek, de volt egy ötlen, hogy szia, így itt találkoztunk, milyen volt múlt héten, és így semmi. Tehát így nem. Meg volt egy integettek nekem, és akkor így, ja, bocs, azt hittem, hogy az unokatesom vagy, de hogy így, de nem voltam az unokatesom, és életemben nem láttam, nincs unokatesom. Ja. Szóval ilyenek voltak, igen.
0: Crazy.
1: Ja, volt, hogy álltak mögöttem egyébként, ezt hozzáteszem, mert az volt az alapkérdés, tehát hogy álltak mögöttem emberek.
0: Ja, igen, ez egy harmadik dolog, mert én olyan helyzetben voltam, hogy nekem integettek, és azt hittem, hogy a mögöttem álló embernek integetnek, mert nem ismertem meg azt, aki integetett, és igazából ismertük egymást, szóval nekem integetett, de hátra néztem, hogy biztos én vagyok-e.
1: Jó, de ilyen nekem is volt, mert a barátaim, és így nem tudtam, hogy kinek integetnek kettőnk közön, vagy hogy így, hogy megy ez.
0: Talán legjobb lenne, hogyha senki se integetne egymásnak.
1: Miért? Kicsit ez olyan kedves, nem? Kedves. Vagy mit csináljunk, eljött, hogy boxoljunk oda a másiknak, vagy így ez a... Milyen köszönésmódszer lenne szerintem?
0: Ja, igazából bárki integet feléd, akkor csak visszainteget, érted? Hello.
1: Hát ez aranyos, vagy ilyen távköszönés valahol.
0: Te értelmisére, vagy ilyesmi templomi dolgok?
1: Igen, sokáig.
0: Akkor ez így tudod, hogy mit kell mondani a templomban, mert én nem értem itt arra, meg nem...
1: Ha bemész a templomban, mit kell mondani?
0: Nem, hanem amikor ilyen szertartás van, és akkor tudod, az egész NASZ nép, vagy az összegyűltek, mondják, hogy ámen, és a te lelkeddel, meg a többi dolgot.
1: Igen, de hogy nálam ez ilyen furcsa, mert egyébként keresztény templomba jártam, de hogy nem vagyok keresztény, hanem református vagyok, és nem mehettem soha semmi ilyen dolgokra, mert nem voltam elég református, és nem is voltam elég keresztény. Szóval általában az volt, hogy beültettek a misére, és mindig elmondták, hogy az összes ilyen hittanon, hogy hát ez a gyerek nagyon okos, meg így legyen orvos, és tudod így az egész...
0: Túl okos, hogy ide.
1: Igen, ilyen 6 éven keresztül minden napom abban lehet, hogy vagy hittan, vagy templom, vagy valami ilyesmi, és mert nagyon próbáltam ezt elfelejteni, nem szerettem ezt a világot.
0: Igazából. Megértem, csak nemrég jártam az Aldiban, és akkor mondták, hogy kérjük az egyes kasszát, és akkor írtam flashbackem lett, hogy kérünk egyes kassza, hallgass meg minket.
1: Hát amúgy jobb lenne, hogy az Aldiban lenne. Amúgy lehetne ilyet, hogy az Aldiban vannak misék, tudod, vagy így egy Aldiba bulit csinálni, hogyha már itt templomokban is vannak partik, akkor lehetne, hogy mondjuk az Aldiban meg mise van, vagy keverni a helyeket a helyekkel.
0: Aldiban is, igen. És akkor sokkal jobb lenne az a
1: cucc, amit megeszel, érted? Vagy így közben be tudsz vásárolni. Pisztáciás
0: croissant eszel, nem azt az ízlelen kerek cuccot.
1: Ezt a műkenyeret.
0: Ez a műsor azért jött létre, mert meguntam azokat a legáltalánosabb kérdéseket, amiket zenészektől lehet kérdezni. Mondjunk pár ilyet, hogy írod a számokat, hogy megy a turné.
1: Ki a legnagyobb példaképed?
0: Igen.
1: Mit éreztél, amikor kijött az első zenéd? Te azért tudtál fellépni először, mert ezzel az emberre jó, vagy erre a bulira be tudsz vinni?
0: Ja, szerintem interjún kívül kérdezik, de igen, fel tudsz írni.
1: Hát jó, de tudod, így biztos sok interjú közben, és az, hogy úristen, beszélnek valami nagyon nagy bulira, amit 10 kell belép, és megkérdezik az interjú mellett, hogy amúgy meg be tudsz vinni.
0: Ja, ami hasonló. Amikor Covid volt, akkor elvég az olyan szervezők így rá kellett írni, hogy figyú, fel tudsz-e írni, hogy csak hogy így ne essenek ki ebben.
1: Azta.
0: UH vagy az Zola Fesztivál?
1: Uha, az azora nekem nagyon nagy és fura és túl zsúfolt, és nem lennék, nem szívesen mennék erre egyáltalán. Nem, de nem rossz, hogy van, csak nagyon nagy és...
0: Ott is van ambient sátor.
1: Micsoda?
0: Ott is van ambient sátor.
1: Van milyen sátor?
0: Ambient.
1: Van ambient sátor. Hát, az más, hogy az ember elmegy egy dologra, de hogy 10 napot ott lenni, mindig az volt a problémám ezzel, hogy itt 10 napon keresztül egy fesztiválon lenni, az számomra kicsit ilyen túl sokáig egy helyben levés.
0: Hát, ja, 10 napig igazából bárhol lenni, kicsit túl sok.
1: Nem mindenhol.
0: Na mondj egy példát, ha nem túl sok 10 napot lenni.
1: Tengerparton sátorban, az megint másabb csöndben. Lehet valakinek sok, nekem mondjuk nem.
0: Mi az elmúlt 3 koncert, amin voltál?
1: Mi az elmúlt 3 koncert?
0: Köbben 3.
1: Mi voltam mostanában? Nagyon nem jártam helyekre, mert folyamat dolgoztam, vagy voltam az Atnóba, ahol én is játszottam, és általában olyan eventekre megyek el mostanában, ahol vagyok. Előtte a Sav megyén voltam, nem tudom, voltam egy, nem is emlékszem milyen buliban, a Gólyában, meg a Kriptában voltam most a héten. Volt 2 zenekar, meg egy nagyon ügyes srác, akinek így miközben kint játszott, elkezdett esni az eső, és az volt, hogy azért kellett kivinni az egész setupot, mert a Kriptában elment az áram, és azért kivittük, és miután kint már tudott játszani, elkezdett esni az eső, és vissza kellett vinni az egész setupot, úgyhogy ilyen pakolhatós event volt az első Kripta utca fesztivál, vagy valami hasonló.
0: A mindúrva változás volt, így, hogy belemeszéltem.
1: Ja, így jó.
0: Ja, minden jó, amúgy.
1: Jó.
0: Nem kritika, nem még egyszer beleverem, akkor... Jössz a Noise Show-ra, programajánló buli koncert fesztivál milyen lesz, amit ajánlasz, és a hallgatóknak el kell mennie?
1: Lesz egy Sav megye buli 28-án. Elkezdtek a mamések is most egy sorozatot még tavaly, aminek most 20-án lesz a második eventje, és azon játszik majd a Nemerov is, ami azért lesz jó, mert igazából ottani hallgatók dolgoznak majd együtt vele, és ez számomra tök szimpatikus. Meg lesz egy április 3-ai buli, amit a Kriptába csinálunk, és arra fognak jönni a Kaller évesek, akik ilyen nagyon ügyes lipcsei arcok. Ezen kívül van egy eseményen, egy NOS szervezek, ami 21-én lesz a NOS Space-be. Azon pedig pécsiek, vagy Pécshez köthető emberek fognak játszani, szakosok, vagy volt szakosok, vagy szakon tanító emberek.
0: Na, ez mindjárt erre is kitérünk a Steel Places-re. Én is bedobnék gyorsan 2 dolgot. Minden pénteken itt a Pókban 6-tól 11-ig Alamacsón különleges szetteket szervez. Most pénteken Dalmata Dániel 10. szülinapi esemény lesz, jövő héten pedig Blue Sun élőzés. Mindegyik, hogy mondjam, kicsit kötődik hozzánk. Még mindig helyek, Steel Places, Inspired Dr. Dre, Still Get Left for the Street, amikor névválasztásom volt.
1: Nem, balzasztó vagyok a névválasztásokban, hogyha valamit kell adni, és volt felírva 10 dolog, és ezt választottam ki végül rámutatással. Ez volt az egyik oka, a másik oka meg, hogy nem tudom, nem tudtam eldönteni, hogy magyar legyen, vagy angol, és nagyon hihetelen jött az, hogy egyáltalán szervezek valamit, ezért így kb. 5 perc alatt kitaláltam. Aztán így megtetszett, hogy igazából itt több jelentése van, meg így tetszett, hogy benne van az, hogy helyek, meg így nem tudom, valahogy így olyannak gondoltam, amit több helyre viszek, és ennyi volt így a kiindítatás ezzel kapcsolatban.
0: És tudsz valami jó helyszínt, pincét, ilyesmit a Kriptel, meg a Gólyán kívül, meg a No Space-en kívül, hogyha szerveznénk valami különleges esemény?
1: Legális vagy illegális?
0: Bármilyen.
1: Igen. Nagyon sok gyártelep van, ahova egyébként nem olyan nehéz bejutni eseményel, én is szeretnék majd.
0: Akkor ezt elmondod különlegesen kívül?
1: Igen.
0: Nice.
1: Persze, szívesen.
0: Jó, meghívom, hogy megy.
1: Van egyébként sok, amikre nem tudnak emberek, és egyébként egészen elérhetőek.
0: Én is nézegetem most, mert amúgy itt a 8. kerületben lakom, amikor a 9-es buszvonalán megyek, itt egy csomó ilyen kínai üzlet van, és hogy az egyikben biztos van valami üres hely, meg a Dürernél néztem, de majd megbeszéljük.
1: Nagyon akkor sok ez... üres hely van, igen.
0: Ez van ez a dolog, hogy film in front of live audience, vagy recorded in front of live audience, hogy például most, hogyha nem lenne zárva a pók, akkor egy élő közönség előtt vehetnénk fel ezt a műsort, és akkor itt tapsolnának, amikor jó viccet mondunk, meg ilyesmi. De hogyha már így helyekről beszélünk, akkor mondjuk a Fiumei temetőben is fel lehetne venni egy adást, és akkor film in front of a dead audience, és így ott van egy csomó halott, és semmi reakció, és akkor mondod a vicceket, és csak
1: de egyébként ott már csináltak eseményeket.
0: Igen.
1: Tehát, hogy az nem mindig csak halottaknak, szóval élőknek is csináltak már ott eseményt, de ilyen kedves lenne, hogy...
0: Hát csak nincs ott senki, hanem így záróra után bemész. És akkor ígértem, hogy a platform, zenehallgató platformokról beszélünk. Milyen platformon jó zenét befogadni? A SoundCloudot beszéltük így talán műsoron kívül. És ez azért érdekes nekem, mert a Norman mondta, hogy megváltozott így a zeneírás, hogy amikor ő így elkezdett zenéket írni, akkor tudod, így tudott egy üzenetet váltani így az akkori példaképével külföldön, nem tudom, sok ezer követős faszi, és hogy sokkal könnyebb volt így befutni, vagy nem tudom, ez most is igaz a SoundCloudra, hogy ez egy jó platform kommunikálni más zenészekkel, vagy...
1: Nagyon, szerintem. De az van, hogy én most ezt érzem picit, hogy azok az emberek, akik pedig nem ezt akarják, így a fiatalabbak közül a Bandcampre kezdtek nagyon átállni megint. Vagy hogy vagy azt így...
0: Hát az a legetikusabb így... platform. Nem
1: igen, kell, igen egyébként, de hogy a SoundCloud az nekem például már így nagyon sok embert hozott az életembe, úgyhogy így reagáltak valamire, vagy így nagyon szerettem a dolgaik.
0: Egymásra írtok, vagy...
1: Aha, igen, vagy így sokszor csinálom azt, hogy mondjuk megtalálom őket ott, és akkor, hogyha ott van így a nem művész nevük, én mindig úgy mondom, hogy az ember nevük, akkor megkeresem őket más, és úgy írok nekik, de hogy volt, hogy így nem tudtam, hogy most ez az ember ki lehet, és akkor ráírtam ott, és akkor elkezdődött egy kommunikáció. A külföldiekkel kapcsolatban ez tényleg egy sokkal egyszerűbb út engem... mostanában így az elmúlt pár hónapban elég sokan megtaláltak, úgyhogy... hogy így ott írtak, és így, nem tudom, néztem valamikor, hogy hol hallgatják a zenémet, és volt olyan, hogy így Anglia, vagy így, nem tudom, Európán kívül is volt, mert Indiába is hallgattak, amit így nem értettem, hogy, így, hogy kerülök fel, bár, hogy úgy oda, hogy ott halljanak, de van ilyen. Ebben talán egyszerűbb. A Bandcamp az picit annyival jobb, hogy talán nekem más, hogy összeszedett, mint a SoundCloud, meg jó, hogy nem látod, hogy hány ember hallgat, mert sokan azt veszik alap, hogy úristen, ez most csak 10 ember hallotta, úristen, ezt ezren pedig egyébként szerintem ez egyáltalán nem egy olyan dolog, ami alapján így egy zene jó, vagy nem jó.
0: Igen, és a Bandcampben ez ember tetszik. Itt van és hallgatja a zenét.
1: Igen, de hogy így a Bandcampben azt tetszik, hogy ezt tudod, ilyen kicsit titokzatos.
0: Mondjuk szerintem mi ott is lehetünk. Vagy a kiadóval lehetünk ilyen eladási, meg felhallgatottsági.
1: Jó, de az eladási az igen. Szerintem más.
0: Ja, hogy így, más igen.
1: Tudod, így nem az, hogy nyilvánosan ott van, de most már egyébként el tudod rejteni a zenéknél, hogy be tudod állítani, hogy a tiédnél ne lássák, hogy ezt hányan hallgatták. Ez egy ilyen új funkció, azt hiszem.
0: És akkor kicsit ehhez kapcsolódik, hogy kiket kövessek, hány expert producer van Magyarországon, mert kicsit célom, hogy eddig nagyon kapkodtam a, nem tudom, stílusok között, tudod, akár ilyen popzenészeket elhívtam a műsorba, de hogy szerintem van egy csomó érdekes producer, akiket érdemes lenne leinterjúztatni, és mindenkivel interjút akarok csinálni. Hol keresem őket? SoundCloudon? Tüskebölcsőválogatás?
1: A Marmint Agency szerintem egy jó platform, vagy hogy így ott jó figyelni az embereket, de ha így fiatal elektronikus zenészeket szeretnél, akkor mondjuk a 111-et, a Dióbalát, ezeket mind... Én mindig kiadóknál figyelem amúgy, hogy hol mi történik, vagy hogy ezt próbálom, és nem úgy, hogy melyik platformon, de mármint mondjuk annyiban jó, hogy ott úgy minden egybe van, és nem ilyen műfajonként, tudod, sokszor az van, hogy mondjuk kiadóról így, nem igen. Tudom, az van, hogy ezzel, inkább ezzel a műfaja foglalkozik, az meg kicsit ilyen összegyűjtő cucc, vagy az MMN magos ilyen esemény osztus dolgoknál is tök jó ezt figyelni, vagy az interjúknál szerintem mondjuk, vagy minden ilyen kereten is én ezt szoktam csinálni, hogy így minden létező platformot megnézek, hogy most így ki van, akit még nem ismerek, vagy nem hallottam. De a legjobb élőben talán. hallgatni valakit, és akkor úgy látod, hogy ki ő, nem csak egy név leírva.
0: Igen. Amúgy ja, sokszor erre jutok, hogy csak élőben igazán jó zenét befogadni. Fákmeni Kill, Pénz, Davoria, Brian Eno.
1: Válasszak? Mm. Brian Eno és Davoria.
0: Mi Fákmeni Kill, az egyiket meg kell ölned, a másiket
1: ja,
0: kell
1: nem értettem, hogy mit mondasz, annyira gyorsan bocs. Tetted. Kit öljek meg? Meg kell ölnem az egyiket. Davoria. Mi volt a második? De a Davoria szerintem nagyon jó, csak nem tudtam, hogy most melyiket öljem meg. És azért egyet mondtam, de mi volt a másik kettő?
0: Pénz.
1: Az, amit mi még a másik két opció?
0: Elvesz, és megdug.
1: Nem tudom, Brian Eno-t megdugom. És a...
0: Pénzzel éltek.
1: Igen, de pénz. Szerintem így a Brian Eno-n kívül a pénz és a Davoria az egyik sem a megölöm kategória.
0: Mm. Akkor most jön a 104 titkos Half-Life info, amiről valószínű nem tudtál. Szóval felolvasok párat. Például, hogyha a végtelen töltény dobozokat ki lehet nyitni, hogyha rájuk ütsz egy feszítővassal, de ha belenézel a játék kódjába, akkor azt is lehetod, hogy úgy működik, hogy akkor is ki tudod nyitni, hogyha kezedben van a feszítővas, tehát más fegyverrel tudod, oda dobsz egy gránátot, gyorsan előveszed a feszítővasat, és így is ki tudod nyitni. Vagy egy másik, itt most inkább talán bejátszom ezt a videót, és akkor lássuk meg, hogy ebből jó experi zene.
2: Crossbow shots can go through certain things, like fences. When impaling something, they will still try to go through fences, but this will cause the ragdoll to freak out.
1: Ebben jó van.
0: Képzeld el, hogy ezzel lépek fel az órán. Sérted.
1: Ahogy jó. Jó sound. Érdekes. De még tennék rá fádval.
0: Jaj, de kiporatlan nem szól.
1: Monoton.
0: Utolsó kérdés a zene előtt. Ugye Dante Inferno isteni színjátékban úgy érte le Dante a poklot, hogy 9 szint van. Szerinted milyen zene szól az egyik szinten a 9-ből a pokolban?
1: Rock.
0: Csak így rock. Így bemész és klasszikus rock. Vagy...
1: Rock. Bármilyen rock zene
0: szól. Bármilyen rock zene.
1: Aki olyan ember szól, aki nagyon rockstarnak érzi magát. Tehát, ha valaki rockstárnak érde magát, ő játszott a pokol egyik szintjén. Ugye ez lett ilyen beavatás.
0: Egyik ilyen kis, mi az?
1: Kéne egy 9 szintes helyet csinálni, amit elnevezünk.
0: Biztos
1: ki.
0: Ilyen hátranyolt haja van, és így...
1: Igen, van, meg ilyen piros bőrnadrág, meg fekete bőrdzsek, így tudod, ilyen cowboy.
0: Látom magam, nem.
1: Szeretnéd ezt csinálni? A...
0: Ja nem, csak így látom magam előtt, hogy így a pokolra kerülök, és akkor így a kis, hogy mondják ezt? Kis démon így, igen, ebbe van. Semmi a legrosszabb rockot. Mi lesz a következő zene? LARP Euro.
1: Legyen az Oshia.
0: Aha. Ez mi? Ez mi ez?
1: Ez a Blue Sun második VL-ján jött ki, és ez a Yorgos és Oshia 1000 km című számot.

tisztalap. Hagyjuk tizet visszalépten egy komplex társasban. Hasonló körök. Tudom, sokszor mondom. Semmi különös. Néha menj, máskor pokol. A nyomás már a tüdemnél.

0: Szóval másfél órás műsor. Na, így lehet kezdeni olyan dolgokkal. Rakamakafon. És akkor már is van egy téma, érted, rakamakafon. Nem az van, hogy kínos csend van. Jó. Mit néz Mészáros Lőrinc a tévében?
1: Magát.
0: Így ezért lekapcsolja a híradót, hogy amikor ő megy benne.
1: Igen, lehet.
0: Vagy ilyen Netflixen, vagy van szerinted valami sorozat, vagy szomszédokat néz?
1: Én elképzeltem
0: vagy...
1: már, hogy ő lehet, hogy vannak a Netflixen az a tini lányoknak szóló sorozatok, és gondolkoztam, hogy lehet ilyen nagy rajongója, és akkor így, vagy szexés nyúlajokat néz,
0: szexés
1: vagy
0: valami, ha, igen,
1: vagy így jártam anyátokkal, vagy valami hasonló. Biztos ő is nézett ilyeneket.
0: És ezek agymenők.
1: Ja, amúgy igen, az
0: vagy ő is azért zsenőnek érzi magát néha. Minden emberre meg tudom csinálni, hogy arra a számra gondoljanak, amire én próbáljuk ki, mondj egy számot.
1: 8.
0: Bam! Működik! Mi a munkád?
1: Most itt teaházba dolgozok. Hát... Ez ilyen nehéz dolog, hogy az embernek mi a munkája, mert van az a munka, amiért fizetnek neki, és van az, amiért nem feltétlen fizetnek neki. És szerintem a legtöbben azt csináljuk, hogy van a kötelező, letudom az anyagiakat körös munkánk, és akkor azon kívül van az, amire ezt a pénzt elköltjük, vagy amivel így még egy kaja ára se jön be.
0: Igen. Ha erre csak aki elutasít, az a CVT Pro. Azt hiszem, nagyon sok szó itt szerintem a mai adásban. Itt a műsor elég nagy, úgy hallottam, hogy teaházban dolgozol, és hogy munkát keresel. Itt a műsorban elég nagy az elérésünk, szóval kapsz most 65 másodpercet, hogy elad magad.
1: 65 másodpercet, hogy eladja magam.
0: Igen, hát hogy így, csak így.
1: És mikor kezdődik?
0: Mi a stopper angolul?
1: Nem tudom.
0: Indul!
1: Hát igazából melót keresek, olyat szeretnék, ahol tudok szervezni, és jó lenne néha így állandósult abban egy helyen csinálni ezeket, mert azt érzem úgy, hogy nagyon sokfele vagyok, és nagyon sokfele emberrel szervezek, jobb lenne, hogyha ezt állandóan is meg tudnám valahogy tapasztalni. Igazából ennél többet nem szeretnék mondani a legtöbben, mert tudja, hogy ezt szeretném, azt hiszem, vagy így. Ez talán mindent leír.
0: A legtöbb ember tudja ez.
1: Hát, hogy úgy mondom, hogy...
0: Az összes hallgatónk tudja ez.
1: De, hogy nem ezt mondom, csak hogy tudjátok, amikor ilyen kulturális dologban vagytok, mindig vágyik arra az ember, hogy azt, amit szereti, azt tudja fixen csinálni, és ne az legyen, hogy 60 fele kell lennie ahhoz, hogy egy dologra tudjon fókuszálni, amire tényleg szeretne. Ennyi.
0: De miért téged kéne felvennünk?
1: Mert top vagyok, mert mindig mindent megcsinálok, és maximalista vagyok. És nagyon szeretek emberekkel dolgozni. Imádom egyébként összeállítani így a különböző arcokat, meg azt is, amikor megismerik egymást. És valahogy sose vitázok semmilyen eseményen senkivel. Ezért kéne felvennetek.
0: Bezártam ezt. Bocs. Nagyon köszönjük. Akkor Léci, aki ha hallgatjátok, és... Szóval egyrészt ajánljátok Virágot, szerintem nagyon jó munkaerő ez alapján, amit elmondott, és ha céged van, akkor vedd föl. Na jó, valami szerintem alakulni fog. Amúgy nem is kérek így a referenciáért valamit. Kulturális rovat következik. Nem tudom, hogy tudtad-e, de a Sopranos mafiózók sorozat 6. évad 4. részében, amikor Póli meglátogatja Nucsit a nyugdíjas otthonban, akkor a Gilmore Girls megy a tévében, a Szívek szállodája, és a Gilmore Girls 7. évadban pedig van egy rész, amikor Richard egy ilyen melegító alsó-felsőt vesz, és akkor a Lorelai viccel vele, hogy Tony Sopranoval fogsz ebédelni. Tehát a Tony Sopranos és a Gilmore Girls univerzumban léteznek egymás sorozatai, vagy micsoda.
1: De a Disney filmekben is van egyébként ilyen, ezt nem tudom, már láttad, de hogy van mindig egy-két ilyen karakter egy-egy meséből, vagy animációból, akikről nem tudod, de hogy így ott vannak mindegyikben igazából mindannyian, és így vannak az ilyen következetes lépések, hogy melyikbe kit hoznak be.
0: Akkor nem tudom, gondolod, hogy a Sopranos és a Szívek szállodája között is van ez a...
1: Lehet valami viccet elrejtettek, igen. Vagy ezt így tudod, az ilyen nagyon nagy rajongók észreveszik, és senki más nem, meg a mostani hallgatók most már biztos, hogy meg fogják ezt keresni.
0: Ami én ezt nem kerestem meg, de több helyen láttam, szóval igazoltnak láttam. De ha már kulturális rovat, akkor létrejön egy könyvet a hallgatóknak, vagy több könyvet.
1: Péter Figergely Bányatót szeretném ajánlani mindenkinek. Igazából ez a könyv nagyon szépen mutatja be a nyomort, meg az elmebetegséget. Arról szól, hogy igazából van egy ilyen bányató, ami körül nagyon fura emberek élnek, van egy őre is a bányatónak, ami már egy ilyen nagyon furcsa kiindítás, mert a bányatavaknak nincs őre, ugye? És így igazából így minden így a feje tetejére áll ebben a könyvben, de valamiért nekem így a Miskolchoz nagyon beszokott ütni, Miskolcnak az ilyen nyomarabb részeihez, és ezért ez talán az a könyv, ami legjobban.
0: Miskolciaknak kötelező, mindenki másnak ajánlott.
1: Egyébként igen, miskolciaknak kötelező, szerintem. Vagy aki így
0: Miskolchoz költető. De ott is költető. Van bányató?
1: Nem azért, hanem az ilyen elmebetegségek miatt, vagy az ilyen, inkább az ilyen szegénység és nyomor miatt talán.
0: Ő írta a Kitömött Barbert, nem?
1: Micsoda?
0: Péter Figergely írta a Kitömött Barbert.
1: Igen.
0: Ja. Köszönjük szépen. Amikor felébredek néha, tudod, hogy az álom és az ébrenlét határán van valami gondolat, ami bevillan, és ezeket néha egy leírom, mert hogy annyira szürreálisak. A legutóbbi az volt, hogy Girosz és Listening Bar. Így képzeld el, hogy van egy Listening Bar, meg ilyen lemezbolt egyben, de közben Giroszt is árulnak, és akkor az a zsíros kézre, hogy össze tudod fogdosni az összes lemezt, ahogy így válogatsz. Szerintem egy jó kombó. Mi a legjobb koktél?
1: Mi a legjobb koktél? Nemrég ittam egyet a Susukában, amiben volt ilyen aranyozott pezsgő, de nem tudom a nevét. Amin én gin tonikos vagyok, az nem tudom, koktélnak számít.
0: Elfogadom. Klasszik. Ilyen gin tonik van a Pókban is. Ami a Susukában van, azt mondja, hogy Mezei Virág nevű koktél.
1: Ezt majd így most láttam.
0: Én csak pont amikor készültem az adásra, akkor láttam. Kreatív. Kreatív Performance stúdióban látható szeméttel, nem tudom, látod, de ott van egy ilyen fúrógép, de mivel hoztál ilyen robbanó cukrot, szerintem használjuk ezt, és hallgassuk meg, hogy a mikrofonban mennyire szól bele.
1: Jó. Ezt ki tudjuk nyitni.
0: Köszönöm.
1: Van egy olló. Amúgy ezzel is, várj, nem tudom, lehet ezt a másikat jobban ki tudjuk.
0: Amikor a kézmosó az szár, ilyen fújós szárító, tudod, nem tudom, hogy
1: igen.
0: Szóval ismered. Nem ilyen papír van, és akkor egy idő után elkezdi így a Last Ketchup songot összeni, táncot. Amíg hozok egy ollót, addig mondd el, hogy hogyan kell
1: Kinyitottam.
0: Nyelvű vagy. Szóval, hogy kell réti virágnak öltözni idiót?
1: Nagyon egyszerű fekete ruhákat hordok legtöbbször. Szóval valami csak feketét és kényelmeset. És egy fülbevalót.
0: Most, hogy a műsorba jöttél, máshogy öltöztél fel, mint amúgy?
1: Van rajtam barna. De csak azért, mert a fekete mosás nem szeret meg.
0: Ja, hát akkor igazából bármi lett volna. És milyen póló van rajtad?
1: Fekete. Egy barnába akartam jönni, és nem, feketébe jöttem.
0: Na jó, 3, 2, 1...

0: Köszönöm szépen. Experimentál rádiózás mi?
1: Picit.
0: Ha egy ország zenét kellene hallgatnod életed végig, melyik lenne az?
1: Most, vagy általánosságban, mai nap, vagy úgy mindig?
0: Igen.
1: Szeretem a magyarokét.
0: Akkor magyar. Bem. Mi lesz a következő zene?
1: Deva. Igorre. Mit az elbúhóval.
0: Nemzetközi sláger, nem?
1: Készítettek, igen.

0: Na, milyen volt az első interjút, amit szóban kellett lehoznod?
1: Nehéz picit.
0: Nehéz? Milyen szempontból?
1: Nagyon furcsa ennyire gyorsan válaszolni kérdésekre, úgyhogy nem tudok rajtuk gondolkodni.
0: Mikor rásoztál legutóbb?
1: Mit csináltam, mikor?
0: Rásoztál legutóbb?
1: 3 hónappal ezelőtt, mivel mellettem véletlenül kijöntötte egy srác, és az egész térben egy pincében ez volt, és mindenki úgy mászott fel, hogy azt hittük, hogy meghalunk, mert kiomlott egy üvegrass, ami elvileg elfogyhatatlan, de el tud fogyni a rass.
0: Én, igen, mindig ez van, nem, hogy jaj, eltűnt a rásos üvegkupakja, és akkor gyorsan mindenkinek azt kell csinálni. Van valami idióta tetoválásod?
1: Van. Egy táncoló boros üveg. Amiért valamiért azt a készítést éreztem az egyik este, hogy legyen rajtam egy táncoló üveg, és végül annyira elcsesztük egy barátnőmmel, aki életében először fogott a kezében tetoválógépet, hogy meg kellett csinálni egy egész nagy tetkónak. De szeretem. Mm. De idióta is elcseszed.
0: Hogyan táncol? Vagy mit táncol?
1: Nem tudom, bulizik. Szabadnapos, egy lábon.
0: Egy lábas tánc?
1: Igen.
0: Majd. Milyen szuperképességed lenne, de nem lehet láthatatlanság, repülés, teleport, gondolatolvasás és időutazás. Szóval ezek a valami kreatív szuperképesség.
1: Fú, mondjuk, hogy minden megjegyzek.
0: Az jó. Ezt is felveszem a kizáról is tenni, de nem. Újságíró vagy táncművész vagy?
1: Újságíró inkább lennék, mint táncművész. De igen.
0: Mondd el az RBC-t.
1: Nem.
0: Együtt elmondjuk?
1: Elmondhatjuk.
0: A.
1: B.
0: Na, E, az a második szor.
1: Ja, de így, oké, hagyjuk.
0: 4-es kellene, hányos, ahogyan most érzed magad?
1: 3-as.
0: 2-es kellene?
1: 2-es.
0: Na, ez a nagy elméletem. Szerintem soha senki nem érzi magát 4-es kellen, és nagyon sok embert megkérdeztem, és azt mondták, hogy 4-es, és szeretnék ők lenni. De egy 2-es kellen, meg sose mondod azt, hogy 1, az full közepes.
1: Igen.
0: Pedig igazából a duplám.
1: Letinkra más felett kéne.
0: Nincsenek fél értékek. Mi egy álmod, célod, amit terved, amit még nem értél el, bármi kis dolog is lehet megmászni a csóványost, vagy ilyesmi.
1: Ne legyen tériszonyom.
0: Mm, és ezt el tudod érni, szerinted?
1: Igen. Teszek érte. Az egy nagyon zavaró dolog az életemben.
0: Amúgy ez durva, mert amikor a legutóbb a csóványoson voltam a kilátón, akkor egy barátom azt mondta, hogy tériszonya van, és ezen dolgozni akar. Szóval igen. Csak random. Mi volt a napod legjobb része?
1: Hogy kialudva ébredtem fel.
0: Mi a mai este üzenete?
1: Menjetek ki, mert tavasz van, és hagyjátok el néha a várost.
0: Nice. Mi maradt meg az interjúból?
1: A robbanó cukorka.
0: Mm. Az jó kis performance volt.
1: Meg a pulcsid.
0: Kösz. De valamit a Daniel már sold out. De lesz baseball sapkánk. Kit hívek az adásban?
1: Ásványvíz.
0: Mm. Őre már érkezett egy ajánlás.
1: A blúszenos fiúkat. Szerintem.
0: Igen. Szerinted a Mármintos Gergő eljönne?
1: Persze.
0: Nem ismerem személyesen, de nagy ezért. Igazolás lenne. Te mit kérdeznél magadtól? És én fogom megválaszolni. Nem ér csalni. Szóval azt kell, hogy magadtól.
1: Magamtól kérdeznék. Hogyan tovább?
0: Igen, mi a következő nagy dobásod, ez kimaradt. Hogyan tovább?

0: Ma este lezárjuk itt a műsort, búcsúszám, illetve utána még egy mondat lesz. Aztán pedig kocsma, Indonézia, és aztán felnőtt élet.
1: Ibizán.
0: Valami. Hát valahogy kicsit meg kell majd nyugodni, mert ezt a pörgés nem lehet örökké csinálni.
1: Nem szabad mindig pörögni, de valahol szerintem mindenki mindig pörög.
0: Igen. Akkor most légy szíves a neved, és ezzel a Macsó Rádió tudod, mint egy ilyen szignál lenne, azt meg kivágom.
1: Réti Virág, ez a Macsó Rádió.
0: Köszi. És tyú, ez volt a Lamacsón Rádión a Dalmat a Gergő Show Réti Virággal, vagy Virág Réti, hogy a művész neved. Nagyon szépen köszönöm, Virág, hogy elfogadta a meghívást, megosztotta ezt a nem mindennapi élményt velünk. Remélem tanultunk magunkról, a világról, egymásról. És következik a zárószám. Ha megtetétek, támogassátok a Lamacsón Rádiót, lamacsón.hu/donate, és gyertek a Pók büfébe, Pók büfé, a Google Maps-en megtaláljátok, meg az Instagram-zón is, meg mindenhol. Mi lesz a zárószám?
1: Casino versus Japan, tada the LARP.
0: Akkor kilépő szám, halljuk Max hangerőn. Sziasztok!
1: Sziasztok!
0: Tudsz ennél mi az lelkesebb sziasztokat is. Sziasztok!

0: Lamacsun Rádió.
1: Tech felhő ajánló.

0: azt mondom rádió, te azt mondod...
1: Lamacsún.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún rádió.
2: Na mi van még?
1: Tech felhő ajánló.

0: Non mi va a me.
1: La faccio radio.
2: Szereted?
3: A.
2: Kísérletező?
3: Zenéket?
2: Válogatásokat?
3: Al.
2: Experimentál.
3: Teg.
2: Experimentál.
3: Teg.
2: Alatt.
3: Több.
2: Alatt.
3: Műsort.
2: Alatt.
3: Is.
2: Találsz.
3: Ebben.
2: A.
3: Műfajban.
2: Például.
3: Donát kacsa.
2: Klub.
3: Kacsa klub.
2: Paika.
3: Vagy.
2: Havi.
3: Zaj.
2: Műsoraink.
3: Lavacsú rádió.

0: Tudod, mi az a lemacsun? Ha nem, akkor hallgass meg. Vagy edd meg.
1: Zanatos, mint a lahmacsun.
2: Milyen hangot ad ki az Illuminati?

0: Most pedig következik egy Wikiszócikk.
1: Anton Szemjonovics Makarenko. A hirtelen ráhatás pedagógiája. Makarenko több tanulmányában leírja, hogy a testi fenyítést mélyen elítéli. A fent leírt két esetet pedagógusi pályájának mélypontjaként jellemzi. A hirtelen ráhatás pedagógiája a pedagógus részéről olyan váratlan mondatot, gesztust jelent, melynek hatására a növendék körül megfordul a világ, kicsúszik a lába alól a talaj, lehetetlenné teszi a meglévő viselkedési formák folytatását.
2: Lamacsa Rádió.
3: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium. Tudtad? Most már tegek, vagy kulcsszavak szerint is kereshetsz műsoraink között. www.lamacsunk.hu/tag

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium. Szeretnéd, hogy a Lamacsun Rádió tovább működjön? Adományozz a rádiót üzemeltető Kuldeszk kulturális alapítványnak, amit megtehetsz a lamacsun.hu/donate oldalon. Köszönjük az egész rádió nevében!
3: Hi, I'm Kat from Kashmir Radio. I'm guest hosting this episode as part of a collaboration between the two radios. Many thanks to Gaspar and Levi for having me, and I hope you enjoy the trip.